0: Ezek közül szakterületenként mintegy 2000 intézményt rangsorolnak, és ezek közül a Semmelweis idén több szakterületen is javította pozícióját. A részleteket dr. Ferdinándi Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese mondta el a Sláger FM-nek.
1: Jelenleg a úgynevezett gyógyszertudományokban a világ legjobb 50 egyeteme közé tartozunk, konkrétan a 44-ek lettünk. Ezzel messze a közép-kelet-európai régiónak a vezető egyeteme lettünk gyógyszertudományokban. Ez nagyon fontos. A másik szakterület, ez a klinikai orvostudomány, és itt a világ legjobb 200 egyetemében vagyunk. A fogorvos tudományban szintén a felső 200-ba kerültünk. Ezen kívül még a orvos technológia területén sikerült a top 200-ba.
0: Dr. Ferdinándi Péter rektor helyettes szerint a fejlődésük, a nemzetközi együttműködéseknek, az erős kutatási teljesítménynek és az új innovációs központoknak köszönhető. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagy játékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Koreai Kulturális Központ szervezésében megvalósuló 19. koreai filmfesztivál programja a friss, az arcok, a fókusz és az extra blokkok köré épül. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változó.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elosztom a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére. Ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, legalábbis képesek arra, hogy hatással legyenek. Gallusznike meg jó négóta.
2: Nagyon megtisztelő, nagyon szépen köszönöm, köszöntök mindenkit,
1: örülök
2: aki
1: neked.
2: Hallgat minket, és téged is.
1: Örülök, hogy jöttél. Egy rendkívül izgalmas apropóval ráadásul, mert nem akármilyen bemutató készülődik.
2: Igen, a város szívében, a Dob utcában, a Spinózában lett arra lehetőségen Czeisel Gábor rendezésében, hogy egy olyan anya-lánya viszonyt jelenítsek meg, ami nagyon-nagyon különleges, mert hogy egy szupersztár édesanyjához fűződő viszonyát fogjuk taglalni a színpadon, és ez nem más, mint Barbra, nehogy elrontsam.
1: Igen, majd ezt mondd el, hogy miért.
2: Barbra Streisand, amikor meséli az édesanyjának az egyik jelenetben, hogy miért változtatja meg a nevét, azt mondja, hogy annyira kell ebben a műfajban, hogy valami titokzatosság lengje körül az embert. Anya, neked ezt értened kell. Mata Hari is ezt csinálta, és világhírű lett. Hát mit tudunk Mata Hariról? Na most ő nem változtatta meg Barbra Streisand annyira a nevét, csak azt mondta, hogy kivette az át, az, az ásítós Barbarából, csinált egy Barbra Streisandot, és valahogy ez valóban működött. De hát az ő tehetsége az nem csak erről szólt, hanem az egészen különleges hangszíne, és az a mérhetetlen nagy akarata, ambíciója, és bocsánat, hogy ennyit beszélek, csak nagyon lelkes vagyok.
1: De hát azért jöttél, hát érdekel is az alkotói folyamat, hát ne viccelj.
2: Tulajdonképpen ő volt az, aki lerombolta azt a tévhitet, hogy egy szupersztárnak csak baba szépségnek lehet lenni. Az édesanyja nem azért nem hitt benne, mert gonosz volt, és gonoszkodni akart a lányával, hanem mert egyszerűen nem látta azt az utat, hogy ebből a kis rút kiskacsából, hogy finoman fogalmazzak, hogy lesz az a szupersztár, akinek ez már egész kicsi, ő már egész kicsi kora óta képzelte magát. Na most a darabban elindulunk a 14 éves Barbarával, Barbra lesz belőle 18 évesen, és aztán 70 év körül állunk meg, és a mama mindig ott van, és valahogy egy ilyen negatív erőként mégis képes arra, hogy lökjön ezen a nőn előre és előre és előre. Hát sok minden közrejátszik az édesapjának a korai elvesztése, akitől ő úgy érezte, hogy nagyon sok mindent örökölt, és mocorog benne Emmanuel Streisand vére, egy tanár volt, egy nagyon közkedvelt tanár, és édesanyjától pedig a művészeti érzéket és a szép hangját örökölte. De valahogy soha nem találtak megértésre. Na most, hogy a darab legeslegvégén egymásra találnak-e, az maradjon titok.
1: Na jó, hát ezt majd megnézik szépen.
2: Viszont, ami nagyon fontos, egy napon születtem azzal a csodálatos hölgyel, színésznővel, aki játssza az édesanyámat, és ő nem más, mint a bombázó Tóth Enikő, aki őrült hitelesen adja a cseszegető anyukát. Semmi nem jó neki, és hát ilyen kicsit ilyen skizofrén kapcsolatban vagyunk, mert megérkezünk, és akkor bűbájosak vagyunk. Felmegyünk arra a picike, de annál kedvesebb és közvetlenebb Spinoza színpadra, és ott elkezdődik egymás froclizása. Mert hát igen.
1: Jó, izgalmas az egész. Azt kértem tőle, hogy az alkotói folyamatban egy picit hadd lássunk bele. Hol tartotok most a próba folyamattal?
2: Olyan fantasztikus dolog ilyen két szereplős darabban lenni. Én nekem önálló estjeim már voltak. Csináltuk a Czeisel Gáborral a Kaktusz virágát, ami hát egy ilyen 5-6 szereplős. De a két szereplős, úristen, annyira jó. Mert van idő minden egyes próba előtt összemondani a szöveget, mindenhol megállni, elgondolni,

0: gondolkozni. Tényleg úgy kezdjük mindig, hogy csak simán mondjuk a szöveget. Aztán fölmegyünk a színpadra, ott először ami jön, amit érzünk, és abból a Gábor utána azt mondja, hogy figyelj, olyan jó volt, hogy oda mentél a zongorához, olyan jó volt, hogy ott rácsaptál, olyan jó volt itt az a szünet. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy azt a fajta színházi munkát élvezhetem, ami a nagyon nagy musicaleknél az elején, a legeslegelején egy hétig talán megvan. De utána bejön a nagy tánckar, meg a kórus, meg a díszlet, és akkor rohanunk előre. Itt tényleg a csöndnek is olyan jelentősége van ebben a pici teremben, hogy ott egy világ mesélődik el egy nézésben, egy élet zajlik le, egy rövid szünetben is.
1: Október 7-én veletek indul gyakorlatilag a Spinoza Fesztivál, már a 24-dik, aztán majd október 21-én is játszátok a darabot. Még mindig nagyon érdekel a lélektana ennek, hogy amikor kapsz egy ilyen felkérést, akkor neked még pluszba bele kell ásnod magad mondjuk a főhős életébe?
0: Igen. Úgy kezdődik a dolog, hogy amikor én tinédzser voltam, akkor én is majdnem ennyi kritikát, meg féltést kaptam, sokszor nagyon jó indulatból, mint amit előbb elmondtam Barbráról, hogy igaziból Szirtes Tamár igazgató úr mindig azt mondta, hogy én egy nagyon rendhagyó ember vagyok, egy nagyon szabálytalan szépség. Egyébként ezzel ma már nagyon sokan vitatkoznak, de így indult a dolog. És ez az elején inkább hátrányt jelent, később pedig úgy érzem, hogy egyre nagyobb előnyt, hogy ahogy József Attila is mondja, hogy születtem, majd kiváltam. Tehát, hogy az, hogy megkülönböztethető az ember, akár a hangszínével, a profiljával, a megjelenésével, alkatával, az nagyon nagy érték, csak az elején borzasztó nehéz. Tehát én már kicsi koromban is szimpatizáltam a művésznővel, mert azt éreztem, hogy valami nagyon mély és közös sors van, ami összefonódik bennünk. Nekem lehet, hogy nem ekkora az orrom, de nekem meg előre áll a fogam, állandóan szabályoztatni akarták. Aztán utána, persze, aztán utána igaziból mi lett volna egy tucat száj, igen. És most meg azt látom, hogy ez meg egy nagyon erős jellegzetességem, ez a széles mosolyom, és természetes, hogy azonnal elkezdtem dokumentumfilmeket nézni, azonnal megrendelte a Czeizel Gábor a kis ponyva regényt, ami az ő élettörténete.
1: Azt mondja, nagyon vastag, ez a 800...
0: Nem, ez egy ilyen rövidebb, zanzásított verzió. Elkezdtem olvasni, bele-bele lapozgatok, de úgy érzem, hogy annyi közös van, hogy már a szövegkönyvből, amit Anna összeírt, abból én már tudok táplálkozni. Tehát nem évszámokra van szükségem, és ráadásul olyan nagyon jól van összeválogatva ez az öt jelenet, ami a végén egy monológ, ahol ő úgy kezdi, hogy nem szeretett ő igazából magáról beszélni. Ő a zenén keresztül szeretett létezni, eszméletlenül lámpalázas volt. Na mondjuk, megmondom őszintén, hogy ezt nem osztom vele. Valahogy lehet, hogy nekem olyan nagy energia átvitel, adás és kapás a színpad, meg úgy megszoktam, hogy valahogy nekem nincs már olyan nagy izomlázam, az van a tegnapi edzéstől, de lámpalázam. És elmondja a Streisand, hogy amikor a Funny Girl-t bemutatták 64 márciusába, akkor heti 8-szor játszották. Tehát ő úgy játszott egy szerepet, hogy ilyen iszonyatosan ilyen Broadway West End szinten. Mi azért a nagy színházba, például a Madácsba egy hónapig játszunk egy szerepet, majd utána eltesszük egy évre. Tehát azt a fajta kiégést, amit ő megélt, azt én nem éltem meg, de most nagyon-nagyon-nagyon csapongok. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, mert előbb mondtam, hogy Tóth Enikővel egy napon születtünk, de azt nem mondtam, hogy mikor, szeptember 11-én, és azon a napon egyébként lehet, hogy velünk nyit a a nevem Barbara, vagyis hogy Barbara Streisand történetével nyit a Spinoza, de már klezmer koncertek lesznek, és én aznap este ott leszek, és klezmert fogok hallgatni, és egy jó flódnit meg fogok enni ott a Spinozában 11-én.
1: Na, szívből gratulálok előtte, és jó Isten éltessen, és nagyon izgalmas, nem baj, hogy csapongsz, egyébként nem csapongsz, mert minden ide illik, és minden mindennel összefügg. Másrészt volt itt az Anna is, beszélgettünk vele is, vagy beszélgettem, és meséltem neki, hogy én voltam annak idején a Bradány Ivánnál, aki írta a Barbara Streisand életéről egy könyvet. Sok könyv van a Barbara, vagy Barbara már életéről, és ahogy beleolvastam, tényleg olyan az egész, mint egy motivációs workshop, tehát most már nem megvilágosodni kell menni, Isten tudja hova, hanem menjenek el és nézzenek meg.
0: Hát benneteket. Nem akarok nagy titkot elárulni, de talán annyit elmondhatok, hogy óriási motivációja volt neki még egy fizikai jelenség. Fülcsengése volt egész életében. Ez borzalmas lehet. Tehát már egész kicsi korától fogva, ahogy a nevelőapja oda költözött hozzájuk, valami olyan stressz dolog kapcsolhatott be nála, hogy egyfolytában volt egy sípolás a fülébe. A csoda tudja, hogy ez vérnyomás dolog, nem lehet tudni, hogy ez pszichoszomatikus, amit az anyja mondott, hogy csak pszichoszomatikus hiszti. Nem tudom, nekem a nagymamámnak lett idős korára, és nagyon-nagyon nem volt jól tőle. Na most a Barbara Streisand azt csinálta, hogy ezért tanult annyit, mert állandóan el akarta magát foglalni valamivel, hogy ne figyeljen oda erre a háttér, ilyen éles, valami hangot hallott. Nagyon érdekes és furcsa dolog, ezt nem irigylem tőle.
1: Hát igen.
0: Komoly.
1: Telnek a mindennapok.
0: Hát ez azért így bepörgeti az embert, tehát 6 nyelven tanult, lakberendezett, tényleg nem akarom az Annának az összes jó szövegét elsütni, de főzni is nagyon akart, de mindig mondta, hogy a vizet is odaégeti. Szóval hindu filozófusok ihlették meg, mit tudok még érdekességeket, renget, nagyon érdekes nő, nagyon gondolkodó, nagyon mélyen érző, és hát nem beszélve arról, hogy mekkora hatással volt az életemre az ő munkássága, hogy amikor a kezem közé kaptam a lemezeit, akár a Gentle-t, tényleg azok a gyönyörű dalok, annyira színvonalas, hogy ha már az ember egy kicsit tud skálázni, már tud egy kicsit énekelni, és elkezd Streisand munkásságával foglalkozni, akkor az olyan nagyot tud dobni a fejlődésén, hát hogyha musical és pop irányba szeretne menni valaki. Tehát érdemes a hangot és a zenét fülön keresztül tanuljuk. Nem is az agyunk, nem is a torkunk, a fülünkkel hallgatjuk, és akkor mi is le tudjuk képezni. Énekelni sajnos nem fogok túl sokat, de egy kicsit fogok dudorászni, mert hát a világhírű művésznő nagyon érzékeny a műveire, és hát nem nagyon engedi, hogy akárki színpadra lépjen az ő életművével, de azért majd egy kis dudorászás lesz a darabon belül. Igen, belepasszírozzuk, mert bár próza, azt gondolom, hogy muszáj felcsendülnie egy-két ikonikus dallamnak.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk, Gallusznikinek még inkább, örülök, köszönöm, hogy itt a próba folyamat közben eljöttél, igen, és igen, mesélsz. Mondtad, hogy nagyon intim az egész. A Spinoza tere is, az atmoszférája, meg egyáltalán ez a darab. És akkor abban segíts nekem, kérlek, a megértésben, mert itt kulisszatitkokról beszélgettünk a pályatársaiddal estéről estére, itt nekem már valaki azt mondta egyszer, hogy elképzelhetetlenek tartja, hogy egy darab a premierje elkészüljön, majd az 5.-6. előadásnál. Azért ez ahhoz képest egy érzékenyebb, talán pont az abban, hogy ketten vagytok a színpadon?
0: Csak magamról tudok nyilatkozni. Mielőtt megkapnám a szövegkönyvet, azelőtt vagyok a legidegesebb. Majd ugye megismerkedek az olvasópróbán azzal, ami rám vár, és olyankor két érzést tudok elkülöníteni. Volt olyan, hogy a nagy izgalomból egy olyan hideg félelem csapott rám, hogy akkor ezt most melyik oldaláról fogjam meg ezt, és akkor még valami csúnya szó is eszembe jutott. De itt most nem ez történt. Ahogy elkezdtem olvasni, egyre inkább azt éreztem, hogy hát tulajdonképpen úgy vagyok, mint Barbara Streisand akkor, amikor az Anna Frank naplóját látta gyerekkorában, és az ihlette őt meg, az volt az első színházi élménye, hogy te szent ég, hát ezt én is ugyanígy meg tudom csinálni. Tehát ahogy olvastam a szöveget, olyan volt, mintha úgy lelkileg. Uh-huh. Tehát, hogy nem én játszottam a Hello Dolly-t, meg nem én voltam a Funny Girl, de akár lehettem is volna, vagy lehetnék. Tehát, hogy olyan dolgokról kell beszéljek, ami annyira megkönnyíti a dolgomat, mert mind lelkileg, mind pedig temperamentumban, spiritusban tudok hozzá formálódni. Uh-huh. Ráadásul óriási öröm, hogy ez nem szentírás, és hogyha valami más mondatszerkezetben jönne a számra, vagy hozzá tudok fűzni valami emlékemet, amit én is tudok a múltból Barbaráról, vagy amit úgy érzem, hogy most itt kéne dudorászni, vagy ennél a résznél valami jellegzetességét visszahozok az ő humorának, akkor azt a Gábor nem az, hogy megengedi, hanem nagyon örüli, örül neki, és üdvözli ezeket az ötleteket. Most még nem megyünk egészben, még csak végigértünk éppen a darabon, és most ilyenkor nagyon jó, ahogy így érik bennünk. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy eszeveszett rohanás, pont azért, mert van mondani valóm vele. Mert nem idegen, nem kell belebújni valami tőlem távol eső olyan szerepbe, amit nem tudom, hogy közelítsek meg. Tudom, milyen olyan sokat dolgozni, tudom, milyen nagy színpadokon állni, tehát ismerem ezeket az érzés, ismerem ezeket az érzéseket, elő kell hívni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak. Gallusz Nikit is szeressék, kövessék. Ki hívott egyébként téged erre a szerepre? A Gábor vagy az Anna, vagy mind a ketten?
2: A Gáborral dolgoztunk már a kaktusz virágát csináltuk. Egyébként ez nagyon érdekes, mert válaszolok a korábbi kérdésedre is, és akkor egy olyan térbe dolgoztunk, ahol nem volt színpad. Uh-huh. És így utólag pont ma említettem a Gábornak, hogy én azt annyira nem szerettem. Tehát lehet, hogy a madácsról lejöve, nekem furcsa ez a egyszerűen szeretem, hogyha van egy elemelt tér, uh-huh. ahol én is átadhatom magamat a képzeletemnek, és aki engem néz, itt nem arról van szó, hogy most fölnézzenek, nem. Hanem, hogy ne jöjjön zavarba az a, bocsánat, de szegény néző, hogy én ott adott esetben ott köpök egy nagyot, mert üvöltöttem egyet, és akkor érted, tehát olyan profán.
1: Hogyne.
2: És itt a Spinozában hiába ez egy picike tér, de van rendes színpad, uh-huh. van normális függöny, bejövök, megállok, van gyönyörű reflektor, van egy karzat, tehát úgy érzem magam, mint egy kis ékszerdobozban. Uh-huh. Nagyon szeretem, nagyon élvezem, tényleg.
1: 6-7 van itt is a próbára? Ha mindent összeadunk?
2: Hát nem volt annyi. Aha. Nem volt annyi, nem. Vagy lehet...
1: Jó, hát ahány színház, akkor ezek szerint annyi szokás. A madásban 6-7 van, vagy ott meg még több?
2: Én úgy, most úgy mondanám inkább, hogy minimum 3 hónap van a madácsban. Most azért is vagyok egy kicsit így az időkkel, meg az időpontokkal hadilában, mert elkezdődött a TV2-ben az a műsor, amire már nagyon rég agitáltak, és tartottam tőle a Sztárban Sztár, uh-huh. és 20-án este lesz az első élő show, és emiatt is nagyon sok teendőm van, de erről nyilván nem mesélek többet, okay, akit érdekel, az majd nézi, de hát az nagyon sok előkészülettel uh-huh. jár, és akkor rohanok most a Dobutca és
1: a
2: filmgyár között, és még aztán még van az Ők azok koncert, akikkel Tatabányára megyünk, Malek Andival és Wolf Katival, ami egy nagyon különleges, ott nagy örökzöldek, slágerek, mindannyian elénekeljük ugyanazt a dalt, csak más stílusban.
1: Más után?
2: Igen, nagy zenekarral, és annyira más stílusban, hogy tényleg, most mondok egy példát, a Christina Aguilera Hurt, egy nagyon uh-huh. nagy nóta, el fog hangzani, azt hiszem Bossa Novában, az Andi talán gitárral. Én egy gospel verziót énekelek, és a Wolf Kati pedig talán egy 100 zongora. Mit mondtam előbb?
1: Ne, oké.
2: Okay. Egy 100 zongora, gitár, gospel.
1: Igen.
2: Egész más. Más tempó, más hajlítások. A dallam ugyanaz. Szóval az például egy ilyen zenei csemege, aztán nem sokára lesz az Erkelben, tényleg nem sokára. Rebeka. Uh-huh. Most kezd el nekem egy kicsit így berobogni, úgy elcsúszott ez a nyár, ahogy a természetben is, hogy még ugye ma meg holnap, nem ma meg holnap, de hagyjuk.
1: Okay,
2: most voltak a nagy hőségek.
1: Igen. Niki, de meg lehet szokni ezt a kiszámíthatatlan pályát.
2: Nem lehet megszokni.
1: Tehát itt nincs állandóság.
2: Most, hogyha egy postás kisasszonyt kérdeznénk meg, ő is talán elmondaná, hogy nagyon-nagyon sok kiszámíthatatlanság van a napjában. De tényleg ez a művész élet, tudod mit? Nem is szeretek beszélni róla, mert olyankor, okay. amikor ennyi minden van, akkor az ember úgy élvezi, hogy okay. tényleg olyan sok mindenbe beleélhetem magam. Uh-huh. Mert sajnos van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy én magamnak nagyon jól tudok álmodozni, viszont elkezdeni szervezkedni nagyon nehezen. Uh-huh. Tehát amikor kiürül körülöttem az újdonság, akkor el tud kapni engem egyfajta félsz, hogy jaj, mi lesz a következő, ami lázba hoz. De különben olyan vagyok, és ez talán a színházból látszik is, hogy én azért becsülöm a szerepeimet, tehát nem arról van szó, hogy valamit megkaptam, és akkor utána eldobom, mint uh-huh. egy mosogató rongyot, és rohanok tovább, mert nem nézek hátrafele. Tehát én azért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem. Alig várom, hogy legyen Jézus Krisztus szupersztár, legyen József, Mamma Mia, tehát ezeket is várom, de mindig várom az újdonságot, mert az adja a frissességet, és nagyon szerencsések vagyunk, Tóth Enikő is, és én is, tényleg látom, hogy mennyire frissen tart minket ez a pálya. És ez szerencse, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek ezért, hogy ez megadatik.
1: Na, hát akkor ez kegy, ilyen szempontból.
2: Így van, köszönöm
1: de
2: is.
1: De milyen jó, hogy ilyen szenvedéllyel tudsz a hivatásodról beszélni. A popzenei karrieredről is ugyanilyen hivatással? Ez már nem
2: a popzenéből annyi maradt meg, hogy a Klub 54-jel mai napig is, most például itt Budapesten egy családi napon léptünk fel vasárnap.
1: Hát vagytok még?
2: Szeretnek minket, emlékeznek ránk, tudomásul van véve, hogy már félig meddig retro, hogy már félig meddig nosztalgia, de nagyon-nagyon sok embernek a Még egyszer című dal az olyan emléket őriz a szívében, hogy kellemesek vagyunk ezeken a családi napokon, és nagyon szívesen megyünk is.
1: Hát én még a titkos vallomást is ismerem, teljesen az egész lemezt.
2: De kedves vagy, és egyébként. Lehet, hogy azt a szöveget még én is írtam, nem is tudom, arra szél a lemezre fúja, még egy-kettőt.
1: Szél fújja, mit tudom én, hova ezt a titkos szél fújja, füledbe, hát hova?
2: Hát ezek a népi motívumok, ezek ott szerepeltek, ilyen dallamos, kedves, romantikus, szeretem, persze most már van egy...
1: Azok igényesen meg voltak csinálva.
2: Nagyon, hát nagyon. Ezért a két lemez után nem tudtuk folytatni, mert ugye kivonultak a kiadók Magyarországról, uh-huh. és már a második lemezt is részint mi szponzoráltuk, és a harmadik lemeznél úgy voltunk, hogy a fiúk azok inkább építkeztek, azt mondták, uh-huh. hogy jó lenne, hogyha lenne egy kégli. Uh-huh. Én a lakáshitelemet fizettem ki, és akkor kicsit így megálltunk, és egy kicsit más irányba mentünk el.
1: Jó, de akkor legalább van két lemez, persze. amivel a mai napig tudtok.
2: Igen, de ez nem csak Klub 54, hanem abbákat is énekelünk, van egy abba show, és akkor van egy olyan rész, ahol magyar nagy slágereket is belevettünk, akár Cserháti, Máté Péter, vagy akár még Lady Gaga, tehát mindenfélét énekelünk, szóval ez most már egy ilyen nagy Klub 54-es nagy egyveleg.
1: Uh-huh. Party.
2: Uh-huh.
1: Jó az. No, és a egyébként szereted most az életedet? Mindaz, ami történik veled minden téren?
2: Én szeretek élni. Nagyon szeretek élni, de amikor a mentálhigiénés iskolámat végeztem, akkor felhívta a figyelmet az egyik tanárunk arra, hogy amikor életről beszélünk, akkor próbáljuk definiálni, hogy kinek mi az élet.
1: Akkor a mindennapja, akkor így kérdezem a mindennapjaidat.
2: Igen, de most nem téged akartalak froszlizni ezzel, hanem így definiáltam volna, hogy nekem mi az élet. Hogy egy kicsit többet áruljak el magamról.
1: Kíváncsi vagyok.
2: Tehát, hogy rájöttem arra, hogy nem vagyok igénytelen, és szeretem, hogyha eljutok az edzős, súlyzós edzésemre, ha egy héten egyszer eljutok jógázni, hogyha teljesítem a kis uszkárom felé azt, amit szeretek, hogy minden nap legyen egy nagy séta. Szeretem, ha felkészült vagyok a próbákra, és nem csak beesek. Uh-huh. Szeretem, hogyha megtisztelem a környezetemet azzal, hogy nem csak ápolt vagyok, mert lefürödtem, hanem valamit közvetít az öltözködésem, és ezért nem biztos, hogy én vagyok a legegyszerűbb ember a világon, mert vannak igényeim. Uh-huh. És nemrég egy szerettemmel egy ilyen kedves vitába is keveredtem, hogy a feltétel nélküli szeretet. És a pszichológia azt mondja, hogy feltétel nélküli szeretetet igaziból mindenki csak az édesanyjától várjon el uh-huh. leginkább. Tehát, hogy ne kínozzuk a környezetünket azzal, a szerelmünket, a gyerekeinket, hogy teljesen úgy fogadjanak el minket, ahogy vagyunk. Vagy vizsgáljuk meg, hogy vajon mi el tudjuk-e fogadni a másikat teljesen úgy, ahogy van. Vagy hogy egyáltalán ez egészséges-e. Uh-huh. Na most miért mondom? Szeretem persze az életemet. De van, amikor úgy magamra szólok, hogy Niki, most többet kell aludj. Most figyelj, lehet, hogy most fogsz késni 10 percet, de egy pillanatra vegyél levegőt, mert ha úgy érkezel meg, mint akit tényleg így üsztek, hajtottak, akkor oda viszed a káoszt, ahova nem kell káoszt vinni. Uh-huh. Tehát, hogy én ilyen tudatosan próbálom figyelni azért magamat kívülről is. Sose felejtem el, egyszer valaki írta egy ilyen mentálhigiénés oldalamhoz, hogy mit kell itt okoskodni, az életet élni kell, nem filozófálni rajta, és köszönöm mai napig is, hogy ezt írta, nem értek egyet. Uh-huh. Szerintem igenis este, mielőtt az ember becsukja a szemét, egy kicsit így végig kell pörgetni, és nem az a lényeg, hogy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, hanem akkor tudom jól érezni magam én a bőrömbe, ha azt érzem, hogy tulajdonképpen amit lehetett, megtettem ma azért, a szeretteimért, magamért, a pályámért, az állatért, akiért felelősséget vállaltam, a testemért, hogy jól táplálkoztam, nem tudom, sorolhatnám. Uh-huh. A kollégáimért is, hogy úgy viszonyultam hozzájuk, ahogy én is elvárnám, hogy hozzám viszonyuljanak. Vagy ha ez nem sikerült, akkor után követtem. Oda mentem, és azt mondtam, hogy te figyelj, mert egyébként sokszor nem sikerül. Nagyon idegesek vagyunk, itt is ugye elválik, hogy ki mit gondol, ha megkérdeznélek, hogy szerinted nehéz az élet?
1: Szerintem nem.
2: Látod? Érdekes, én elfogadom. Elfogadom. Pont azt mondta nemrég a párom, hogy szerinte nem nehéz, ez csak, az csak egy koncepció. Hogy,
1: én azt mondtam volna, hogy szemléletmód.
2: Igen, én nem hiszek ebben. Nem alapvetően az, aki azt mondja, hogy nem nehéz, az egy áldott helyzetben van. Mert alapvetően az élet, és az élet alatt azt értem, hogyha most engem így kicsapnának valahova egy erdő közepére, hogy na, anyukám, éljél. Tehát nagyon könnyű nekünk, mert felkapcsolom a villanyt, befűtök, fölveszem a kényelmes cipőmet, de hogy önmagában, akinek nem adatik meg, és mondjuk meg kell, olyan szinten kell megküzdenie a mindennapi betevőért, hogy tönkre megy a hangulata benne. És én sok olyat láttam. És én láttam, hogy anyukám is nagyon küzdött, tehát, hogy már valahogy az életről máshogy gondolkodok, de én annak örülök, hogyha te azt mondod, hogy könnyű az élet, és annak örülök, ha azt mondja a párom, hogy könnyű, mert akkor tudom, hogy ti jó flóba vagytok.
1: Én nem ismerem a párodat, de azt tudom, hogy én meg megjártam a hadakútját, tehát, hogy tudom, hogy tényleg csak rajtam múlt. És ha már
2: erdő,
1: hogy a jéghátán is megélek. Tehát én bízom annyira magamban, hogy azért én nem is ismerem a félelem érzését.
2: De jó.
1: Most ebben hosszan belemehetnénk.
2: De érdekes, ne menjünk bele, de igen, ez nagyon-nagyon érdekes, mert én például azt gondolom az én pályámon, hogy nem minden múlik rajta. Nem minden múlt rajtam.
1: A te pályádon semmi nem múlik rajtam. Az semmi.
2: Akkor köszi! Egy pont ide.
1: Ezért kezdtem el kérdezni tőled, hogy hogy bírod ezt a kiszolgáltatottságot.
2: Figyelj, nézd, sok minden módon fel lehet fogni. Nekem életem álma volt, hogy a Wikidnek a egyik főszerepét, az Elfabát elénekeljem, eljátszam. Nem sikerült ez a nagy színházban, kőszínházban, ugyanakkor valahogy Bolba Tamás közbenjárásával, hiszen ő hívott meg engem a castingra, a meghallgatásra, és több fordulós volt, mégiscsak én lettem Elfaba, és az örökké fönnmarad, mert hogy a szinkron hangja és az ének hangja is lettem. De hát most ugye tudjuk, hogy bemutatta az Erkel Szegeden, és hozzák föl a kőszínházba, és még nem csengett a telefonom, tehát ki tudja, és ezekkel ugyanolyan mosollyal és jó szívvel kell tudni tovább élni. Pedig én nem fogom azt hazudni, hogy nem várom, és nem lennék mérhetetlenül boldog, és nem vagyok olyan álszent, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát én annyi mindent kaptam, csinálja most más a fenéket. Én is nagyon szívesen csinálnám, nagy színpadon is. De nem minden adatik meg. Szóval igen, nem minden múlik rajtunk.
1: Jó. Millió kérdésem lenne. Millió kérdés. Most kezdődik az igazi. Most kezdődik az igazi mély interjú, de az a baj, hogy jó társaságban repül az idő, és a végén vagyunk. Úgyhogy gyere majd vissza, kérlek, amikor lement az őrület.
2: Jó.
1: És amikor jobban ráérsz, sok csillogó szempárat kívánok neked. Egyrészt a jó Isten értesen tényleg a következő 365 napos utazáshoz a lehető legjobb élményeket, meg értékeket kívánom neked. Legyen siker az előadás, meg éld meg úgy, ahogy
2: köszönöm, szeretnél. Mert nem vagyok babonás, szóval nekem lehet sok sikert kívánni.
1: Ja, oké. Október 7-e, kedves hallgatóink, a Spinoza oldalán minden fontos információt megtalálnak. Gallusz Nikit is szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszi.
2: Nagyon köszönöm, András, köszönöm.
1: Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gallusz Nikinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter szerint még kérdéses Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választása. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. Programokkal készül a budapesti kávéhétre a közlekedési múzeum. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter szerint egyelőre nem biztos, hogy a Tisza frakció támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészté választását. A pártelnök a parlamentben azt mondta, tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát, de a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter szerint az eddig rendelkezésükre álló információk alapján nem látják biztosítottnak sem a kétharmados, sem az egyszerű többséghez szükséges támogatást. Hozzátette, a végleges álláspontot a frakcióülés és a további információk megvizsgálása után alakítják ki. Baka András hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek. A jelölt 2025 óta a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztályán dolgozik osztályvezető ügyészként, korábban pedig több ügyészségi vezetői és ügyészi tisztséget is betöltött. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. A budapesti belső kerületek polgármesterei kezdeményezték a nyitvatartás korlátozását, és már készülhet az erről szóló előterjesztés. A kerületek jelenleg nem kötelezhetik a trafikokat éjszakai zárvatartásra, mert rájuk külön országos szabályozás vonatkozik. A polgármesterek elsősorban közbiztonsági problémákkal indokolják a változtatást. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor attól tart, hogy az eltérő helyi szabályok széttagolhatják az országos ellátást. Hálózatot. Egy 21 éves brit turista támadt rá egy 43 éves férfira péntek este Budapesten a Szent István körúton, a Víg Színház közelében. A gyanú szerint a külföldi többször fejberúgta a járókelőt, aki az ütésektől elvesztette az eszméletét. A támadás előtt a turista több másik járókelőt is megkergetett. Egy biciklis fékezte meg, az RTL információi szerint úgy, hogy fegyvert fogott rá. A rendőrség a brit férfit súlyos testi sértés miatt hallgatta ki. A gyanúsított azt állítja, hogy semmire sem emlékszik a történtekből. A megtámadott férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A brit turista szabadlábon védekezik. Visszavonta a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló korábbi határozatot. A 2021-ben elfogadott döntés alapján 12 milliárd forintot különítettek volna el a beruházásra, amely azonban azóta sem indult el, és kifizetés sem történt. A kormány közlése szerint a határozat visszavonása 12 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenlegét. A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, amelyek a jövőben dönthetnek az ingatlan hasznosításáról. Programokkal készül a budapesti kávéhétre a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amely szeptember 23-a és 27-e között kedvezményes belépővel várja az érdeklődőket a Fő a kávé című időszaki kiállításon. A látogatók ajándék kávékóstolót, workshopokat és tárlatvezetéseket is igénybe vehetnek. Szeptember 25-én Nyári Krisztián Itt kávéztak ők című előadásán a magyar irodalom ismert szerzőinek egykori törzshelyeit és kávéházi világát idézik fel. Szeptember 26-án a Tiltott gyümölcstől a reggeli rutinik címmel tartanak tárlatvezetést. A programokra a múzeum honlapján lehet jelentkezni. Hűvös, szeles, de többnyire derült időre számíthatunk ma. Zápor legfeljebb csak elszúrtan alakulhat ki. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, délután nem lesz melegebb 18 foknál. Szerdán csípős lehet a hajnal, de aztán sok napsütés és kissé szeles őszi idő várható. Napközben 18-22 fok lesz a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: program ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című rendezvénysorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története 4 részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a 4 részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszást teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését, és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Változik az elhízott betegek ortopédiai ellátásának protokollja. Változtatni kell Budapest zöld politikáján. Előrelépett a Semmelweis Egyetem a világrangsorban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátásának protokollja, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A jelenlegi szabályozás 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex, vagyis BMI felett inaktív állapotba helyezi a betegeket a várólistán, azaz nem végzik el rajtuk például a térd vagy csípő protézis műtéteket. A miniszter szerint a BMI alapján történő korlátozás diszkriminatív, és a műtétek halasztása súlyos következményekkel is járhat. Hegedűs Zsolt közölte, a jövőben a sebész, a műtéti tím és a kórház dönthet arról, hogy elvégezhető-e a beavatkozás. Ha egy vidéki intézmény nem vállalja a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor centrumkórházba irányítják. Tanulni kell az idei hőség adta kihívásokból, mondta a főpolgármester az Életzöld konferencián. Karácsony Gergely kiemelte, hogy a nyári hőség eltérően érinti a városrészeket és a társadalmi csoportokat, és sokkal több figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra, a közművek terhelésére és a hajléktalan ellátásra. A szakértők szerint a város hőterhelése egyenlőtlen, a Duna hűtőhatása és a repülőtér fűtőhatása között akár 11 Celsius fok különbség is lehet. A megoldások között a természetes árnyékolás, a világos tetők, a szürke víz használata és a fák nagyobb gyökértere szerepel. A fővárosi vízművek szerint a vízellátás stabil maradt, de a jövőben egyenletesebb vízhasználatra és jobb kommunikációra lesz szükség. Dezsényi Péter, a főkert igazgatója szerint a következő 10 évben a közterületi fák 40%-át le kell cserélni. A Semmelweis Egyetem több területen is előrelépett a Shanghai Ranking 2026-os szakterületi világrangsorában. A Shanghai Ranking a világ legrégebbi, objektív és átlátható módszertannal dolgozó egyetemi rangsora, amely a legnagyobb presztízsű listák közé tartozik. A világon több tízezer egyetem működik, ezek közül szakterületenként mintegy 2000 intézményt rangsorolnak. A részleteket dr. Ferdinándi Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovatív rektor helyettese mondta el a Sláger FM-nek.
3: Jelenleg a úgynevezett gyógyszertudományokban a világ legjobb 50 egyetemek közé tartozunk, konkrétan a 44-ek lettünk. Ezzel messze a közép-kelet-európai régiónak a vezető egyeteme lettünk gyógyszertudományokban. Ez nagyon fontos. A másik szakterület, ez a klinikai orvostudomány, és itt a világ legjobb 200 egyetemében vagyunk. A fogorvos tudományban szintén a felső 200-ba kerültünk. Ezen kívül még a orvos technológia területén sikerült a top 200-ba.
2: Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést mértek. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi csúcs a fővárosban ezen a napon az óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben. Ma is erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. A hidegfront nyomán kisebb eső vagy futózápor még kialakulhat, de alapvetően napos, gomoly felhős időre van kilátás. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, hajnalban hideg lesz, fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter szerint még kérdéses Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választása. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. Programokkal készül a budapesti kávéhétre a Közlekedési Múzeum. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter szerint egyelőre nem biztos, hogy a Tisza frakció támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészté választását. A pártelnök a parlamentben azt mondta, tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát, de a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter szerint az eddig rendelkezésükre álló információk alapján nem látják biztosítottnak sem a kétharmados, sem az egyszerű többséghez szükséges támogatást. Hozzátette, a végleges álláspontot a frakcióülés és a további információk megvizsgálása után alakítják ki. Baka András hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek. A jelölt 2025 óta a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztályán dolgozik osztályvezető ügyészként, korábban pedig több ügyészségi vezetői és ügyészi tisztséget is betöltött. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. A budapesti belső kerületek polgármesterei kezdeményezték a nyitvatartás korlátozását, és már készülhet az erről szóló előterjesztés. A kerületek jelenleg nem kötelezhetik a trafikokat éjszakai zárvatartásra, mert rájuk külön országos szabályozás vonatkozik. A polgármesterek elsősorban közbiztonsági problémákkal indokolják a változtatást. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor attól tart, hogy az eltérő helyi szabályok széttagolhatják az országos ellátást. Hálózatot. Egy 21 éves brit turista támadt rá egy 43 éves férfira péntek este Budapesten a Szent István körúton, a Víg Színház közelében. A gyanú szerint a külföldi többször fejberúgta a járókelőt, aki az ütésektől elvesztette az eszméletét. A támadás előtt a turista több másik járókelőt is megkergetett. Egy biciklis fékezte meg, az RTL információi szerint úgy, hogy fegyvert fogott rá. A rendőrség a brit férfit súlyos testi sértés miatt hallgatta ki. A gyanúsított azt állítja, hogy semmire sem emlékszik a történtekből. A megtámadott férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A brit turista szabadlábon védekezik. Visszavonta a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hauman Petrának és Grillus Samunak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter szerint még kérdéses Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választása. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. Programokkal készül a budapesti kávéhétre a Közlekedési Múzeum. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter szerint egyelőre nem biztos, hogy a Tisza frakció támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészté választását. A pártelnök a parlamentben azt mondta, tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát, de a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter szerint az eddig rendelkezésükre álló információk alapján nem látják biztosítottnak sem a kétharmados, sem az egyszerű többséghez szükséges támogatást. Hozzátette, a végleges álláspontot a frakcióülés és a további információk megvizsgálása után alakítják ki. Baka András hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek. A jelölt 2025 óta a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztályán dolgozik osztályvezető ügyészként, korábban pedig több ügyészségi vezetői és ügyészi tisztséget is betöltött. Éjszakára bezárnák a dohányboltokat a belvárosban. A budapesti belső kerületek polgármesterei kezdeményezték a nyitvatartás korlátozását, és már készülhet az erről szóló előterjesztés. A kerületek jelenleg nem kötelezhetik a trafikokat éjszakai zárvatartásra, mert rájuk külön országos szabályozás vonatkozik. A polgármesterek elsősorban közbiztonsági problémákkal indokolják a változtatást. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor attól tart, hogy az eltérő helyi szabályok széttagolhatják az országos ellátást. Hálózatot. Egy 21 éves brit turista támadt rá egy 43 éves férfira péntek este Budapesten a Szent István körúton, a Víg Színház közelében. A gyanú szerint a külföldi többször fejbe rúgta a járókelőt, aki az ütésektől elvesztette az eszméletét. A támadás előtt a turista több másik járókelőt is megkergetett. Egy biciklis fékezte meg, az RTL információi szerint úgy, hogy fegyvert fogott rá. A rendőrség a brit férfit súlyos testi sértés miatt hallgatta ki. A gyanúsított azt állítja, hogy semmire sem emlékszik a történtekből. A megtámadott férfi könnyű sérüléseket szenvedett, a brit turista szabadlábon védekezik. Visszavonta a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló korábbi határozatot. A 2021-ben elfogadott döntés alapján 12 milliárd forintot különítettek volna el a beruházásra, amely azonban azóta sem indult el, és kifizetés sem történt. A kormány közlése szerint a határozat visszavonása 12 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenlegét. A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, amelyek a jövőben dönthetnek az ingatlan hasznosításáról. Programokkal készül a budapesti kávéhétre a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amely szeptember 23-a és 27-e között kedvezményes belépővel várja az érdeklődőket a Fő a kávé című időszaki kiállításon. A látogatók ajándék kávékóstolót, workshopokat és tárlatvezetéseket is igénybe vehetnek. Szeptember 25-én Nyári Krisztián Itt kávéztak ők című előadásán a magyar irodalom ismert szerzőinek egykori törzshelyeit és kávéházi világát idézik fel. Szeptember 26-án a Tiltott gyümölcstől a reggeli rutinék címmel tartanak tárlatvezetést. A programokra a múzeum honlapján lehet jelentkezni. Hűvös, szeles, de többnyire derült időre számíthatunk ma. Zápor legfeljebb csak elszúrtan alakulhat ki. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, délután nem lesz melegebb 18 foknál. Szerdán csípős lehet a hajnal, de aztán sok napsütés és kissé szeles őszi idő várható. Napközben 18-22 fok lesz a maximum.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
4: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében zajlik az udvarkolat felújítás, az 53-as és 57-es kilométerek között van korlátozás emiatt mindkét irányban. A Budapesten, a Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, úgyhogy most is zavartalanul lehet már közlekedni. Aztán a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál tart a gázvezeték javítás, mától lezárják az érintett útszakaszt. Nem most, majd egy picivel később, de most a reggeli órákban, úgyhogy készüljenek rá, hogy majd a 36-os autóbusz onnantól fogva terelve közlekedik, és nem érinti az Akácfa utcai megállót. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót zárták le a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávzárás van a Döbrentei tér után, a 7-es és a 107-es autóbusz, és egyébként az érintett éjszakai járatok is terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintve a Rudas gyógyfürdő megállót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Ma először már az autóból is inkább Jackie-ben szálltam ki.
5: Hűvös késen indult a reggel, úgyhogy aki mondjuk lábon közlekedik sokat, mindenképpen vegyen fel egy melegebb kabátot, meg már sál is kellett volna, képzeld.
4: És aki kézen közlekedik sokat,
5: hát ez egy jó kérdés.
4: Vagy fejen áll.
5: Kesztyűt.
4: Jó reggelt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Chance, ez még mindig úgy tetszik, meg a sztoria, hogy egy futásból lett egy dal.
2: Igen.
1: Mi minden inspirálhatja az embert. Tessék elmenni futni, ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember sokáig friss, üde maradjon, egészséges, és így tovább.
2: Vagy hogyha nem szeretnek futni, akkor sétáljanak egy nagyon a Margit sziget, erre például ősszel kimondottan alkalmas. Én imádom, olyan gyönyörűek a fák ott ilyenkor. Tényleg.
1: Nem jól mondod, ez úgy, hogy és ha nem szeretnek futni, majd megszeretik. Menjenek!
2: Mi vagyok én? A dühös kis malac, Isten ments! Nem. Van itt más ember, aki dühös. Én nem szeretek dühösködni.
1: Hozzá tartozik. Most látom, megint nagyot megy az utóbbi napokban, olvastam, megint egymásnak estek így az Instagramon, meg Facebookon a különféle ilyen megmondó emberek. Várjál, tehát úgy kezdődik a sztori, hogy most már egyre többen ilyen felkent szakemberként, szakértőként beszélnek a glikémiás indexről, ja, meg a szénhidrátokról, meg a nem tudom mi, és akkor ilyen port vegyél, olyan izét vegyél, olyan speciális nem tudom mit, nyilván hát nem olcsók ezek
2: igen,
1: a dolgok.
2: Igen.
1: És közben, és ez nekem egyébként roppant mód szimpatikus, hogy egyre többen vannak olyanok, akik ilyen tök egyszerű hétköznapi, mit én látszik, hogy edzőként dolgozik, stb. És odáll, és így azt mondja a kamerában, hogy figyelj, tök egyszerű, ne egyél többet, mint amennyit lemozogsz.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ennyi, hogy egyre több embernél kezd telítődni ez a glikémiás, és a izé, és a glutén, és a nem tudom mi, és a... nem, nagyon egyszerű, kalória. Ne fogyassz több kalóriát, mint amennyit elégesz napközben. És hogy ez nekem, mondom, marhára tetszik, tiszteletben tartva azt, hogy biztos vagyok abban, hogy nem tudom, van 100 emberből 2, 3, 4, 8, akinél tényleg mondjuk valamilyen pajzsmirigy probléma, túlműködés, alulműködés, vagy bármi olyan egyéb körülmény áll fenn, amely miatt mondjuk valóban jelentősen nagyobb testalkattal rendelkezik, mint szeretne. De 100-ból van mondjuk, nem tudom, csak hasamra ütök, 7-8, de biztos, hogy 100-ból nem 100. És az összes többi embernél, és az a baj, hogy tényleg képmutató a világunk, mert hogy ma már nem lehet kimondani ezt, hogy a lustaság az, ami miatt te, vagy hogy nem figyelsz oda, vagy a kényelem, ne nevezzük, ne jó, ne legyen lustas, a kényelem. Én is szeretek csokit enni.

0: meg nem tudom mit, de lejöttem róla valamennyire, mert nem akarok. Tehát, hogy ennyi, és ezt senki más nem tudja megcsinálni helyetted. De hogy engem az kezd bántani, rádiósként is, hogy egyre kevésbé szabad beszélni ezekről a dolgokról, mert rögtön zokon veszik, mert az rögtön bullyingnek számít, meg bántásnak, holott nem. Szerintem az a bántás, hogyha nem segítünk embereknek abban, hogy egészségesebbek legyenek és jobban éljenek.
1: Nekem pont ezért tetszett az, amikor Erős Antóniának ugye van egy fontos, most még nem tudom, hogy tart-e az egészségügyi műsora, de hogy volt egy egészségügyi műsora, amiben konkrétan ő maga mondta el, hogy bizony az elhízás betegség. És nagyon örültem annak, hogy valaki kimerte mondani, aki ebben egyébként abszolút szakértő, hiszen ő neki a cukorbeteg miatt pontosan oda kell figyelnie arra, hogy mikor, mit és mennyit eszik. És nagyon örültem annak, hogy volt olyan orvos, aki ezt elmondta, tehát hogy azért ne kendőzzük el, hiszen rengeteg betegségnek az előszobája az, hogyha elhízunk, és pont. És ezért kell figyelni magunkra, és nem kell megvonni magunktól dolgokat, mert tök jókat lehet enni, én is nagyon finomokat eszem, imádok enni, de kisebb adagokat, és ennyi.
0: Hát vagy akkor oké, valamit valamiért, akkor mozog, sétálj, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, milyen intenzív dolgot, feltétlenül mozogjál, tehát hogy mozog le, vagy igen, akkor egy picit vegyél vissza az adagokból. És hogy ez ennyi. És én ezért haragszom, és ez évtizedek óta haragszom, amikor valaki megadja a felmentést, és most nem fogok nyilván neveket mondani, ugye fitnessguruk, stb., hogy mert a nagyvállalatok meg a stb., én is eszem feldolgozott élelmiszert, én is eszem csokoládét, csak közben figyelek, tehát hogy próbálok valamennyire tudatos lenni, és hogy ez mindenkinek a saját jól felfogott érdeke kellene, hogy legyen, de mindenkinek megadjuk a felmentést, hogy nem te tehetsz róla. A gonosz multi tehet róla, a feldolgozott élelmiszerrel, meg a glikim, meg a izéve, meg a stb., de majd én, és akkor a másik kör, akire haragszom, ez meg az utóbbi években, ugye azok a celebek, akik már ilyen saját mindenféle porokat
1: készít,
0: úgyhogy lövésük nincs róla. Tehát az egész egy hatalmas marketing. Visszaél azzal, hogy őt megkedvelték a tévéképernyőn, vagy a rádióban, vagy énekesként, vagy nem tudom micsoda. Elkezd mindenféle trutyi-mutyi porokat forgalomba hozni, és szerencsétlen, gyanútlan embereknek kihasználja a hiszékenységét, meg a szeretetét, és rájuktuk már, hogy és akkor vedd meg, mert én is ez, és közben ő meg mondjuk szurkálja magát, ugye, titokban, a színfalak mögött, azzal lefogy, és jól előadja, hogy aj, mert ezek a porok, amiket te is megvehetsz tőlem online is. Nem tudom, szóval, hogy én ezeket, tehát, hogy most így elmosolygunk rajta, de hogy én a hétvégén azon gondolkodtam, hogy ezeket büntetném konkrétan, mert ez már az a fajta átverés.
1: Hát igen, csak hogy, tudod? Tehát mit fogsz, tehát nem tudod bebizonyítani, hogy nem tudom, mit használta. Emlékszem, annak idején voltak olyan influencer hölgyek, akiknek nagyon sok követője volt, és volt valami ördögnyelves termék, amit árultak, és így utána olvastam, mondom, ezt komolyan valaki elhiszi, és igen. És volt, aki elhitte.
0: Hát és egyébként meg most az elejét elvicceltem, de tényleg úgy van a futás, és én sem mindig szeretek, hogy elmenni az edzőterembe, de hogy amikor átlendülsz a holdponton, ha megadod magadnak ezt az esélyt, hogy hozzákezdesz, kipróbálod, és egyszer csak ráérzel az ízére, mert rájössz, hogy de tök jó leső érzést tud lenni kifárasztani magad, leizzadni egy picit egy kocogásban, és utána beülni egy kád forró vízbe, vagy akár csak letusolni. Tehát, hogyha elkap ez a gépszíj, és azért sokakat ismerek, akiknél így volt, hogy nem akarok, meg kipróbálta, és bejött neki. Tehát, hogy legalább az esélyt meg kellene adni, és akkor ezért van az, hogy én nem nagyon vagyok képbe egy csomó sorozattal, meg nem tudom, mivel kapcsolatban.
1: Persze.
0: Nyilván kényelmesebb lenne testpednem a kanapén, és nézni, és konyolkodni, hogy most ezt. De nem, én azt láttam, hogy megyek a jó levegőre. Bocsánat, a kifakadásért én ezt csak segítő szándékkal mondtam, és nem azért, hogy most itt nem tudom, okoskodjak, vagy hogy osszam az észt, mint ezt rábízom a celebekre. Csinálják továbbra is az Instán, csak önöktől azt kérném, hogy Jussz László, ne hagyják magukat becsapni, félrevezetni, megkárosítani, ugye?
1: Igen.
0: Vagy valahogy
1: az így. Milyen jó duma volt tényleg mindig a végén, az a kékfény végén? Volt.
0: Nem, ez volt
1: melyik,
0: valami.
1: Melyik műsorban
0: nem
1: volt?
0: Tudom, de
1: az... Tényleg ez volt a duma önöktől. Azt kell. Valaki biztos.
0: Várj, azért volt mókás, mert amikor csináltam az Uri Gelleres műsort még régen, akkor arra is volt a Jussz Lacinak egy kifakadása, igen, hogy hülyének nézik a nézőt, és hogy tehát az meg megint a másik véglet, hogy nem, ez egy szórakoztató show műsor, tehát kezeld a helyén, tehát hogy azt se akarjuk már, hogy akkor közben minden élményről lemondunk. Nem mondjunk le Teddy Swimsről se. Break up in reverse, 6:20-kor itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
0: A reklám után.
10: Hűvöskésen indul a reggelünk, még csak 12 fokot mérünk, viszont délutára, illetve már most pár óra múlva megérkezik a napsütés, az majd felmelegíti a levegőt, és délutára már 18-19 fokot ígérhetek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A vonalban a Mávinformtól Váci Viktor. Jó reggelt, mi újság felétek?
11: Jó reggelt, sziasztok! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-ig a meccsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amíg Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. És ugyancsak egy újabb változás, hogy a meccsek Intercity fővárosi végállomása ideiglenesen a déli pályaudvarra került át. Jó utat kívánok!
2: Köszönjük szépen! A 6-os számú főúton Paks déli határában két személyautó karambolozott, így a 4-sávos szakaszon 2 sáv zárva, jelenleg rendőrök irányítják itt az áthaladást. Közben élénkül a forgalom az M3-as bevezetőjén, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendén és Maglódnál, az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain, de lassabb már a haladás, a Soroksári úton is befelé a Haller utca előtt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Na, az előbb piszkáltuk itt a celebeket, a nagy megmondó embereket, hogy hogyan lendültek bombaformába. Jaj, hát ezt eszem meg, azt a szúrod magad. Tehát, hogy, de hogy kötelezővé tenném, az éttermeknél volt ilyen, nem? Egy pár évvel ezelőtt, hogy mondták, hogy vagy legalábbis szó volt róla, hogy ha azt írod, hogy krumpli pürén, akkor krumpliból kell lenni.
2: Igen, és persze,
1: ha
2: por, és akkor az ellenőrzik, így van.
1: Igen, pontosan? Tehát hogy nem lehet akármit készíteni. Igen. Ugyanezt csinálnám a híres ismert celebjeinkkel, hogy oké, valljál színt, hogy valójában mivel fogytál le, és aztán oszd az észt. Na de ehhez képest nagyon fontos mindig, hogy pozitív példákat is említsünk, ugye? Tehát ne csak beleszálljunk valakiben, hanem akkor mondjunk alternatívákat. Uh-huh. Hát kérem szépen, itt van Natalie Gröger, akit a People magazint kérdezett meg a hosszú élet titkáról, és nem véletlen, mert ő tudja, hogy miről beszél, mert hogy a 101. születésnapjára készül, és bomba formában
2: igen.
1: van. A, most mondom, hogy néni, de hát nem néni, ő egy hölgy.
2: Hölgy, igen.
1: Ő egy hölgy. És hát elárult, hogy szerinte milyen titka annak, hogy ő bizony most már 100 éve él itt a Föld nevű bolygón.
2: Az egyik kedvencem az az volt, hogy azt mondta, hogy mosolyog gyakrabban, maradj kíváncsi. Egyébként ez nagyon fontos, mert ez ugye folyamatosan pallérozza az elménket, és minden reggel tegyél fel egy kis sminket. Ez annyira cukker, tényleg.
1: Igen, kicsit kibővítve egyébként azt is mondta, hogy persze nem csak a smink fontos, hanem hogy ő, igen, amikor otthon van, akkor is odafigyel arra, hogy szépen rendesen öltözzön igen. föl. Tehát, hogy nem magára ránt egy, nem tudom, kiluggatott rongyot, hogy ma úgy se lát senki, hanem megtiszteli magát azzal, meg az életet, mondjuk így talán, az életet megtiszteli azzal, hogy ő szépen akkor is neki készül a napnak. És hát, hogy Petra mondja, hogy ez a mosolygás, meg hogy folyamatosan leköveti, hogy mi történik a világban, ez igen, ugye ezt egyre többet mondják a kutatók, de hát nem most új keletű információ ez, hogy az agyunkat pont úgy kell edzeni, mint az izmainkat az edzőteremben. De az agyadat azt ugye azzal tud edzeni, hogy igen, hogy szudokuzol, hogy keresztrejtvényt fejtesz, és
2: olvasol.
1: És amire mostanában kezdenek még igazán rájönni, hogy a szociális háló milyen fontos. Uh-huh. Tehát az, hogy legyen társaságot. Ugye igen. régen milyen sokat hallottuk a nagyszüleinktől, meg idősektől, hogy hát már mindenki élek, mert már mindenki elment, a Marika is meghalt, és hogy ugye, hogy magukra maradtak, de ha nem maradnak magukra, és ebből a szempontból például az ilyen újkori idős otthonok is tök jók, hogy ott a saját igen. korosztályodnak megfelelő társaságban lehetsz, mert az kell, az átmozgatja az agyadat, és frissen tart.
2: És ugye az, hogy az újdonságokra kíváncsi, ezt az is mutatja, hogy amikor mondjuk a családja nem tud vele ott lenni, akkor konkrétan ő az új kütyüket használja, és úgy beszélget velük. Tehát, hogy videóhívással beszélget a családjával. Egy 101 éves nénit. Úgyhogy valaki azt mondja, hogy AT 70 évesén én már nem tudom megtanulni a nem tudom mit, az internet használatát, vagy az AI-t, dehogy nem, tessék, itt van erre az élő példa. Ez a kíváncsiság, amiről ő is beszélt.
1: Képzeld, nekem a pótnagymamám volt ilyen, ő nem élt 100 évig, de 90 körül járt, amikor elbúcsúztunk tőle, és hogy szinte mindig, amikor mentem, ő élt ott vidéken, ahova jártam nagyon sokat nyaralni, mindig meglepett valami olyan dologgal, hogy éppen mikrohullámú sütőt vásárolt, éppen egy új telefont vett, és mindig meg kellett tanítani, hogy az most hogy működik, mert érdek, tehát egy kis faluban lakott, de mondta, ő akkor most tudni akar, hogy ezzel a telefon, ezt hogy kell, mit kell, és hogy láttam rajta, hogy ez valóban számít, tehát hogy valóban megdolgoztatja az agyad. Meg a nyitottság az szerintem valószínűleg áttételesen is egy csomó mindent hoz még magával. Tehát, hogyha nem zárkózol be, nem mondasz le az életről, ugye ezt a betegségeknél is szokták mondani, meg gyógyulásnál, hogy a legfontosabb, hogy higgyél abban, hogy te meggyógyulsz, és akarjál meggyógyulni. Annál nagyobb segítség, és utána jönnek a gyógyszerek, igen. meg a minden egyéb más.
2: És két fontos gondolata volt még, az egyik, hogy az étkezés terén is mértékletességre esküszik, tehát, hogy nem eszi túl magát, ez azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon filigrán alkatú hölgyről beszélünk, illetve, ami szerintem a legfontosabb mert az egészben, hogy tudatosan kell keresnünk az okokat a mosolygásra. Tehát, hogyha mondjuk egy nap úgy éreznénk, hogy nincsen semmi, amiért örüljünk, vagy mosolyogjunk, akkor is tudatosan keressük. Például most kinéztem az ablakon, és már mosoly csalt az arcomra, hogy milyen gyönyörű szép, ahogy jön fel a nap, és egyszerűen, ahogy így bevilágítja a házak tetején, tehát már ettől az ember úgy boldog lesz. Úgyhogy szeretnénk, hogyha megosztanák velünk mondjuk a ma reggeli boldogságukat, ami mosoly csalt az arcukra, így korán reggel 6:42-kor.
1: Közben szörfölök, és folyamatosan nézem a képeit.
2: Annyira édes.
1: Annyi. Figyelj, ha azt mondod, hogy 80 éves, én elhinném neki. Tehát,
2: ugye?
1: Hogy nem tűnik száznak, és egy gyönyörű ilyen üdekék blúzt visel, mintás blúzt, és hát hitáztam, hogy bicikli, de nem, hanem ez az a fajta járókeretenek ugye kerekei vannak, annál támaszkodik, de mosolyog, valóban van rajta egy finom, szolid smink, tehát nem tudom, szájfény,
2: igen,
1: vagy ez nem tudom, nincs az ősz, tehát nem bajlódott az, hogy barnára fesse a haját, de mosolyog, jókedvű, és látszik, hogy tele van tetvágyal.
2: Igen.
1: Ennél fontosabb nincs. Na, hogyha a környezetükben van valaki, vagy volt, aki nagyon szép kort élt meg, akkor árulják már el nekünk a titkát, hogy mit vettek észre rajta. Tehát most nem azt várjuk feltétlenül, hogy 100 éves hallgatóink jelentkezzenek, hanem...
2: Milyen jó lenne, ha most az... lenne hát.
1: Én benne vagyok.
2: Én 90-nek is örülnék, ha 90 éves hallgatónk itt lenne.
1: De kiváltképp örülnék, hogyha mondjuk 30-as, 40-es, 50-es években járó hallgatóink jelentkeznének, hogy mit figyeltek meg az idős hozzátartozókon, akik szépkort éltek meg, hogy vajon mi lehet a titkuk. 0-30-30-30-95-8. Várjuk!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra lesz 10 perc múlva. Judit csak ennyit írta, nagymamám 96 éves volt, és mindig azt mondta, fiam, én azért élek ilyen sokáig, mert soha nem vitatkozom hülyékkel.
2: Ó! Oh.
1: Ez is jó lehet.
2: Szép.
1: Megfogadandó jó tanács a hosszú élethez.
2: Kinga is itt van velünk, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Volt egy, vagy van egy idős hozzátartozód?
3: Volt. Már aha. Jó pár éve nem él, a dédnagymamám testvére volt, aha, aki 102 évig élt.
2: Azt a mindenit.
3: Nekem ő volt kvázi a pótnagymamám, szóval aha, vele töltöttem a gyerekkoromat, és ő pedig az élete végét töltötte velünk, és otthon is ment el tőlünk a legnagyobb békében és nyugalomban.
2: Mi volt a titka?
3: A 102 éves születésnapja után egy kicsivel. Ő azt mesélte, hogy mindig, hogy burokban született.
2: Hogy valóban burokban született.
3: Hogy szó szerint burokban aha született, és ez úgy érezte, hogy ez védte őt meg egész élete során, aha, soha nem volt beteg, soha nem volt orvosnál, egészségesen élt mondjuk amennyire ebben az időben, tehát ez nem azt jelenti, hogy úgy táplálkozott, hanem nem dohányzott, nem ivott, de mondjuk ez másoknál is van, még sem élnek olyan hosszúkat, és mindig mindennel nagyon elégedett volt.
2: Ez nagyon jó. Hát ez csodás lehetett.
3: Úgyhogy ezt tudom róla elmesélni, és tényleg nagyon fantasztikus kort élt meg.
2: Az elégedettség az mondjuk fontos, igen. Azt igen. Gondolom mindenben megtalálta a jó dolgokat, még hogyha nem is minden volt mindig.
1: Olyan fura, mert azt is szokták mondani, hogy a rossz indulatú emberek is sokáig élnek, mert hogy táplálja őket a gyűlölet.
2: Igen,
3: de jó, róla az nem mondható el.
1: De hogy tök jó erről hallani, pont ezért örülök annak, hogy mesélsz, hogy az, hogyha valaki pozitívan áll a világhoz, és ha jó szándék, hogy az is tud éltető erő lenni.
3: Igen. És a burok, de hát ezt ugye nem lehet megrendelni.
2: Hát azt nem. Ja. Vagy abban születünk, vagy nem, igen.
3: Igen.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük. Szia.
3: Nagyon szívesen, szép napot, sziasztok.
1: Most, hogy emlegette a fogadott nagyszülőt, eszembe jutott a fogadott nagypapám, aki kovácsmester volt vidéken, és ő is bőven elmúlt 80 éves, amikor elhunyt, és gyakorlatilag az élete utolsó 2 hetét töltötte ágyban, mert hogy előtte még, tehát 2 héttel előtte kint állt, és az üllőn, azzal a hatalmas kalapács, amit figyelj, alig bírok megemelni, hogy készít, remegett a keze, de csinálta a lópatkot, és mondta, hogy mert neki ez a dolga, ő különben miért kellene föl reggel, és aztán tényleg, amikor már így rosszabbul lett, akkor volt az, hogy bement vagy elment az orvoshoz, meg kórház, és aztán hazament kicsit pihenni, hát 2 hétig tartott a pihenés, és vége, és a másik nagypapámnál ugyanez volt, hogy elment nyugdíjba, és elszegődött a szomszédos általános iskolába gondoknak. Aha. Lajos bácsi mondta, hogy ő otthon üljön,
2: tehát
1: hogy
2: nem. Gondok leszel, csillagom. Hát, nem, valami. Választ, te nem öröz már a Csabi, mi leszel majd, amikor
1: nem
2: úgy
1: tudom,
2: érzed,
1: de hogy igen, azt látom, hogy nem fog tudni leülni, ja, tehát az biztos, és egyre ismerem magam is. Hogy, és az ad értelmet, meg lendületet a minden napnak, hogy fölkezd, és tudod, hogy van valami dolgod.
2: Évi azt írja, hogy a nagymamám 93 éves koráig élt, és mindig csinált valamit, takarított, a kertet gondozta, és mindig imádkozott, hogy könnyű halála legyen. Úgy is lett, tüsszentett 2-t, és elment. Egyébként mindenki erre vágyik.
1: Tüsszenteni 2-t?
2: Nem, hanem az, hogy ne legyen betegség, meg ilyenek. Szerintem az, hogy így élj aktívan, és akkor egyszer csak úgy vége
1: hát
2: van.
1: Kivéve, ha egy gondolat bánt engemet ágyban párnák közt, hát, ugye? Mert nem mindenki vágyik, arra az egy másik korszak volt.
2: Igen, ott azért az, igen.
1: Na, önök szerint mi a hosszú élet titka? 0-30-30-30-95-8, ha tudják, osszák meg velünk gyorsan, köszönjük. Ez a Sláger FM is benne, a Cardigans és a Loveful 7 előtt 6 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Automatikusan érkezik majd a dízel támogatás. Két somogyi település választott polgármestert vasárnap. Katonai világbajnoki sporteseményt rendeznek Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. A jogosultaknak sem kérelmet benyújtaniuk, sem bankszámlaszámot megadniuk nem kell, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű személygépkocsik üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben. Az első 5 000 forintos összeget szeptember 30-án utalja a Magyar Államkincstár, majd október 30-án, november 13-án és december 7-én érkezik újabb 5 000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bank számlaszámát, annak postai úton kézbesítik az összeget. A támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Két somogyi településen is időközi polgármester választást tartottak vasárnap. Niklán a független Hársházi Norbert nyert 165 szavazattal, a második Csonka Brigitta 104 voksot kapott. Sávolyban szintén független jelölt Csallóné Matakovics Andrea győzött 152 szavazattal, ellenfele Szőke Csaba Ferenc pedig 52 voksot szerzett. Mindkét településen új képviselőtestületet is választottak. Nikán a 632 választásra jogosultból 322-en szavaztak, Sávolyban pedig 421 jogosult közül 209-en járultak az urnákhoz. Az időközi választásokra azért volt szükség, mert a két település képviselőtestülete júniusban feloszlott. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. A túrázók biztonsága miatt több helyen módosult a bakonyi turistaút hálózat a honvédségi tevékenység miatt. A katonai területeken ugyanis gyakoribbá válnak a gyakorlatok, egyes helyeken éles lőszer használatával, ezért a turistautakat el kellett terelni. A változások többek között a közép-dunántúli piros túra és a kék túra útvonalat is érintik. Tés és Várpalota között jelentős változás lesz a piros túra útvonalán, amely több szakaszon más jelzésekkel fonódik majd össze. Várpalota környékén több piros és kék jelzést is megszüntetnek vagy áthelyeznek. A Burokvölgyben átvezető piros sáv ugyanakkor megmarad, és Királyszállás is továbbra is megközelíthető lesz. Katonai világbajnoki sportesemény érkezik Veszprémbe. Szeptember 28-a és október 1-e között a Van Veszprém arénában rendezik meg a 49. CISM katonai vívó világbajnokságot, ahol 18 nemzet több mint 200 vívója versenyez a vívás valamennyi szakágában. A rendezvényt a Magyar Honvédség szervezi a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Vívószövetség közreműködésével. A mezőnyben több olimpiai világ és Európa bajnok is pástra lép, köztük Siklósi Gergely. A magyar katonai válogatottat többek között Pásztor Flóra, Dósa Dániel és Tóth Gergely erősíti. A csapat vezetője Imre Géza korábbi világ és Európa bajnok, olimpiai ezüst és bronzérmes párbajtőrvívó.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Élénkül a forgalom Budapest felé az M3-ason, főképp a bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendén és Maglódnál, az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain. A 15. kerületben az Árvavár utcát lezárták a Rákospalotai körvasútnál csőtörés miatt, így a 124-es busz is terelő útra kényszerül, nem érinti tehát az Árvavár utca megállót. Közben lassabban járható az M1-es M7-es közös bevezetője is, nagyjából a Gazdagréti felhajtó vonalától, és a folytatásban a Budaörsi út. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után sávzárásra kell számítani hamarosan, illetve majd az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában pedig tart a gázvezeték javítása a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt, és várhatóan 8 órától a 36-os autóbusz is terelve közlekedik majd, nem érintve az Akácfa utca megállót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 5 perc, továbbra is keressük a hosszú élet titkát.
4: Hogyha tudnak ebben nekünk segíteni, akkor osszák meg velünk, hogyha van esetleg olyan ismerős, aki mondjuk 90 éves kort is megért, vagy a fölöttit.
2: Nyugalom, a hosszú élet ritka. 7 óra 6 perc, itt a Sláger reggel, jó reggelt! Sláger!

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 4:18 lesz, 3 perc múlva, és még mindig a hosszú élet titkát fürkészük.
1: Itt van velünk Béla, jó reggelt.
0: Szevasz Béla.
2: Sziasztok, jó reggelt.
1: Mi az ötleted? Hogyan élhetnénk hosszan?
2: Hát van a szomszédunkban egy néni, 103 éves.
1: Mi? Várj, 103 éves?
2: 103 éves.
0: Margit néni, azt mondtad?
2: Margit néni, csókolj, igen.
1: Édes csillagom, mi mágyjuk, szeretjük.
2: Ferencvárosban lakunk.
1: Aha.
2: Kertes övezet van ott. És egyszer megkérdeztem, és azt mondta, hogy ne Béla, ne foglalkozz a hülyékkel.
1: És milyen igaza van, csak ezt hogy lehet megtartani?
2: Hát nem tudom, mert hogy ő mindig elmegy a füle mellett, mert vannak ilyen rosszak, arra már megint, hogy megy az a néni, meg ilyen, és így elmegy a füle mellett, és mosolyog.
0: Én ezt most még tanulom, hogy amikor valakitől ilyen rossz fájú megjegyzéseket hallok, és van ilyen, amikor ez így csőstől jön,
1: igen,
0: akkor próbálom ezt így kizárni. Egyébként képzeljétek, pont tegnap hallottam egy tök jó mondást, ami úgy szól, hogy ne harcolj a sötétséggel, inkább gyújts fényt.
1: Hát, oké. Okay. Béla, figyelj, te ezeket meg tudod.
2: Csak annyit szeretném mondani, hogy valamelyik nap azt mondta Béla, idén már kétszer elestem. Mondom, Margin, 53 éves, alig tudok járni. Azt mondja, már kétszer elestem.
1: Édesem. Imádni való. Puszíjuk. Vigyázzatok rá nagyon.
2: Vigyázzunk. Köszönjük szépen.
1: Szia, szervusz. Béla, hello.
0: Szia, szia. Mixi is jelentkezett. Nálad még közelebbi hozzátartozó ért meg nagyon szép kort.
1: Jó reggelt.
0: Hello. Hány évet?
3: Jó reggelt. Apusom 93 évet élt. Uh-huh. Ő azt mondta, ha ehhez hasonló, mint Margit néni, hogy ő csak a saját dolgával foglalkozott.
1: Aha.
3: Ő szerinte azért ért sokáig, mert csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki mindig ezt mondja nagyon régóta, és amikor olyan társaságba keveredik, ahol valakiről elkezdenek beszélni, ő innen megy ki. És tök igaza van, és én ezt azóta is tartom, és egyszerűen én sem bírom azt elviselni, hogy az ilyen helyzetekből megyek ki. Hogy
0: hát, már amikor tudsz, mert nem mindig tudsz, tudod otthagyni azt a szitut, amikor
1: igen,
0: valaki állandóan másokkal van elfoglalva.
1: Igen. Figyelj csak, Mixikém, ezt te hogy fogadod meg, hogy teszed magadévá, mert ez egy jó gondolat egyébként.
3: Ilyen elengedős fázisban vagyok így 60 év fölött.
1: Az jó.
3: Sok dolgot elengedett. Egyébként még egy párhuzam az előző hozzászólóval. Ugye apósom ismerte a házi orvosát születése óta, és hát nagyon jóba voltak, és mondta neki a házi orvos, hogy Géza bácsi magának a leletei szerint már rég meg kellett volna halni. Azt mondja, hát én nem olvasom a leleteimet.
0: Ennyi.
1: Milyen igaza van?
0: Amiről ilyen nem tudsz, az nincs.
1: Így van. Nagyon köszi, Mixi.
0: Szavasz.
3: Szervusztok!
0: Tényleg egyébként, emlékszem, pont múltkor kérdeztem itt Cilától, hogy ő miért zsibbasztja magát mindig azokkal a tévéműsorokkal, meg egyebekkel, amiket nem szeret. Tehát, hogy amit, és akkor mondta, hogy mert őt ez szórakoztatja. Tehát végülis, hogyha ez pozitív energiával
1: tölt,
0: akkor rendben, igen, van, csak hogy lehet, hogy majd megmondom neki legközelebb, hogy így nem fog sokáig élni. Úgyhogy, na várjuk még a hosszú élethez a tippeket. 06 30 30 30 95 8. Közben jön Gudics Máté, aki égeti két végén a gyertyát,
1: vagy? Igen.

0: Sláger reggel.
1: 7:30 előtt 9 perccel.
2: Itt van velünk Locsi, jó reggelt.
3: Jó reggelt. Sziasztok.
2: Még mindig a hosszú élet titkáról beszélünk, és az apukát keresztanyukája, hát 104 éves koráig élt, nem régiben hunyt el, de azért ő egy nagyon különleges asszony volt.
3: Igen, ő nagyon-nagyon életerős asszony volt. Ő vidéken lakott, és egy tanyán nőtt föl, se víz, se gáz, se villany, tehát hogy kútból húzta a vizet, akkor így mondom, és szeretett ott lakni, és valahogy nem tudott az életnyomot hagyni rajta. Nagyon-nagyon életerős asszony volt. Sajnos nem olyan régiben halt meg, szeptember 3-án a születésnapján, 104 évesen.
2: Pont a születésnapján?
1: Most szeptemberben. Igen.
2: Az is milyen karmikus.
3: Még fölöltöztették, és még előkészültek, addig ő elaludt.
2: Édesem! Azért ez egy nagyon szép momentum lehetett.
3: Igen, hát 104 évet megérni.
2: Azért ez.
1: És lehetett még vele, mit tudom én, beszélgetni? Jókat?
3: Fantasztikus dolog volt vele beszélni. Sajnos nekem ritkán volt rá alkalmam, de határozottan emlékszem arra az időre, amikor ő még kint élt a tanyán, és én beszéltem, akkor is elmúlt, ő 88. születésnapján ő ejtőernyőzött, azt kérte
1: születésnapján. Melyik születésnapján?
2: Micsoda, nem már!
3: Még annak idején a tévében is bekerültem, illetve, hogy ezt el is ugrott, a 3000 méterről, ugye tandemugrást, mert ugye más, igen, nem lehetett már, úgyhogy nagyon-nagyon életerős volt, és nagyon-nagyon érdemes volt vele beszélgetni bármiről, olyan erősugárzott belőle, olyan jó érzés volt utána eljönni, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy úgy föltöltődött az emberettől.
2: Azért, na ez mindent visz, hogy 80. születésnapjára valaki tandemugrást kér, szóval tényleg, le a kalappal előtte. Locsi, nagyon kösz, hogy megosztottad ezt
3: nagyon
2: velünk.
3: Nagyon szívesen.
1: Ez milyen jó, hogy 104 évig jutottunk, ahhoz képest, hogy onnan indultunk, hogy egy 101 éves hölgyről beszéltünk, aki tényleg remekül néz ki a friss fotói tanúsága szerint, és aki elmondta, hogy ugye mosolyogni kell, kíváncsinak lenni, és itt ennek nyomán összeszedtük önökkel, hogy valóban egyrészt talán az egyik legfontosabb szabály, nem szabad a hülyékkel foglalkozni, Petr, ezt nekünk is tanulnunk kell.
2: Jó, igen.
1: Most nem magamra gondolok, tehát ne rám nézem azt, hogy ne foglalkozz a hülyékkel, de ha gondolod, akkor... Szóval, és ez azt jelenti, hogy ne foglalkozz a hülyék, hogy egyrészt ne akard meggyőzni, tehát az semmiképpen, de lehetőség szerint ne is nagyon vegyünk tudomást azokról az emberekről, tessék, hogy kizárni. Egyik fülünkön be, a másikon ki. Tudom, hogy ez nehéz, ez egy élethosszig tartó tanulás, de érdemes vele próbálkozni. Aztán a másik sarkalatos pont volt ugye, hogy aktívnak kell maradni úgy fizikailag, mint szellemileg. Ebben egyébként a társaság is segít, hiszen hogyha van kivel elmenni kirándulni, ha van kivel beszélgetni, kártyázni, megosztani bármilyen élményt, az nagyon jó, és a harmadik ilyen fontos pont talán a nyitottság lehet, amiben beletartoznak például a modern kütyük, hogy még valaki 90 évesen is azt mondja, hogy oké, mint Natalie, a kiinduló sztorink, hogyha nem tud menni hozzá az unoka, akkor beszélnek videóhívásba, cseten, meg stb. Tehát, hogy ne az, hogy jaj, de ez már öreg vagyok, már nem akarom megtanulni.
2: Nagyon köszönjük, hogy segítettek összeszedni ezeket, és szerintem ebből táplálkozzunk, ez segíteni fog mindannyiunknak, meg persze lehet majd táplálkozni, hogyha valaki nagyon ügyes lesz a hablagyban, ugyanis egy 20.000 forint értékű tefál edénykészletet adunk az Európai Nyúlhús Fogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu jóvoltából, aztán van páros belépünk az eredeti francia Molière-re is, és egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk.
1: Most tessék jelentkezni a hablagyba 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere, és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló, vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6. ferrobreaker.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Jelentős változások jönnek a székesfehérvári helyi buszközlekedésben. Pénteken nyílik meg a Biodomban a WordPress fotókiállítás. Jó reggelt kívánok, Szentő Fükori vagyok. A Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Az első ütemben 3 ponton változik a szabályozás. Megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az eddig központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzések a jövőben szabadon választhatók lesznek, tartalmukat pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja. Az intézmények emellett saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozását a fenntartók normatív támogatásból fedezik. A kormány szerint ezzel a képzések jobban igazodhatnak az egyes iskolák helyi igényeihez és kihívásaihoz. Jelentős változások jönnek a székesfehérvári helyi busz közlekedésben. Az év végén lejár a jelenlegi alvállalkozó szerződése, amelyet a MÁV-Volán nem hosszabbít meg. Az átalakítás októberben kezdődik, és várhatóan 2027. januárjára fejeződik be. A helyi járatokon összesen 17 új autóbusz áll forgalomba, köztük 9 Cravex Credo Öconel, egy elektromos Icarus és 7 MAN Lion City. A szolgáltatás ezután egységes üzemeltetés mellett működik majd. A városvezetés szerint ettől javulhat a szolgáltatás színvonala és az üzembiztonság, illetve csökkenhet a járatkimaradások száma. Kormányablakbusz járja a héten Komárom-Esztergom vármegye több települését, így helyben elintézhetők többek között a személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal, útlevéllel, lakcímkártyával vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek. A mobil ügyfélszolgálaton ügyfélkapu regisztrációra is lesz lehetőség. A busz szeptember 22-én Baján, Epölön, Máriahalmon és Únyon, 23-án Süttőn és Bajóton, 24-én Annavölgyön, Sárisápon, Dágon és Csolnokon, 25-én pedig Kesztölcön, Leányváron és Piliscsében várja az ügyfeleket. Szeptember 25-től november 8-áig látható Budapesten a WordPress Photo 2026 kiállítás, amelynek a Biodóm adott hont. Az idei pályázatra 141 országból 3747 fotóriporter több mint 57 000 képet nevezett, ami rekordnak számít. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók között háborúk, humanitárius válságok, a klímaváltozás hatásai és társadalmi problémák is megjelennek. Az év fotója díjat Carol Guzzi Separated by Ice című képe kapta, amely az Ecuadorból az Egyesült Államokba érkezett család szétszakadását mutatja be. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
12: Bori, köszönjük szépen, szeles, de napos időre készülhetünk. Most 12 fokos még csak a reggelünk, úgyhogy igen, hűvös késen indul a nap, de délutára már 18 fokot ígérhetek.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 38-as kilométernél a külső sávban megállították a forgalmat. A 4-es számú főúton gyalogost gázoltak Vecsés határában, a 19-es kilométernél Budapest felé a külső sáv jelenleg zárva. A budai alsó rakparton is baleset nehezíti a közlekedést, északi irányban a Margit híd előtt számítsanak torlódásra. A vonalban pedig a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Ha vonatra szállnánk, akkor mire számítsunk? Jó reggelt!
14: Jó reggelt, sziasztok! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-áig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok, és ugyancsak egy újabb változás, hogy a Mecsek Intercity fővárosi végállomása ideiglenesen a déli pályaudvarra került át. Jó utat kívánok!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelben 7:40-kor.
1: Képzeld el, gyere! Haver, képzeld el! Most nem kellene, hogy... Képzeld el! Utka beszélgettem Árpád apánkkal.
2: Komolyan.
1: Itt van a szomszéd korteremben. Itt van be, mint a négy! Egy ágyba, mondtam neki! Nagy egy hülye vagy Árpád, igen, egy nagy egy hülye vagy Árpád, nagy egy hülye vagy. Az egész begyűrűzésért te vagy a hibás. Mert a magyarokat még kellett letelepíteni pont a lejtő legvégére a gödörre. Azt mondta azért, mert szélvédett ez. Hát szélvédettnek szélvédett, de megmarad a büdös is.

0: villany, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánunk a mi drága Ibolyánknak.
2: Szia, jó reggelt!
3: Zoli, jó reggelt!
1: Hello, hello!
3: Örülök, hogy hallasz titeket.
1: Jaj, hát mi is neked, vagy. Mert rég beszéltünk már, de emlékszem határozottan a lelkesedésedről. Remélem ez ma is megvan.
3: Meg, csak egy kicsit izgulok.
2: Nem kell izgulni, figyelj a feladványunkra.
1: Kicsit kell, mert az jót tesz a hosszú életnek, ha kicsit izgul.
2: De hogy tesz jót, nem, a stressz jóféle, az nem jó.
1: De várjál, jóféle izgalom az motivál.
2: Nem. Figyelj, Ibolyám, nem tudom, hogy tegnap hallottad-e a feladványt, nem sikerült megfejteni, úgyhogy reméljük, hogy hallottad, és ma menni fog. Hajrá!
3: Jó!
4: Tudududum, tudududum, ratatatatarata, tudududududum, tudududum, tudududum, dudum, dum.
2: Ibolyám?
3: Ja?
2: Próbáld meg visszadúdolni esetleg.
3: Tudududum, tudududum,
2: ra. Milyen ügyesen csinálod? Tényleg ugyanúgy, mint Csabi.
1: Jobban, jobban.
3: Tudududum, tudududum, ratatatata. Hát, ez nem fog menni.
1: Nem.
2: Biztos vagy benne?
3: Tényleg nem fog menni.
1: Nem, ha feladom.
3: Ez most tényleg okay. Nem fog menni.
1: Akkor nem kínzunk.
2: Nagyon sajnáljuk. Köszi,
1: Ibolya. Szia, szia.
3: Jó, majd próbálkozom meg.
2: Jó, okay. Puszilunk, vigyázz magadra.
3: Puszira titeket, szervusztok.
2: Szia. Az elejére kell nagyon figyelni, azok kedvéért mondom, akik esetleg gondolkodnak már rajta tegnap óta, és holnap próbálkoznának, az nagyon árulkodó. Hát a vége az nem teljesen az, mint maga a dallam. Egy 20 000 forint értékű Tefal edénykészlet az európai nyúlhús fogyasztást népszerűsítő nyúlhús.eu jóvoltából most nálunk maradt, ahogy a páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába, illetve itt maradt még az egyéves Sláger FM prémium előfizetés is, zavartalan rádió hallgatással is visszahallgatás funkcióval.
1: Majd holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Felfedezhetik a látogatók a veszprémi érseki palotát a Szent Mihály napokon. Pénteken indul Veszprém város vegyeskarának ünnepi évada. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Az első ütemben 3 ponton változik a szabályozás. Megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az eddig központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzések a jövőben szabadon választhatók lesznek, tartalmukat pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja. Az intézmények emellett saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozását a fenntartók normatív támogatásból fedezik. A kormány szerint ezzel a képzések jobban igazodhatnak az egyes iskolák helyi igényeihez és kihívásaihoz. A második ütemben visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket, és bevonják a szakképzési, valamint a bölcsődei dolgozókat is. Különleges bútorokat is megcsodálhatnak a látogatók a veszprémi érseki palotában a szeptember 25-e és 27-e között rendezett Szent Mihály napokon. A palotában több olyan 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyat is őriznek, amely egykor veszprémi püspökök használatában állt. Köztük van Hornin Károly püspök 18. századi írószekretere és 19. század végi íróasztala is. A Szent Mihály napokon vezetett sétákon az érseki palota mellett a várnegyed több különleges helyszíne is felfedezhető. Péntek este zseblámpás toronytúrát is szerveznek a Szent Mihály főszékes egyházban, szombaton pedig építészeti és történeti séták indulnak. A programok között családi kódfejtőjátékok, borkóstoló, koncert és kiállítás is szerepel. Idén is megrendezik a Gyereket a Magasba programot Veszprémben, szeptember 26-án délelőtt az Óváros téren. A Három Királyfi, Három Királylány kezdeményezéshez kapcsolódó eseményen 11 órakor emelik magasba a gyerekeket. A programot zene, néptánc és táncház is kiegészíti. Emellett kézműves foglalkozás, robogópálya, csillámtetoválás, játszótér és családi versenyjátékok is várják a résztvevőket. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai erőzsűri dönt. 70. évfordulóját ünnepli Veszprém város vegyeskara, amelynek jubileumi évada pénteken kezdődik, és jövő év júniusának végéig tart. A háromnapos évadnyitón koncertek, kiállítás, emlékülés és zenetörténeti beszélgetések várják az érdeklődőket Veszprém több helyszínén. A kórust 1956-ban alapították 77 énekessel és muzsikussal, a kórus család pedig ma mintegy 150 tagot számlál. Pénteken a Hangvillában nyílik kiállítás a vegyeskar múltjáról, este pedig a kapella koncertet adnak a Szent Margit templomban. Szombaton bemutatják a 70-kedők című kötetet, valamint először hangzik el Bánó Tamás Barnabás Titka a dalnak című műve, amelyet a kórus család együtt ad elő. Vasárnap a Győri Filharmonikus zenekarral közösen a Veszprémi Tedeum című oratóriumot is előadják. A Cseminszky Miklós által 2000-ben a kórus felkérésére komponált mű a Veszprémhez kötődő Szent Imre legendát dolgozza fel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: A 4-es számú főúton Vecsés határában elgázoltak egy gyalogost, a 19-es kilométernél Budapest felé sávzárás van érvényben. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, a 38-as kilométernél a külső sávban megállították a forgalmat, már több mint 7 kilométeres így a torlódás, ugye ne felejtjük, itt a két sáv külön van választva a terelés miatt, mármint hogy a Bozótos két oldalán. Aki teheti, a 48-as kilométernél a Szárligeti csomópontban inkább hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es számú főút felé, bár nyilván ott is most erősebb a forgalom. A budai alsó rakparton is baleset nehezíti a közlekedést, északi irányban a Margit híd előtt, itt is számítsanak torlódásra. Sávzárásra kell számítani mostantól a Kerepesi úton, kifelé a Barostér után, illetve majd délután 4-ig várhatóan az Albert-Irsay út előtt is karbantartás miatt. A 20. hatodik kerületben tart a Vágóhíd utcában a Veselény utcánál a gázvezeték javítás, mától zárva az érintett útszakasz. A 36-os autóbusz most nagyjából ezektől a percektől terelve közlekedik, nem érintve az Akácfa utcai megállóját.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nézzenek rá a Facebook oldalunkra, ahol megtekinthetik Sarah Jessica Parkert őszen, őszhajjal, amiért most beszóltak neki.
4: Igen, és amiért végre megvédte magát, mert évek óta ezzel támadják, hogy ő hogy mer őszülni és regedni, mindjárt ezzel falkozunk, és a fiatalság kultusszal.
2: Előbb azonban jön még a Genesis.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 49 előtt 2 perccel. Sarah Jessica Parker a leves Vogue divatlapnak adott interjújában most karakán módon reagált a mindenféle kommentekre, amik a közösségi médiában terjednek, ahol folyamatosan bírálják most már a külsejét. Az egész egyébként egy fotóval kezdődött.
2: Igen, egy olyan fotóval, amin egy barátjával látható, egy férfi barátjával, aki egyébként ugyanúgy ősz, mint ő. Érdekes, hogy nem kapott kritikákat, és szó szerint ezt a kérdést tette fel a Vogue interjúban. Mit tegyek, ne öregedjek, tűnjek el? Mert hogy elege van abból, hogy állandóan piszkálják ezzel, miközben ugye, ha mondjuk műtetné magát, akkor is piszkálnák. Szóval ezt is azért szóba azért hozta. Így van, hogy akkor meg azért, mert hogy akkor meg fiatalnak akar látszódni.
1: Igen, a kommentelők tényleg úgy esnek neki újra és újra, mintha legalábbis személyes sértés volna, hogy Carrie Bradshaw karaktere a valóságban öregszik. De miért baj manapság, ha egy nő mondjuk őszül? Miért nem vagyunk hajlandóak szépnek látni az öregedést, vagy miért nem tudjuk egyáltalán, mi számít szépnek? Szentesi Réka divatkutató, társadalomtörténész a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szia!
1: Mondj csak, ki dönti el egy-egy adott korszakban, ki határoz arról, hogy mi számít szépnek, hogy ki számít szépnek?
3: A ki dönti el, az egy erős kérdés. Én azt mondanám inkább, hogy ez egy korszellem, ami meghatározza, a mindenkori korszellem, tehát minden egyes kor és kultúra kialakítja a maga esztétikai mércéjét arról, hogy milyen az ideális emberi külső, vagy az ideális emberi belső, és ez mindig az adott korszellem mentén változik, amibe beletartoznak a társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális, stb. Változások, technológia akár. Tehát, hogy egy komplex jelenséghalmaz, egy jelenségrendszer hozza létre.
1: Értsük ezt úgy, hogy amely korban mondjuk jobban élnek az emberek, és tudnak rendesen táplálkozni, akkor ott mondjuk a duci formák köszönnek majd vissza a szobrokban, és hiszen a szobrok nyilván az adott kor szépség ideáját képezik le.
3: Részben igen, de nem is nem egy ilyen egészséghez vagy jobb táplálkozáshoz köthető, hanem inkább van neki egy ilyen jó élet, a földi örömök élvezete és a gazdagsághoz, a gazdagság anyagibeli jóléthez való kapcsolódása.
1: Aha, erre tudsz esetleg példát mondani, hogy ez miként tükröződik vissza az adott kor szépség ideáljában?
3: Hát például a reneszánsz embere. Ugye a reneszánsz időszakában a szellemiség, a gondolkodás eltávolodik egy kicsit Istentől, és eltávolodik egy kicsit az egyházi vallási nézetektől, és elkezd a földi életre, a földi örömökre koncentrálni, és ez megjelenik például a női szépség ideálban is, hogy egy robosztusabb alkat, egy teltebb alkat, és maga a ruházat is az itáliai reneszánsz esetében ezt támogatja. Ez a ruházatban egyébként, vagy divat szempontból, öltözködés kultúra szempontból, ami érdekes, hogy ugye a ruha stilizál és korrigál, és ezáltal képes a mindenkori ideálhoz igazítani a testet.
2: Érdekes világban élünk, mert ugye önazonosságot várnánk mindenkitől, és közben pedig mégis mindenkitől azt, hogy egyúttal a társadalmi elvárásoknak is megfeleljen. Hogy van ez?
3: Az önazonosság az szerintem egy nagyon modern

0: modern jelenség, meg egy modern gondolat. Azt gondolom, hogy még mi sem tudunk vele igazán mit kezdeni, mit jelent pontosan önazonosnak lenni, és tényleg van ma egy ilyen paradox üzenet, hogy egyszerre van egy, akár a reklámkampányoknak, akár a pszichológiai áramlatoknak, médiának van egy olyan sugallata, igen, hogy az ember legyen önmaga, de közben meg számos olyan külső és belső értékeket sugárzó ideálképpel is találkozunk, hogy milyennek kéne lenni pontosan.
1: Például látjuk, hogy az is az elvárás, hogy ma mindenkinek fiatalnak kell lenni. Mit gondolsz erről a fiatalság kultuszról?
0: Igen, szóval megváltozott annak a jelentése, hogy mit tekintünk fiatalosnak, vagy milyen értékeket kötünk a fiatalsághoz és az idősséghez. Tehát amíg mondjuk a 19. századi polgári kultúrában az érettség az tekintélyt, társadalmi státuszt, adott esetben vagyont jelenthetett. Addig ma például a fiatalsághoz ezzel szemben olyan fogalmakat kapcsolunk, mint nem is tudom, energia, egészség, rugalmasság, előttünk áll az élet típusú hozzáállás. És én azt gondolom, hogy ez a mai fiatalságkultusz, ez nagyrészt a fogyasztói kultúrából és a vadkapitalizmusból táplálkozik. Tehát, hogyha az idősödésből problémát csinálunk, tehát mondjuk probléma az összhaj, vagy a ráncosodás, vagy bármi olyan külsőleg látható jel az idősödéssel kapcsolatban, akkor arra újabb és újabb termékeket és szolgáltatásokat lehet kitalálni és eladni az embereknek. Nekem van egy ilyen gondolatom, hogy ezt egy ilyen kapitalista gondolkodást táplálja.
2: Tökéletes végszó. Köszönjük szépen Szentesi Rékának, és innen folytatjuk akkor nem sokára Zsidó Tamással. Szia Réka, köszönjük!
1: Köszönjük szépen, szia!
0: Köszönöm szépen én is!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:30 lesz, 7 perc múlva, és nagyon érdekes volt az előbb Szentesi Réka divatkutatóval, társadalomtörténésszel. Nagyjából oda lyukadtunk ugye ki, hogy például az őszhajjal, mert hogy Sarah Jessica Parkert mostában sokan piszkálják az őszülő haja miatt, vagy az őszhajjal az az egyik legnagyobb baj, hogy nem költesz pénzt hajfestékre, márpedig ugye, hogyha problémát csinálunk valahol, akkor azt meg kell oldani, és arra lehet pénzt költeni. Erről szól a modernkori marketing. Nos, Zsidó Tamás mester fordász a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát festéke vagy nélküle mondjuk a te szolgáltatásodra, vagy a ti tudásotokra mindenképpen szükség van, tehát ti nem vagytok bajban. Te is úgy gondolod, hogy valójában egy kicsit a fiatalság állandó hajszolása az marketing is? Nagy részt?
2: Hát az az igazság, hogy én 20 évvel ezelőtt voltam egy hatalmas nagy cégnek a ilyen kutatásán, amiben azt kutatták, hogy mi lesz 20 év múlva. És bizony elmondták, hogy ugye ez a középső részek Európa és Észak-Amerika, ez idősödik el, tehát öregszik el, egyre idősebb korosztály lesz, kevesebb fiatal születik, és ezért föl kell készülnie ezeknek a nagy cégeknek, szépségipari cégeknek, föl kell arra készülniük, hogy bizony ősülni fognak, és idősödni fognak a vendégeik. Na most, hát 20 év múlva most például a mostani kollekcióba, egy francia kollekcióba abszolút őszhajú hölgyeket preferálnak.
3: Menő!
2: Az őszhajú hölgyeknek van fantasztikusan levágva a haja. Uh-huh. Ez egy fontos dolog például, hogy én azt gondolom, hogy lehet valaki őt, nagyon jól tud kinézni, de akkor legyen vagány a frizurája. Tehát akkor azzal egy ilyen diszonanciát csinálunk mi fodrászok, már aki tud hajat vágni rendesen, tehát hogy egy ilyen furcsaság, egy aszimmetrikus frizura, egy hullámos frizura, tehát egy fontos, hogy egy jól vágott haja legyen annak a hölgynek, és az, hogy nem festjük ezeket a hajakat, ez nem teljesen igaz, mert ugyanúgy tudjuk melírozni például ezeket a hajakat. Tehát nem csak a tőfestés van, hogy eltakarjuk az őt, hanem rengeteg olyan technológiával dolgozunk, amivel érdekessé tudjuk tenni az őszhajakat. Ha még beleférek, persze, akkor mondok egy, ugye Covid után elég sok hölgy lenövesztette a haját, és én azt vettem észre, hogy azok, akiknek ilyen jó fehér lett a hajuk, azok maradtak az ősznél, tehát a jó fehér hajnál, viszont akiknek mákosan, egy picit ilyen, mákos, mi szakmailag úgy hívjuk, hogy mákos lett a hajuk, azok mindenki visszafestette utána a haját. Ez csak egy ilyen tapasztalat, aztán ki mit tesz vele, úgy arat.
3: Én egyébként azt veszem észre, hogy ma már sokkal elfogadottabb az, hogyha őszhajjal szaladgálnak a világsztárok. Például Helen Mirren csodálatos az őszhajával, tehát szerintem azt mindenki megcsodálja, bár azt nem tudom, hogy neki festik-e, vagy neki természetesen ennyire szépen őszül a haja. De itt Magyarországon mi a helyzet most ezzel, Tamás? Még mindig kritikusak az emberek, és azt gondolják, hogy jó azért, hogyha valaki ősz, az inkább elhanyagoltabb, vagy igénytelenebb, vagy már azért tök normális itt Magyarországon is, mondjuk nem csak francia országban a kifutókon.
2: Hát én, az én vendégkörömre tudok hagyatkozni. Aha. Nálam, igenis, hogy nagyon fontosnak tartják azt a vendégeim, hogy nekik vagány frizurájuk legyen, egy furcsa vágásuk legyen, és általában amit én látok az, hogy a félhosszú hajak nagyon-nagyon intenzíven, a rövid és félhosszú hajak mennek igazán ezeknél a hölgyeknél. A hosszú haj az nem nagyon, az egy picit az ősszel együtt egy kicsit ápolatlannak.
3: Aha, világos.
2: És ez a, tudjátok, a hátulról liceum, előről múzeum.
3: Igen.
2: Úgyhogy én nálam, hát mivel én is most már egy kicsit benne vagyok a korban, azért a vendégeim 30%-a az én korosztályom, úgyhogy ott már őszülünk. És hát itt lehetne például a pasikról is beszélni.
3: Hogyne, hogy
1: mond.
2: Ugye?
3: Beszéljünk. Persze, hogyne, mindenképpen, igen.
2: Hát rólunk, pasikról, ugye, hát mi se szeretünk nagyon őszülni, mi nagyon nem szeretünk őszülni.
1: Én szeretem, bocsánat, én arra,
2: hogy egyre rosszabb, tehát én egy kicsit kenegetem, viszont a hajamat, bár sokszor a szakállamat is bekenegetem, hála Istennek, van férfi haj, őszárnyaló festékünk, direkt a férfiaknak találták ki, és ez úgy néz ki, hogy nem kell, tehát nem olyan, mint egy, hogy beülünk és festetünk hajat, hanem a fejmosó tálba egy ilyen bemosással készítjük, és sötétítjük vissza ugye az őszhajakat. Egyébként szerintem a férfiak talán még hiúbbak.
3: Komolyan?
2: Hiúbbak. Bizony, szerintem sokkal. De szoktam néha mondani, hogy igazi piperepityuk vagytok.
1: Egyébként múltkor mondta például a fodrász, akinek hozzád is köze van, itt a te budai egységedben van, hogy vaxból is van már olyan, vagy zseléből, amelyik kicsit így besötétíti az egyébként már mákosodó hajszálakat. Nem éltem vele, de tök jó tudni, hogy van ilyen.
2: Van mindenféle, ott van az emeleten, lemész a földszintre, és mindenféle jóságokat kapsz. Úgyhogy az az igazság, hogy képzeljétek el, például ugye itt jön a őszhaj, a kopaszodás, tehát mi férfiak azért rendesen meg vagyunk szorva az átokkal itt a fejtektőnkön, és olyan például, akik felül kopaszodnak ott a fejbúbjuk tetején férfiak, azoknak kézzel, de van olyan mikroszálas ilyen hintőporszerűség, amivel azt egy picit úgy ráhintőporozza az ember arra a nagy kopasságra, és úgy néz ki, mintha haja lenne.
3: Wow.
2: Tehát mindenhogy el tudjuk tüntetni a kisebb, nagyobb problémáinkat. Ennyi.
1: Mindenre van megoldás. Zsidó Tamásnak köszönjük
3: Tamás
1: szépen a beszélgetést.
3: Szia.
1: Szevasz!
2: Köszi, sziasztok!
3: A Sláger FM Facebook oldalán írhatnak a Sarah Jessica Parkeres képünk alá, mit gondolnak az ő őszüléséről, és egyáltalán erről az egész fiatalság kultuszról.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, Csömör, Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. Magyartüzép.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forint. Vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok! Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
10: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
11: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
12: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 2 héten belül el kell számolni a napelemes támogatásokat. Szombaton tisztújító kongresszus tart a Mi Hazánk Mozgalom Budapesten. A stand kapta idén az év étterme díjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bajba kerülhetnek azok a családok, amelyek állami támogatással telepítettek napelemet vagy akkumulátoros tárolót, de a kivitelező cég időközben csődbe ment vagy megszűnt. A több mint 4 éve indított pályázat elszámolási határideje szeptember végén jár le, addig a beruházásokat le kell zárni. Sok háztartásban azonban nem fejeződött be a kivitelezés, és a pályázat lezárásához szükséges teljesítési igazolást a kivitelezőnek kell aláírnia. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke szerint emiatt egyes családok attól tartanak, hogy vissza kell fizetniük az előleget, noha a támogatást nem ők, hanem a kivitelezők kapták. Olyan eset is van, ahol a napelem már működik, de az akkumulátoros tároló hiányzik, a kivitelező pedig elérhetetlenné vált. A szövetség a kormány segítségét kéri az érintett családok helyzetének rendezéséhez. Szombaton Budapesten tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk Mozgalom. A tanácskozáson pártelnököt és alelnököt választ a több száz küldött. A pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Torockai László indul, és újrázna az elnök helyettesi poszton Dúró Dóra. Ringbe száll eddigi tisztségért Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. A küldöttek szervezeti kérdésekkel, így alapszabálymódosítással is foglalkoznak majd. Tanulni kell az idei hőség adta kihívásokból, mondta a főpolgármester az Életzöld konferencián. Karácsony Gergely kiemelte, hogy a nyári hőség eltérően érinti a városrészeket és a társadalmi csoportokat, és sokkal több figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra, a közművek terhelésére és a hajléktalan ellátásra. A szakértők szerint a város hőterhelése egyenlőtlen, a Duna hűtőhatása és a repülőtér fűtőhatása között akár 11 Celsius fok különbség is lehet. A megoldások között a természetes árnyékolás, a világos tetők, a szürke víz használata és a fák nagyobb gyökértere szerepel. A fővárosi vízművek szerint a vízellátás stabil maradt, de a jövőben egyenletesebb vízhasználatra és jobb kommunikációra lesz szükség. A Stand kapta idén a Dining Guide évéttermedíját, valamint a Best of the Best címet is a hétfő esti budapesti gálán. A Szél Tamás vezette étterem 5. alkalommal nyerte el a legjobbak legjobbjának járó elismerést. A zsűri a Stand jelenlegi működését és a Szél Tamás vezetésével dolgozó csapat teljesítményét értékelte. Az év ígéretes éttermedíjat a Kova Budapest, az év innovatív konyhája elismerést pedig az Alkimista kulináris műhely kapta. Az év séfje Tatai Márton, az év ifjú séf tehetsége pedig Berec Ádám lett. Az év pizzája díjnyertese az anyukám mondta.
15: Szeles, de napos idő vár ma ránk, néhol futó záporok is előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadékra ma nem kell készülnünk. 13 fokos most a reggel, délutánra pedig 18 fokot ígérhetek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske közelében összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 38-as kilométernél a külső sáv nem használható, már több mint 10 kilométeres a torlódás, még mindig érdemes lehet a 48-as kilométernél a Szárligeti csomópontban lehajtani az autópályáról, és az 1-es számú főút felé kerülni, még ha az is időközben egyre zsúfoltabbá válik. A 7-es számú főúton Érd határában két személyautó ütközött össze, a 22-es kilométernél itt félpályás zárás van érvényben. A budai alsó rakparton a Margit híd előtt északi irányban szintén baleset nehezíti a közlekedést, itt is számítsanak torlódásra. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve az Albertisai út előtt is karbantartás miatt van sávzárás. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál tart a gázvezetékjavítás, mától az érintett útszakaszt lezárták, így a 36-os busz is terelve közlekedik, kihagyva az Akácfa utcai megállót, és zárva továbbra is a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út irányában a külső jobbra kanyarodó sáv. Az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál pedig vízvezetékjavítás miatt a két irány forgalmát jelenleg egy sávon felváltva engedik át.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:09 után 3 perccel. Nemrég beszélgettünk ugye Szentesi Réka divatkutatóval, illetve Zsidró Tamás mesterfodrásszal, Sarah Jessica Parker esetén felbuzdulva, aki megelégett, hogy mindig beszólnak neki, hogy miért őszül, miért hagyja őszülni a haját, és ő ugye föltett azt a költői kérdést, hogy miért most akkor ne öregedjek? Mit csináljak, hogy ne öregedjek, és bújdossak el, hogy én így érzem jól magam? És azóta itt jönnek dögivel az üzenetek. Ildi szerint, mint mindenben egyébként, itt is nagyon fontos a kommunikáció. Tök jogos Ildi kérdése, miért mondjuk azt egy 50-es nőnek, hogy milyen jól nézel ki, de fiatalos vagy, miért nem csak azt mondjuk, jól nézel ki?
2: Igen, milyen igaza van? Ki írta?
1: Ildi.
2: Ildinek, abszolút egyet értek.
1: Tehát még kell hozzátenni, hogy mert fiatalos.
2: Milyen fiatalos
1: nem azért
2: vagy.
1: Néz, igen, nem azért néz ki, mert fiatalos, igen, mert önazonos.
2: Igen. Itt van velünk Móni is, aki szintén az, mármint önazonos. Jó reggelt.
3: Ha-ho. Jó reggelt, sziasztok.
2: Te azt írtad, hogy életed legjobb döntése volt, hogy befejezted a hajfestést. Miért?
3: Én igazából már elég korán elkezdtem őszülni, és ezt mindig ugye próbáltam hajfestéssel eltakarni. Mm-hmm. Nekem amúgy világosabb árnyalatú az eredeti hajszínem. És olyan 2-3 évvel ezelőtt jött el nálam az a pillanat, hogy kész, elég volt, nem fogok rohangálni havonta fodrászhoz festetni a hajam, próbáljuk meg, mi lenne, ha hagynám lenőni. És ez tök jól sikerült, mert olyan szempontból, hogy jó ősztes árnyalata lett a hajamnak. Először ugye, amikor már úgy jól lenőtt egy nagyobb rész, akkor szépen levágattam rövidre, és akkor így hagytam, hogy nőjön ez az eredeti ősz. Uh-huh. És nekem ez nagyon bejött. Tehát egyrészt az, hogy megsporolom az időmet, igen, nem kell rohangálnom mindig fodrászhoz, hogy hajfestéket venni. Én szerintem egyébként a hajamnak a minősége is jobb lett ezáltal, hogy nem lett fejsze, és tetszik, és annyira jó, hogy így tényleg úton útféle megállítanak vadidegen nők, hogy ez ne haragudjak, mert ez tényleg az én eredeti hajszínem.
2: Akkor
3: hogy ez,
2: nagyon szép ez lehet, hogy... az őszhajad.
3: Azt mondják.
2: Igen.
3: Azt mondják, igen.
2: És egy jó
3: igen.
2: fazon, tehát amit Zsidró Tamás is mondott, hogy annyi kell csak, és akkor tök oké az egész.
3: Igen, ilyen rövidebb, tehát
2: nem hosszú,
3: ilyen váligérő körülbelül, és igen, tehát nekem jó döntésnek bizonyult ez.
2: Köszi Móni!
1: Kösz!
2: Szia!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Egy édesapa azt írja nekünk, Zolcsi, én is őszülök, és ezért a három gyerek sokat tesz, dolgozik. Érdekes, hogy az ezüstróka nagy kedvenc otthon. Hát azt meg tudom érteni, igen.
1: Fú, nekem Nóri üzenete kicsit szívemarkoló. Én azt szeretném még megélni, hogy egy színésznő, vagy énekesnő, vagy egy könyvelő esetén nem arról beszélünk, hogy de jól néz ki, hanem hogy de jól csinálja, amit csinál, hogy ügyes, rátermett.
2: Igen.
1: Nóri, ilyen nem lehet, emiatt ne aggódj, de lehet, hogy téged ez tart majd hosszan életben, mert ugye beszéltünk ma a hosszú élet titkáról, és várd ezt minél
2: várd
1: tovább,
2: ezt,
1: és
2: igen,
1: akkor
2: kívánjuk.
1: Ez hát, ha életben tart majd, igen. Petra, szerintem Ildi a lelkitársad, vagy a lelkitársunk. Sziasztok, 44 vagyok, engem nem az öregedés zavar, hanem az, hogy belül még mindig 30-nak érzem magam.
2: Hát igen.
1: Az is jó, csak ez ugye pont ezt tudja elvinni abba az irányba az embert, hogy nem akarja elfogadni, amit a tükörben lát.
2: Egyébként ez tök érdekes kérdés, mert én nem akarom már a 18-20 éves arcomat látni, hiszen tudom, hogy ez nem fog eljönni. A mostaniból szeretném a legtöbbet kihozni, már hogy olyan normálisan öregedjek, tudod, tehát, hogy úgy, amit én szépnek látok. És szerintem ez a legfontosabb, hogy mindenki öregedjen úgy, amit ő szépnek lát. Geszti azt kívánt, hogy mindenki legyen rohadt gazdag, én meg azt kívánom, hogy mindenki öregedjen úgy, ahogy ő
1: és legyen rohadt boldog, és ez pont passzol. Hova tettem? Kata üzenete. Kata szerint Sarah Jessica Parker eset azért lehet fontos, mert hogy éppen azt mutatja meg, hogy bármit csinálsz, úgyis lesz, aki beleköt. Akkor hát idézem, ne akarj megfelelni másnak, csak is magadnak, hiszen náladnál több időt úgyse töltesz el senkivel.
2: Így van.
1: Ebben is van igazság. Hát köszönjük szépen. Paul McCartney közben a terep. Hope of Deliverance 8:53-kor itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Automatikusan érkezik majd a dízel támogatás. Két somogyi település választott polgármestert vasárnap. Katonai világbajnoki sporteseményt rendeznek Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. A jogosultaknak sem kérelmet benyújtaniuk, sem bankszámlaszámot megadniuk nem kell, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű személygépkocsik üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben. Az első 5000 forintos összeget szeptember 30-án utalja a Magyar Államkincstár, majd október 30-án, november 13-án és december 7-én érkezik újabb 5000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bankszámlaszámát, annak postai úton kézbesítik az összeget. A támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Két somogyi településen is időközi polgármester választást tartottak vasárnap. Niklán a független Hársházi Norbert nyert 165 szavazattal, a második Csonka Brigitta 104 voksot kapott. Sávolyban szintén független jelölt Csallóné Matakovics Andrea győzött 152 szavazattal, ellenfele Szőke Csaba Ferenc pedig 52 voksot szerzett. Mindkét településen új képviselőtestületet is választottak. Nikán a 632 választásra jogosultból 322-en szavaztak, Sávolyban pedig 421 jogosult közül 209-en járultak az urnákhoz. Az időközi választásokra azért volt szükség, mert a két település képviselőtestülete júniusban feloszlott. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. A túrázók biztonsága miatt több helyen módosult a bakonyi turistaút hálózat a honvédségi tevékenység miatt. A katonai területeken ugyanis gyakoribbá válnak a gyakorlatok, egyes helyeken éles lőszer használatával, ezért a turistautakat el kellett terelni. A változások többek között a közép-dunántúli piros túra és a kék túra útvonalat is érintik. Tés és Várpalota között jelentős változás lesz a piros túra útvonalán, amely több szakaszon más jelzésekkel fonódik majd össze. Várpalota környékén több piros és kék jelzést is megszüntetnek vagy áthelyeznek. A Burokvölgyben átvezető piros sáv ugyanakkor megmarad, és királyszállás is továbbra is megközelíthető lesz. Katonai világbajnoki sportesemény érkezik Veszprémbe. Szeptember 28-a és október 1-e között a Van Veszprém arénában rendezik meg a 49. CISM katonai vívó világbajnokságot, ahol 18 nemzet több mint 200 vívója versenyez a vívás valamennyi szakágában. A rendezvényt a Magyar Honvédség szervezi a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Vívószövetség közreműködésével. A mezőnyben több olimpiai világ és Európa bajnok is pástra lép, köztük Siklósi Gergely. A magyar katonai válogatottat többek között Pásztor Flóra, Dósa Dániel és Tóth Gergely erősíti. A csapat vezetője Imre Géza korábbi világ és Európa bajnok, olimpiai ezüst és bronzérmes párbajtőrvívó.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Megvan az újabb csőtörésünk, most a 22. kerületben a Dévény utcában, a Háros utca közelében kellett lezárni emiatt a félútpályát, úgyhogy a 141-es busz is terelve közlekedik, nem érintve a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya Park irányában. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsay út előtt is karbantartás miatt kell sávzárásra számítani a délutáni órákig. A Vágóhíd utcában, a 20. kerületben a Veselényi utcánál tart a gázvezeték javítás, viszont változás az elmúlt napokhoz képest, hogy mától le is zárták az érintett útszakaszt, itt a 36-os busz kényszerül terülő útra, nem érintve az Akácfa utca megállót. Az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál vízvezetéket javítanak úgy szintén, a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Az M1-esen Budapest felé Bicske közelében egy kamion és egy személyautó balesete miatt a 38-as kilométernél a külső sávban továbbra is áll a forgalom, több mint 10 kilométeres a torlódás, érdemes lehet tehát az 1-es főút felé kerülni, a 48-as kilométernél található Szárligeti csomóponttól, a 7-es főúton pedig Ért határában két személyautó ütközött össze, a 22-es kilométernél félpályás zárás van.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: 9 óra múlt 4 perccel itt Somogyi Zoltán
2: és Pordán Petra.
4: Diana hercegné testvére könyvet írt, amelyben súlyos állításokat tesz harmadik Károly királyról, úgyhogy a Buckingham palota is válaszolt, mindjárt ennek eredünk nyomába.
2: Egy Buckingham szakértővel.
4: Igen.
2: Közben Mika Grace Kelly.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz 5 perc múlva. Hát újabb könyv jelenik meg a brit királyi családról, olyan jó, hogy mindenkinek ilyen írhatnékja van, és hogy mindenkit akkor száll meg az ihlet, amikor, nem tudom, amikor elfogy a pénz.
2: Nem tudom, hogy mikor, ebben majd lesz egy szakértünk, aki segít ezt megérteni. Én bevallom őszintén, nem annyira értem most Charles Spencert, Diana testvérét, aki ugye írt egy könyvet méghozzá a néhai Diana hercegnéről, a címe Swan Song, Diana My Sister, és én azt nem értem, hogy ebben miért kell annyira durva állításokat tenni a mostani királyról, mint amit ő tett. Tehát ő úgy értelmezte azt, amikor ugye közölte a testvére halálát, hogy hát úgy emlékszik vissza erre, mint hogyha ő ilyen mámoros állapotba került volna, és mint hogyha megnyerte volna a lottót.
1: Tehát, hogy örült neki.
2: Örült neki.
1: Segről végről azt állítja,
2: de,
1: hogy Károly örült a Diana halálára.
2: Tehát, hogy ezért egy lottó nyereménynek tudjuk, hogy mennyire örül az ember. És ilyet állítani ennyi évvel a tragédia után szerintem nem fair.
1: Hát olyan ízléstelenek tűnik, igen. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ugye nem voltak jóban. Tehát igen. Messze nem volt felhőtlen a Károly meg Diana viszonya, de aki erről biztosan többet tud nálunk, az Baranya Jenikő újságíró, királyi szakértő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Én azt mondanám, hogy ez egy szégyenteljes állítás.
2: Igen.
1: Na, és ezt mire alapozod?
3: Nézd, egyébként nagyon érdekes, mert kifejezetten rossz volt az élete utolsó részében Diana és a testvére közötti kapcsolat. Ebből Diana levelezéseiből kiderül, hogy kifejezetten tüzes volt a kapcsolat kettejük között, bontatlanul mentek vissza levelek.

0: apátságban, és azt mondta, hogy amit ő látott, az egy végtelenül összetört ember.
1: Igen.
2: Aha. Mit tudunk egyébként Diana és Károly valódi viszonyáról? Ezt már nyilván annyi National Geographic-os sorozatban is feldolgozták meg, kibeszélték meg egyáltalán, de oké, tehát, hogy ők valóban, most így ennyi év távlatából valóban fülig szerelmesek voltak-e egymásba, és aztán amikor szétmentek, akkor valóban megutálták-e egymást, vagy valamennyire egy ilyen szegről-végről korrekt viszony alakulhatott ki? Nyilván annak fényében, hogy azért egyikük élete sem volt egyszerű kifelé, tehát hogy olyan pozícióban voltak, hogy...
0: egy kötelességet teljesített, de Jana pedig egy nagyon fiatal, rózsaszín homályban élő nő volt. Aki valószínűleg azt gondolta, hogy ő most a herceget megfogta, és szerelmes. Uh-huh. Hogy tényleg szerelmes volt-e, vagy azt gondolta, hogy szerelmes, az egy másik kérdés. Viszont nem igaz az, hogy végig rossz volt a házasságuk. Meg lehet nézni azokat a képeket, ahol a gyerekekkel vannak, ahol nyaralnak. Uh-huh. Volt jó időszak ebben. És 1996-ban már a válás után Tina Brownnak mondta azt Diana hercegnő, hogy jó a kapcsolat köztem. Igen. És a férjem között, jól tudunk együttműködni, jól tudjuk együtt nevelni külön-külön is a gyerekeket. Aha. Én nem hiszem, hogy Károly ilyen viselkedést tanúsított volna, mint amit Spencer grófja mond. Spencer grófjája 4 felesége van.
1: Aha.
0: El kell tartani őket.
1: Tehát hogy a pénz motiválta, mert pont ezt akartam tőled kérdezni, ugye Zoli ezt felvetette, hogy valószínűleg elfogyott a pénz, és ezért jött ki most ezzel a könyvvel.
2: Hát az elmúlt években ezt látom, mindig akkor jön ki valaki ilyen nagyon leleplező könyvvel, amikor hát úgy mondjuk keresni akar vele.
1: De hogy itt nincs mit leleplezni, nem? Tehát hogy ez egy buta de állítás.
0: Ha Károly így viselkedett volna, azt Harry nem vette volna
1: hát
0: észre.
1: Ez az.
0: Azt aha. Harry nem írta volna meg a nagy leleplező így könyvében. Dehogy
1: igen.
0: Nem.
1: Igen. Tehát, és mit gondolsz, egy ilyen súlyos állítás befolyásolhatja az alattvalóknak a király megítélését, vagy egyáltalán nem, mert mindenki ezt pont úgy kezeli, mint ahogy mi most erről beszélgetünk?
0: Próbáltam nagyon beletúrni magam az elmúlt 24 órában, és én azt látom, hogy inkább Károly mellé állnak, mint Spencer grófja mellé az emberek. Meg egy kicsit elegük van. Tehát, hogy jön a 30 éves, de jön a halálának a 30 éves évfordulója, erről miért kell? Olyan, mintha benyújtanának egy ilyen Diana aranykártyás bankkártyát.
1: Tényleg, aha. Igen.
0: Olyan, mintha mindig mindenki ebből akarna pénzt csinálni. Nem kell. Aha. Egy szép megemlékezés pont elég.
1: Igen, igen.
2: Szerinted a palota reagál, vagy reagált már? Nem tudom, most
1: reagáltak,
2: nem
1: reagáltak.
0: Reagált a harmadik Károly.
1: Nagyon viccesen egyébként.
0: Aki egyébként nagyon érdekes módon az anyját idézte, mert második Erzsébet mondta azt, amikor Meghan Markle előjött az Oprah interjúvel, hogy az emlékeink eltérőek lehetnek. És harmadik Károly is ilyesmit mondott, hogy a gyász az módosíthatja az emlékeket.
2: Aha. Igen. Milyen elegáns diplomatikus
1: válasz. És befolyásolhatja ugye az ítélőképességünket is, tehát ezzel hát utalva igen. Arra, hogy egy picit aha. Lehet, hogy máshogy emlékszik a fiatal ember.
2: Tudjátok, ez ilyen diplomatikusan a mennyanyádba.
1: Nem, ez az, hogy egy kicsit bolond vagy, és hogy miért beszélsz ilyeneket, igen.
0: Egyébként érdekes, hogyha valaki könyveket akar, készült egy könyv Károlyról, nem emlékszem pontosan a címére, viszont annak az írója elment abba a kórházba, ahol Diana meghalt. Uh-huh. És kikérdezte az ápolókat, az orvosokat, aha. A személyzetet, és az ténylegesen, mint egy történész, fel van tárva, hogy ki hogyan emlékszik vissza, hogyan viselkedett Károly.
1: Milyen érdekes, amit mondasz, ugye, hogy magát történészként apostrofálja Charles Spencer, holott nem az, és ír egy ilyen bulváros könyvet, hogy vajon ennek azért még lehet befogadó képessége? Tehát, hogy lesznek biztos, olyan emberek, akik azt biztos. Mondják, hogy jó, nem baj, ha hazudik, akkor is el akarom olvasni.
0: Biztos, biztos. Olyan erős a Diana kultusz, aha. Amit én soha nem értettem, én nagy tisztelem Dianát, és az, ami a munkássága, azt elismerem, de egy kicsit úgy érzem, hogy túl van misztifikálva ez az egész történet, de akkora Diana kultusz, hogy szerintem lesz befogadó képessége, aha. Nem akkora, mint amekkora erre számítottak. És egyébként, ha ez így van, Diana-ról szól ez a könyv, akkor miért Károllyal akarjuk eladni?
1: Hát
0: miért
1: ez
0: egy
1: az.
0: Királlyal?
1: Hát ez
0: aki
1: az.
0: Egyébként jól teljesíti a munkáját, tehát sok mindent lehet rá mondani, 77 évet serákos betegem dolgozik.
1: Igen.
2: Ah. Hát
1: igen.
2: De tudjátok, ez úgy, hogy a negatív dolgoknak mindig van, arra mindig van befogadó készség, tehát azt imádják az emberek tapicskolni benne. A jó hír az, jó, persze, ez kit érdekel, de ha van valami, ami lehet csámcsogni, hát azt ugye mindig örömmel igen. Teszik meg sokan.
0: Igen. Úgy, hát hogy... ezért is írt egy történészei bulvárkönyvet, úgyhogy...
2: Ja. Na jó, hát akkor igen. Nincs itt semmi látnivaló, ugye?
1: Mondhatjuk ezt.
2: Gyerünk tovább.
1: Enikő, nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Szép napot.
1: Szép napot.
2: Neked is. Szia. Ez a slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
11: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
3: A reklám után.
12: Kellemes, csak kissé szeles őszies időre számíthatunk. A kellemes ugye a napsütésnek köszönhető, a kissé szeles pedig hát gyakorlatilag elhozza nekünk a 17-18 fokot, ami azt jelenti, hogy a tegnapi 25 foknál azért jóval hűvösebb lesz, úgyhogy mindenképpen egy kis dzsekit vigyenek magukkal. Sőt, hogyha fázósabbak, akkor már sálat is kössenek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa György út felé a Bajza utca után helyszínelés zajlik éppen, így a forgalmat a szembejövő oldal belső sávjába terelik. A H5-ös hév a Szentlélek tér és a Szépvölgyi út között mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon közlekedik, rosszul lett ugyanis egy utas. A Dévény utcában, a 22. kerületben, a Háros utca közelében lezárták a félútpályát vízcsőtörés miatt. Itt a 141-es autóbusz terelve jár, kihagyva a Dévény utca és Veselény utca megállót a Savoya Park irányában. A 15. kerületben az Árvavár utcát zárták le a Rákospalotai körvasútnál, ugyancsak csőtörés miatt. A 124-es busz terelve közlekedik, kihagyja az Árvavár utca megállót. Közben az M1-es autópályán Budapest felé Bicske közelében egy kamion és egy személyautó koccanása miatt a 38-as kilométernél még mindig áll a forgalom a külső sávban, több mint 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy most már az 56-os kilométernél található Tatabánya-Óváros csomópontban érdemes lehajtani az autópályáról, hogy az egyes főút felé kerüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Viszlát a lábamnak, hát jó szlepít. Biztos, hogy nem ezt jelenti, de
2: biztos,
1: olyan,
2: nem.
1: Ez a pie.
2: Igen.
1: Na, Juan, ezt köszönjük szépen az iménti perceket. 3:10 lesz már 7 perc múlva itt a Sláger reggel.
2: Azért téged kérdezlek, mert
1: én
2: már
1: itt,
2: nem, mert én már nagyon rég még szakítottam, tehát én már nem is emlékszem, hogy ez milyen volt.
1: Szakítottad? Már lemaradtam valamiről?
2: Nem, nagyon hát, rég szakítottam úgy
1: az ja, hogy rég fordult elő utoljára,
2: így van, rég fordult elő.
1: Majd jön.
2: Az is lehet, igen, nem tudhatjuk, tehát majd meglátjuk, hogy mi történik, igen. De hogy azért te gyakrabban kerülsz mondjuk olyan helyzetbe, hogy azt mondod egy pár találkozás után, hogy hát ez nem annyira
1: köszönöm,
2: jó
1: hogy
2: ez a kapcsolat,
1: a figyelmet arra, hogy ilyen szerencsétlen
2: vagyok. Nem, Isten ment, nem arra, a lényeg, hogy változtak ezek az évek alatt, mert én nem tudom. Mert ugye annak idején, hogyha valaki SMS-ben szakított, akkor az tiszteletlennek tűnt a másik szemében, bár voltak olyanok, akik azt mondták, hogy inkább jobb így, mert akkor legalább nem a szemedbe mondja, és nem sírodott el magad. Viszont ma már megfordult ez, mert mivel nagyon sokan ghostingolnak, ami azt jelenti, hogy sokan eltűnnek egyszer csak a másik életéből minden magyarázat nélkül, most azt mondják, hogy az SMS azért mégis humánusabb, mert akkor legalább tudod, hogy van egy lezárása a történetnek, nem pedig eltűnik úgy, hogy soha nem hív fel többet, és kész, azt sem tudod, hogy mi történt vele.
1: Ja, tehát tök, hogy valaki nem öl meg, hanem csak elküld. Tehát,
2: így,
1: hogy, ja, ha innen nézzük, értem.
2: Látod,
1: értem.
2: Így változott az elmúlt tizen, nem tudom, igen, négy
1: minden
2: évben,
1: viszonylagos.
2: Nem, tehát, szakítottam, igen.
1: Én tovább is azt gondolom, hogy ez hát legalábbis rám nem jellemző módszer, hogy ghostingoljak. Volt ilyen, gimiskoromban egyszer, és az azóta is bát is, és olyan lelkismert
2: furdalásunk. Ja, már akkor ghostingoltál, amikor ennek még nem volt a saját kifejezése.
1: Okay, én már akkor ghostingoltam, amikor nem volt neve, és de aztán azt hiszem, hogy egyszer ezt utána, amikor sok évvel később Erikával találkoztunk, akkor így mondtam, hogy engem ez így bánt, és de már nem is emlékezett rá. Hát legalábbis nagyon ügyesen csinált úgy, mint aki nem emlékszik rá, ezt nem tudom, nem forszíroztam, jó volt ez így, hogy oké, okay, mondtam, oké, okay, akkor felejtsük el.
2: Igen.
1: Tehát, hogy igen, volt ilyen. Szóval, hogy nem tudom, múltkor voltam egy konferencián, ahol az összeomlás kutató Stubbíró Balázs, akivel mi is beszéltünk már itt adásban, és aki egészen rémisztő dolgokat tud felvázolni ezzel kapcsolatban, hogy milyen jövő vár itt ránk.
2: És most éppen hol tart ő, igen, a kutatásaiban.
1: Hát itt a klímakatasztrófa és ugye az energiaforrások végessége és kimerülése miatt. Szóval, hogy hát ebben most nem akarok belemenni a negatív részébe, de hogy a pozitív része az megint az volt, és ebben azért örömmel tapasztaltam, hogy egy ilyen konszenzus alakult ki a közönség el együtt, mert hogy itt a színpadon beszélgettünk erről, hogy az egyetlen dolog, ami fontos lesz, és egyre fontosabb lesz a jövőben, és ami majd segít bármi jön is, bármilyen apokalipszis, vagy bármi túlélni, az pont a humánum. Az, hogy ne felejtsünk el emberek lenni, vagy emberek maradni. És ez bizony abból áll, mondjuk az állatvilághoz képest, hogy tudunk beszélni egymásról, ugye? Hogy csodálatos módon
2: tudunk
1: szavakba tudjuk
2: igen.
1: önteni azt, amit gondolunk. Uh-huh. És én akkor is azt hiszem, és tudom, megkapom ezért alkalmanként, hogy fú, milyen öreges vagyok, vagy nem tudom mi, de én azt hiszem, hogy annál szebb és jobb nincs, mint amikor őszintén, amikor megtiszteljük a másikat azzal, hogy őszintén elmondjuk, hogy mit gondolunk. Uh-huh. És ez nem csak párkapcsolatban, ez bárhol a világban, tudod, ezt nagyon rég keseregtük bár ezzel, de hogy szoktuk emlegetni, és most ez megint csak pozitív dologként itt a reggelben, hogy merjünk kommunikálni,
2: persze,
1: merjük másikkal, elmondani.
2: Így van.
1: Igen. Igen. Tök mindegy, hogy most nem tudom, garanciális ügyet intézel az üzletben, vagy a főnököddel, beszélsz bármiről, vagy egy idegennel kötsz éppen egy üzletet, vagy bármi történik, vagy az úton, nem tudom, valamilyen konfliktus alakul ki a közlekedésben, hogy mondd el, de ez nem az anyázást jelenti, hanem hogy megfogalmazott szavadba öntöd, hogy mi az, amit te éppen érzel és gondolsz.
2: És mi van akkor, hogyha valaki attól fél, hogy a másikat megbántja, és ezért ír inkább SMS-t? Tehát a ghostingolás azt vegyük ki, mert az oké, okay, az.
1: Mi van akkor? Szerintem gondolja arra, hogy annál bántóbb nincs, mint amikor felszívódsz. És próbáld elképzelni, ez meg a másik csoda, tudom, amit nagyon sokszor, és ezt nálamnál sokkal okosabb emberek mondták, hogy mindig képzeld bele magad a másik helyzetébe. Tehát gondolj bele abba, amikor te ghostingolni akarsz, hogy majd az a másik fél.
2: Nem, ezt mondom, hogy a ghostingot vegyük ki, de aki SMS-ben szakít, mert hogy nem akarja látni, hogy a másik megbántja.
1: Gondold át, hogyha te kapsz egy üzenetet így személytelenül írásban, hogy figyelj, csá, ez van.
2: Nem,
1: hogy akkor
2: tovább.
1: Hogy érzed magad? És
2: szépen fogalmazza meg.
1: Akkor is, de nem jobb az, amikor eléd áll, és szemtől szembe, mondod azt?
2: Hogy lásd a másik szemét, lásd a tekintetét,
1: igen.
2: Meg tud ölelni, hogyha mondjuk igénye van rá, mert hogy azért nem minden szakítás olyan, hogy akkor mindenki elküldi a másikat az édesanyjába, hanem vannak olyan szakítások, ahol normálisan meg tudjátok beszélni, hogy elmúltak az érzések, megölelitek egymást, és köszönöm szépen ezt az X évet.
1: Igen, tehát hogy nem jobb egy ilyen lezárás. Hát főleg, hogyha te komolyan gondolod, hogy az a másik az egy kicsit is számított és fontos volt neked, akkor ne félj már ettől. És nem mondom, hogy abban a pillanatban ez ne lenne nehéz. Nyilván, tehát, hogy még nekünk is, akik azt gondoljuk, hogy a szavak emberek igen. vagyunk, vannak olyan pillanatok, amikor nehéz odállni és elmondani, de utána meg csodás érzéssel tölt el. Nekem ez a tapasztalatom, hogy bármilyen nehéz egy adott szituáció, utána viszont nagyon jól esik tükörbe nézni, kihúzni magam, és büszkének lenni arra, hogy oké, ezt megcsináltam, és hogy sikerült kulturált ember módjára elintézni. Úgyhogy én jó szívvel ezt javasolnám.
2: Jó.
1: Hát jó. Wolf Kati akkor idevágó dalával érkezik már is. Szerelem miért múlsz itt a slágeren?

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: reggelt kívánunk, 10 perccel. Hát nem szoktam ilyet csinálni, vagy kikapok a vezetőségtől, vagy nem. Nem szoktam a saját Instagramomat ajánlgatni, de a Somogyi Zoltán Officialre egy olyan AI videót kreáltam. Igen. Most, mert már annyira izgulunk itt a szombati slágerpiknik miatt, hogy azt így jó szívvel ajánlanám megtekintésre, és abban is ott van egyébként az a link, amin keresztül be tudnak jelentkezni a slágerpiknikbe, ami nagyon rendhagyó piknik lesz ám.
1: Igen, attól lesz rendhagyó, hogy például a Királyi Váróból indulunk a Nyugati térről 40-en, tehát 40 utas egy csodaszép járművel indulhat el, ami egyébként magas slágervonat. Ezzel élmény lesz már önmagában utazni, de az, ahova megérkezünk, és ami ott vár minket, kérem szépen, a Magyar Vasút Történeti Parkban, hát az csodálatos. Először is azért, mert hogy ugye jönnek a kerti vasutak, tehát ez kerti vasutak találkozója is lesz. Szóval nem csak különleges nagy vonatokat, hanem kicsi vonatokat is láthatunk.
0: Nagy vonat és kicsi vonat, igen, mert külföldről hoznak ilyenkor ilyen. Ugye ezek ilyen lekicsinyített járművek, és tényleg jó puf, mert rá lehet ülni, és megvonatoztatjuk önöket. Uh-huh. Tehát, hogy aki jön, az majd vonatozhat a mi kontónkra.
1: Meg lehet hajtányozni is, ugye?
0: Azt is tervezünk, és egyébként ott leszünk a fűben mindannyian, ott lesz a mi mobil stúdiónk is, tehát, hogy találkozhatnak velünk, a Sláger FM műsorvezetőivel, és hát azért kéne minél előbb most már regisztrálni, mert hogy azt nézem, hogy itt lassan azért kezdenek betelni a helyek, tehát, hogy húzzanak bele, de nem maradjanak.
1: Igen. És ami még jó hír így a végére, hogy 26-án szombaton verőfényes napsütés vár ránk. Szóval semmi csapadék, csodaszép idő lesz, úgyhogy szerintem a piknikre a legalkalmasabb.
0: Megelőztem, ezt már akartam nézni, hogy milyen
1: nagyon jó idő
0: időnk lesz.
1: Igen.
0: Oké, szóval a Sláger FM online felületein megtalálják a jelentkezési űrlapot, minél előbb töltsék ki. Uh-huh. Egyéb iránt pedig 10 óra lesz 8 perc múlva, hogy mára búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: De találkozunk holnap reggel 6-kor is. Mára meg szép napot, viszal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
0: Sláger FM.
7: Köszönjük.
2: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Felfedezhetik a látogatók a veszprémi érseki palotát a Szent Mihály napokon. Pénteken indul Veszprém város vegyeskarának ünnepi évada. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Az első ütemben 3 ponton változik a szabályozás. Megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az eddig központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzések a jövőben szabadon választhatók lesznek, tartalmukat pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja. Az intézmények emellett saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozását a fenntartók normatív támogatásból fedezik. A kormány szerint ezzel a képzések jobban igazodhatnak az egyes iskolák helyi igényeihez és kihívásaihoz. A második ütemben visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket, és bevonják a szakképzési, valamint a bölcsődei dolgozókat is. Különleges bútorokat is megcsodálhatnak a látogatók a veszprémi érseki palotában, a szeptember 25-e és 27-e között rendezett Szent Mihály napokon. A palotában több olyan 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyat is őriznek, amely egykor veszprémi püspökök használatában állt. Köztük van Hornin Károly püspök 18. századi írószekretere és 19. század végi íróasztala is. A Szent Mihály napokon vezetett sétákon az érseki palota mellett a várnegyed több különleges helyszíne is felfedezhető. Péntek este zseblámpás toronytúrát is szerveznek a Szent Mihály főszékes egyházban, szombaton pedig építészeti és történeti séták indulnak. A programok között családi kódfejtőjátékok, borkóstoló, koncert és kiállítás is szerepel. Idén is megrendezik a Gyereket a Magasba programot Veszprémben, szeptember 26-án délelőtt az Óváros téren. A Három Királyfi, Három Királylány kezdeményezéshez kapcsolódó eseményen 11 órakor emelik magasba a gyerekeket. A programot zene, néptánc és táncház is kiegészíti. Emellett kézműves foglalkozás, robogópálya, csillámtetoválás, játszótér és családi versenyjátékok is várják a résztvevőket. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. 70. évfordulóját ünnepli Veszprém város vegyeskara, amelynek jubileumi évada pénteken kezdődik, és jövő év júniusának végéig tart. A háromnapos évadnyitón koncertek, kiállítás, emlékülés és zenetörténeti beszélgetések várják az érdeklődőket Veszprém több helyszínén. A kórust 1956-ban alapították 77 énekessel és muzsikussal, a kórus család pedig ma mintegy 150 tagot számlál. Pénteken a Hangvillában nyílik kiállítás a vegyeskar múltjáról, este pedig a kapella koncertet adnak a Szent Margit templomban. Szombaton bemutatják a 70kedők című kötetet, valamint először hangzik el Bánó Tamás Barnabás Titka a dalnak című műve, amelyet a kórus család együtt ad elő. Vasárnap a Győri Filharmonikus zenekarral közösen a Veszprémi Tedeum című oratóriumot is előadják. A Cseminszky Miklós által 2000-ben a kórus felkérésére komponált mű a Veszprémhez kötődő Szent Imre legendát dolgozza fel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Budapesten helyszínenek a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, a Dózsa-György út felé a Bajza utca után a forgalom a szembejövő oldal belső sávjában tud csak haladni. Lezárták a fél útpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében, ott csőtörés történt, a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya park felé. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát, a Rákospalotai körvasút sornál ott is csőtörés történt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálni, na meg azzal is, hogy az M1-es autópálya nem egyszerű. Budapest felé Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is meghaladja, figyeljenek, 20 kilométert, úgyhogy a aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Viszont akár úton van, akár nincs úton, a legjobb dolog, hogyha ma is a Sláger FM-et hallgatja a mikrofonnál. Jekkel, Dániel, pörgetjük a munkaórákat szépen egyiket a másik után, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket. Avicii az első, jön a Hey Brother!

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hát aki autózik, vagy autózni tervez mostanában, az akár lehet, hogy majd meggondolja, hogy lehet, hogy érdemes lenne mondjuk vonatot választani, ugyanis baleset és felújítások nehezítik a közlekedést az ország főbb útvonalain. Az M1-es autópályán Bicske térségében korábban egy kamion és egy személyautó összeütközése miatt a Budapest felé vezető oldalon 10 kilométernél is hosszabb torlódás alakult ki, míg az M3-ason, az M6-oson és az 52-es főúton is tartós burkolatfelújítások és sávelhúzások lassítják a haladást, úgyhogy tényleg érdemes meggondolni, hogyha meg tudjuk oldani, akkor akár válasszuk itt Budapesten és a környéken a vonatot, vagy valami más közlekedési eszközt, mondjuk fussunk, akár Király Viktor fut, ezt meg is énekli, érkezik tőle a Ránit a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ray Dalton és a Blood Running után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd egy jó kis Benson Boone, a Sorry I'm Here for Someone Else nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.

0: Napos, de kifejezetten szeles idővel folytatódik a hét ma délelőtt. Bár időjárási front már nincs felettünk, a beáramló hideg levegő miatt hidegfronti tüneteket, például fejfájást és ízületi fájdalmakat is tapasztalhatunk. A volán mögött a viharos északnyugati szél okozhatja a legnagyobb gondot, ami jelentősen rontja a járművek menet stabilitását, persze a nyíltabb útszakaszokon elsősorban. A maximum hőmérsékleti értékek sem lesznek magasak, 17-18 fokot mérhetünk délutánra.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Pongrác úton, a Kőbányai út felé a Hős utcánál, a 95-ös és a 195-ös autóbusz, valamint a 73-as trollibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Hős utca megállót, a Felsőcsatári köz, Rákoskeresztúr városközpont, illetve a Kápolna tér felé. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében. Csőtörés van ott, a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót, a Szavoya park felé. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát, a Rákospalotai körvasút sornál szintén csőtörés miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Az autópályákat meg ahogy nézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem egyszerű a helyzet. Budapest felé Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze korábban. A 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is több mint 20 kilométer.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

és a Something ez szólt az előzőekben, 123 évvel ezelőtt pedig szabadalmaztatták a fagylalt tölcsért 1903. szeptember 22-én egy itali Marchionni nevű fagylalt árus volt az, aki bejegyeztette először. Papírkúpok helyett tésztából préselt ropogós kúpokban kezdte árulni a portékáját, amivel forradalmasította a piacot. A találmányát az 1904-es St. Louis-i világkiállításon is nagy közönség elé tárta, jelentősen hozzájárulva ezzel a tölcséres fagylalt globális elterjedéséhez és a korábbi kézműves ostyák háttérbeszorulásához. Most már ezt is tudjuk, hogy a mai nap ettől jelentőség teljes, amik attól is, mert most érkezik Vastag Csaba és az őrült éjjel 2013-ból itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
7: Náladok, hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
8: Huminsavat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Lassul a drágulás Budapest legdrágább részein, és országos szakmai díjat kapott a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja a szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számítva 30 napjuk lesz kérni felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárásokat is visszaadja a kamarának, és több szakmai kérdésben ismét véleményezési jogot biztosít az egészségügyi köztestületnek. A meghirdetett keretnél jóval nagyobb igény érkezett a vízközműhálózatok fejlesztésére kiírt pályázatra. Gajdos László az élők környezetért felelős miniszter közlése szerint a szeptember közepi nyitás után rövid idő alatt 172%-os túljelentkezés alakult ki, ezért a pályázat automatikusan lezárult. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai vízhálózat átlag életkora meghaladja az 50 évet, és sok helyen még előregedett vezetékek működnek. Szerint a következő években további jelentős forrásokra lesz szükség az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítésére. Az idei nyár tapasztalataiból tanulva kell felkészíteni Budapestet a gyakoribb hőhullámokra, mondta Karácsony Gergely főpolgármester egy klímavédelmi konferencián. Szerinte a város ellenálló képességének növeléséhez jobb vízgazdálkodásra, több árnyékolásra, a zöld felületek védelmére és a közművek felkészítésére is szükség van. A fővárosi vízművek szerint a nyári vízellátás stabil maradt, ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a szélsőséges hőség egyre nagyobb terhelést jelent az infrastruktúrára és a lakosságra is. Mérséklődött az áremelkedés Budapest legdrágább lakáspiaci szegmenseiben, miközben több vidéki térségben továbbra is erős a drágulás, írta az üzletem.hu a Dunahouse friss jelentése alapján. A belvárosban már árcsökkenést ismertek, miközben a korábban olcsóbb vidéki és panel szegmensek felzárkózása folytatódik. Az ingatlanok értékesítése közben hosszabb időt vesz igénybe, és több esetben nagyobb alku szükséges az adásvétel lezárásához. A kereslet ugyan kissé élénkült augusztusban, ez azonban még nem hozott érdemi forgalom növekedést. A Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját kapta idén a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, írta a Duol. Az elismeréssel az intézmény ápolás szervezés és közösségi munkáját díjazták. A kórház saját kezdeményezésre hozott létre úgynevezett skill labort, ahol korszerű oktatási és szimulációs eszközökkel gyakorolhatnak az ápolóhallgatók, szakdolgozók és rezidensek. A díjazásban szerepet kapott az a kommunikációs kampány is, amely az ápolói hivatást és a betegbiztonság fontosságát mutatta be a helyi közösségnek. Marad a napos, gomoly felhős időjárás vétel körzetünk településein, néhol kisebb eső, futózápor kialakulhat, erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. A maximum hőmérséklet délutára 17-19 fok közé emelkedik, késő éjszakára pedig 10-12 fokot mérhetünk majd mindössze. Front már nem lesz felettünk, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek még jelentkezhetnek. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás és ízületi bántalmak is jelentkezhetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
13: Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Pongrácz úton a Kőbányai út felé, a Hős utcánál. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Dédény utcában, a Háros utca közelében, vízcsőtörés miatt a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Dédény utca és a Veselényi utca megállót a Szavoya park felé. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál csőtörés miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak a hétvégékre. Az M1-es autópályán továbbra sem egyszerű a helyzet, korábban történt egy baleset Budapest felé Bicske közelében. A 38-as kilométernél már véget ért a külső sáv zárása, de továbbra is több mint 10 kilométert meghaladó a torlódó kocsisor hossza, aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le a pályáról és az 1-es főút felé kerüljön.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját indítjuk a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt leszelünk ebben az órában Kálai Sanders András újdonsága. Ez lesz a You, Teddy Swims és a Mr. Know It All, pedig már el is indította ezt az órát.
14: Sláger FM.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Taylor Swift és az I Knew It, I Knew You, ez szólt az előzőekben. Szeptember 26-án, tehát most szombaton rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivált a Magyar Nemzeti Galériában, amelynek idei központi témája a kritikus gondolkodás és a mesterséges intelligencia korabeli döntési képesség. A látogatókat olyan különleges programok várják, mint a Rubik Ernő jelenlétével zajló Rubik Sakk, a mesterváltó szimultán, valamint a 65. mező elnevezésű rendhagyó gondolatkísérlet. Mindezt át most szombaton a Magyar Nemzeti Galériában. Menjünk tovább Madonnával, ez tőle a Papa Don't Preach.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Kygo első igazi nagy slágere, a Firestone szólt az előzőekben. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd

0: Bár ma sokat süt a nap, a viharos északnyugati széllökések miatt kifejezetten hűvösnek érezhetjük. A mai napot a maximum hőmérséklet délutánra 17 és 19 fok között várható a térségben. A közlekedésben az erős szél és a hideg levegő okozhat panaszokat, ezek jelentik a legnagyobb kihívást. Bár front nincs, a fáradékonyság, a csökkenő koncentráció és az ingerdékenység miatt sokkal óvatosabban kell vezetnünk a forgalomban. Egyelőre szárazak mindenfelé az utak.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Pongrácz úton a Kőbányai út felé a Hős utcánál, a 95-ös és a 195-ös autóbusz, valamint a 73-as trollibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Hős utca megállót, a Felső Csatári köz, Rákos keresztúr városközpont, illetve a Kápolna tér felé. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében. Csőtörés van ott, a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót, a Savoya park felé. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát, a Rákospalotai körvasút sornál szintén csőtörés miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Az autópályákat meg ahogy nézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem egyszerű a helyzet. Budapest felé Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze korábban. A 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is több mint 20 kilométer.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan Fricskának indult, világsláger lett belőle. The Wanted, Waltz Like Rihanna. Szeptember 4. vasárnapján, tehát most vasárnap lesz a folyók világnapja. Az ENSZ 2005-ben hirdette meg a Water for Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja Mark Angelo folyóvédő javaslatára. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett folyók napjának sikere volt, ez tehát a folyók napjának vasárnapja lesz. Pet Shop Boys, Always on My Mind, ezzel folytatjuk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Előadásokkal és tárlatvezetésekkel folytatódik a Lackó Dezső Múzeum őszi programsorozata. Gördeszkás szezonzárót tartanak pénteken Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja a szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépéstől számítva 30 napjuk lesz kérni felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárásokat is visszaadja a kamarának, és több szakmai kérdésben ismét véleményezési jogot biztosít az egészségügyi köztestület. Kedden délben kapcsolják be a lámpákat a veszprémi Brusznyai Árpád utca, Mártirok útja, Mindszenty József utca körforgalmában. A jelzőlámpás irányításra a növekvő autóforgalom és a csúcsidőszakokban jelentős gyalogos forgalom miatt volt szükség, amelyek rendszeresen torlódásokat okoztak. Az új rendszer időben elkülöníti a gyalogosok és a járművek áthaladását, a forgalmat pedig videódetektorok segítségével az aktuális helyzethez igazítják. A gyalogosok nyomógombbal jelezhetik átkelési szándékukat, a vakok és gyengénlátók számára pedig hangjelzés és távirányítós bejelentkezés is rendelkezésre áll. A következő hetekben próbaüzem zajlik, a szakemberek pedig a forgalom alakulása alapján szükség esetén módosítják a lámpák működését. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés keretében valósult meg, a tervezés 6,3, a kivitelezés pedig 36 millió forintba került. Gazdag őszi programsorozattal várja a látogatókat a veszprémi Lackó Dezső Múzeum. Szeptember 29-én indul a Múzeum Szabad Egyetem sorozata. Az első előadáson szegedi róza hagyatékát mutatják be. Októberben pedig a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizálásról lesz szó lovas példáján keresztül. Az 1956-os forradalom emlékévéhez kapcsolódva október 23-án egy újonnan a gyűjteménybe került különleges tárgyegyüttest is bemutatnak. A Szenvedélyből Tudomány című kiállításhoz több kurátori tárlatvezetés, emellett könyvbemutatók, konferenciák és kerekasztalbeszélgetések is kapcsolódnak. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. Szeptember 25-én tartják a WEB 2026 gördeszkás programsorozat szezonzáró eseményét Veszprémben. A rendezvényre kezdőket és haladókat, gyerekeket és felnőtteket is várnak, a részvétel ingyenes. A program nem hagyományos verseny lesz, hanem dzsemekkel, ügyességi feladatokkal, közös gurulással és gyakorlási lehetőséggel készülnek. Lesz magasugró és távolugró dzsem, valamint rövid line dzsem is. A feladatokat pedig mindenki a saját tudás szintjén végezheti. A szervezők célja, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik még csak most ismerkednek a gördeszkázással. A résztvevők a WEB 2026 gördeszkás útlevélbe újabb pecséteket is gyűjthetnek. A rendezvény szeptember 25-én délután, iskola után kezdődik Veszprémben. A pontos helyszínt a héten közlik.
1: Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is meghaladja a 20 kilométert. Aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában a 165-ös kilométernél, félpályán halad emiatt a forgalom és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Készülni. Budapesten lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál csőtörés miatt, a 124-es autóbusz továbbra is terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most
2: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki éppen ebéddel. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Délután is pörgetjük a munkaórákat. AC/DC, Hurts, Backstreet Boys, illetve ami ők itt lesznek velünk, ami az első.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Giga slágere Highway to Hell után. Budapestről szeretnék beszélni, ami a természetes árnyékolásra, a világos tetőkre, az éjszaka játszellőztetésre és a zöld felületek bővítésére helyezi a hangsúlyt a klímaváltozás és a városi hősziget hatási elleni küzdelemben. A fővárosi szakemberek szerint a lakossági klímaberendezések túlzott, egyidejű használata fenntarthatatlan, mivel nyári áramkimaradásokat okoz, ezért hosszú távon a passzív hűtési megoldások és a szigorúbb zöld infrastruktúra szabályok jelenthetik a valódi megoldást, megy a gondolkodása nyári kánikulák ellensúlyozásával kapcsolatban Budapesten is. Bízunk benne, hogy nem késő már. A Well Hello slágere viszont az, jön tőlük a késő már itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Utrisha McNeil és az Ain't Just The Way. Ez szólt itt nálunk. Aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Zoli, és akkor nyitja az óra második felé.

0: Változóan napos gomoly felhős időben telnek a déli órák, a maximum hőmérséklet délutánra 17 és 19 fok körül alakul, az utakon többnyire szárazak a burkolatok, de a viharos északnyugati szél folyamatos korrigálást igényel a kormányon, különösen a hidakon és a felüljárókon. A beáramló hidegebb levegő miatt jelentkező görcsös panaszok és a fejfájás tompíthatja a reflexeket, ezért tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot.
1: Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is meghaladja a 20 kilométert. Aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában a 165-ös kilométernél, félpályán halad emiatt a forgalom és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Készülni, Budapesten lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál csőtörés miatt, a 124-es autóbusz továbbra is terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Götyi és Somebody That I Used To Know 2011-ből szólt. Új női világrekordot állított fel a 3x3x3-as Rubik kocka kirakásában a mindössze 6 éves kínai kislány Lie Yuche Wuhanban, 4,52-es, 3 nappal pedig Kantonban 4,27-es másodperces átlaggal teljesítette a feladatot. Ezzel ő lett a sportág történetének első női versenyzője, aki az átlag idejét 4,5 másodperc alá csökkentette. Jó Isten, belegondolni is nehéz, legalábbis nekem, de mindenképpen gratulál.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új tagokat neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumaiba. Az árrésstop azonnali kivezetését kérik az élelmiszeripari érdekképviseletek, és újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Új tagokat nevezett ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több állandó kollégiumába. A korábbi miniszterek által kinevezett tagok megbízatását megszüntették. Az új kinevezések 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatás célja az alap szakmai megújítása és a közbizalom erősítése. Az új tagok többek között az irodalom, az előadó művészetek, az épített örökség, a közgyűjtemény, a fesztiválok és a vizuális művészetek területéről érkeznek. Az árrésstop azonnali megszüntetését kéri több magyar élelmiszertermelőket és forgalmazókat képviselő szakmai szervezet. Az érdekképviseletek szerint az élelmiszerárak hónapok óta kedvezőbb trendet mutatnak, ezért az intézkedés fenntartása már nem indokolt. Úgy vélik, a 2025 tavaszán bevezetett szabályozás torzítja a piaci folyamatokat, nehezíti a beszállítói árak kialakítását, és hátrányosan érinti a hazai termelőket és feldolgozókat. A szervezetek ezért azt kérik a kormánytól, hogy mielőbb vezesse ki az árrésstoppot. Új alakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és több budapesti közterület is visszakerül a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe, döntött az országgyűlés. A változás érinti a Dunapart egyes területeit és a Városligetet is. A törvény szerint a Planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kezelésébe kerül, a Józsefvárosi pályaudvar egyes területeit pedig visszaveszik köztulajdonba. A tanács újjászervezésének célja a kormány és a főváros közötti rendszeres fejlesztési egyeztetés helyreállítása. Több mint 16 millió forint értékű magyar, zárjegy nélküli cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bács-Kiskunvár megyei parkolóban hagyott szerb furgonban, írta a Baon. A járműre egy vendéglátóhely ellenőrzése közben figyeltek fel, majd egy szolgálati keresőkutya is jelzett a raktérnél. A furgonból 6500 doboz cigaretta és 3500 euró készpénz került elő. A dohányterméket és a pénzt lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Több mint 2100 programot kínál pénteken és szombaton az idei kutatók éjszakája országszerte. A rendezvény több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen és kutatóintézetben várja az érdeklődőket. Az Ericsson Magyarországnál például kiberbiztonsági szabadulószobával és a 6G hálózatok jövőjét bemutató programokkal készülnek. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a tudományt és a kutatói pályát a nagy közönséghez, különösen a fiatalokhoz. Önkormányzati vásárt rendeznek október 4-én Pest-Szentlőrinc, Pest-Szentimrén, írta az ittlakunk.hu. Tojást, tésztát, lisztet, étolajat és többféle mézet is lehet majd vásárolni. Az átvétel több kerületi helyszínen történik, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A rendeléseket október 1-én este 6 óráig lehet leadni. Változóan felhős, napos az idő, komolyabb csapadék nélkül, de a viharos szél továbbra is kitart. A hőmérséklet délutánra elérheti a 17-19 fokot, ennyi lesz maximum. A hideg idő okozta tompaság és a széllökések miatt tartsunk a megszokottnál nagyobb követési távolságot. Elhanyagolható záporzivatar még lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
3: Csak a félútpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Üllői út közelében veszélyelhárítás miatt. Várhatóan 16 óráig lesz ott ez a helyzet. Lezárták a 15. kerületben az Árva-Vár utcát, a Rákospalotai körvasútsornál. Csőtörés miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árva-Vár utca megállót. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Mától lezárták az érintett útszakaszt, a 36-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti az Akácfa utca megállót. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az Alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát a 165-ös és a 177-es kilométerek között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Óvatosan közlekedjenek, és ha látnak valamit útközben, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0630-30-30-98. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük és hallgatjuk azokat a zenéket, amikkel gyorsabban repül a munkaidő. Bonjo, Lady, ez az óra nyitó zenéje.

Döntött a fővárosi szélrekord, miután kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széllökéseket regisztráltak egy gyorsan átszágoldó hidegfront hatására. Ezzel a nappalra vonatkozó korábbi 2017-es 90 km-es csúcsot sikerült túlszárnyalni, miközben az ország más részein is viharossá fokozódik az északi szél. Ági mondja hamarosan majd az időjárási tudnivalókat, előrejelzéseket, de ha most indulunk útnak, akkor egy széljackit mindenképpen érdemes becsapni a hátizsákunkba, hogyha van ilyen. Banana Rama, Venus, ezzel folytatjuk.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. My Space és a Nice to Meet You zárta az óra első felét. Aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Shop Around és a Good Luck Baby-vel folytatjuk.
1: Akkor a délután az égen a napsütés és a gomoly felhők váltakoznak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-19 fok között alakul majd. A régió egyes részein délután már előfordulhat egy-egy futózápor, ami hirtelen vízes, csúszós szakaszokat eredményezhet, így érdemes résen lenni a volán mögött. Az erős helyenként viharos szél tovább borzolja a kedélyeket, ami a hideg levegővel párosulva ingerlékenységet, feszültséget hozhat a forgalomban. Ne kapkodjanak a sávváltásoknál, és vezessenek türelemmel.
0: Csak a félútpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Üllői út közelében veszélyelhárítás miatt. Várhatóan 16 óráig lesz ott ez a helyzet. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát, a Rákospalotai körvasútsornál csőtörés miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Mától lezárták az érintett útszakaszt, a 36-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti az Akácfa utca megállót. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az Alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát a 165-ös és a 177-es kilométerek között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Óvatosan közlekedjenek, és ha látnak valamit útközben, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 06 30 30 39 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2003-ban szólt a No Doubt slágere, ez volt ők az It's My Life. Aztán Márta Alex-szel folytatjuk, azaz By Alex, aki eredetileg nem a zenei pályáról indult, a Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófiát tanult, mielőtt a könnyű zene felé vette az irányt, pályája elején pedig számítógépes játékok hangjainak összevágásával és vicces remixek készítésével kísérletezett a családja szórakoztatására, és azt is elmondta nemrégiben, hogy ha nagyon fáradtnak érzi magát, akkor elmegy egyet futni, és ezzel mindig felfrissül, mindig elkezd érezni egy kicsit, hogy jobban van, hogy él. Ő érkezik most a Sleppel együtt, ez tőlük a Még Mindig.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztroblogere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
4: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Felfedezhetik a látogatók a veszprémi érseki palotát a Szent Mihály napokon. Pénteken indul Veszprém város vegyeskarának ünnepi évada. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Az első ütemben 3 ponton változik a szabályozás. Megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az eddig központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzések a jövőben szabadon választhatók lesznek, tartalmukat pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja. Az intézmények emellett saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozását a fenntartók normatív támogatásból fedezik. A kormány szerint ezzel a képzések jobban igazodhatnak az egyes iskolák helyi igényeihez és kihívásaihoz. A második ütemben visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket, és bevonják a szakképzési, valamint a bölcsődei dolgozókat is. Különleges bútorokat is megcsodálhatnak a látogatók a veszprémi érseki palotában a szeptember 25-e és 27-e között rendezett Szent Mihály napokon. A palotában több olyan 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyat is őriznek, amely egykor veszprémi püspökök használatában állt. Köztük van Hornin Károly püspök 18. századi írószekretere és 19. század végi íróasztala is. A Szent Mihály napokon vezetett sétákon az érseki palota mellett a várnegyed több különleges helyszíne is felfedezhető. Péntek este zseblámpás toronytúrát is szerveznek a Szent Mihály főszékes egyházban, szombaton pedig építészeti és történeti séták indulnak. A programok között családi kódfejtőjátékok, borkóstoló, koncert és kiállítás is szerepel. Idén is megrendezik a Gyereket a Magasba programot Veszprémben, szeptember 26-án délelőtt az Óváros téren. A Három Királyfi, Három Királylány kezdeményezéshez kapcsolódó eseményen 11 órakor emelik magasba a gyerekeket. A programot zene, néptánc és táncház is kiegészíti. Emellett kézműves foglalkozás, robogópálya, csillámtetoválás, játszótér és családi versenyjátékok is várják a résztvevőket. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. 70. évfordulóját ünnepli Veszprém város vegyeskara, amelynek jubileumi évada pénteken kezdődik, és jövő év júniusának végéig tart. A háromnapos évadnyitón koncertek, kiállítás, emlékülés és zenetörténeti beszélgetések várják az érdeklődőket Veszprém több helyszínén. A kórust 1956-ban alapították 77 énekessel és muzsikussal, a kórus család pedig ma mintegy 150 tagot számlál. Pénteken a Hangvillában nyílik kiállítás a vegyeskar múltjáról, este pedig a kapella koncertet adnak a Szent Margit templomban. Szombaton bemutatják a 70-kedők című kötetet, valamint először hangzik el Bánó Tamás Barnabás Titka a dalnak című műve, amelyet a kórus család együtt ad elő. Vasárnap a Győri Filharmonikus zenekarral közösen a Veszprémi Tedeum című oratóriumot is előadják. A Cseminszky Miklós által 2000-ben a kórus felkérésére komponált mű a Veszprémhez kötődő Szent Imre legendát dolgozza fel.
1: M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Ivántárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 171-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, az 50-es és a 70-es kilométerek között már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hívás jármű akadályozza. Aki teheti, az legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környecsomópontban hajtson le az autópályáról és az 1-es főút felé kerüljön. Budapesten csak a félútpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Üllői út közelében veszélyelhárítás miatt várható a 4 óráig lesz ott ez a helyzet. Hogyha ennek is van közlekedési infója, lát, érez, tapasztal, hall bármit, írja meg nekünk, vagy hívjon és mondja el 0-30-30-30-9-8-a hívható és SMS számunk, előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, pörgetjük azokat a zenéket, amikkel ez az óra is kellemesebben fog telni. Az első Revi Liné, jött tőle a Love Me Not!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Billy Ocean slágere után. Azok egy programötletet ugyanis újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Egy hete ideiglenesen bezárt, aztán most újra nyitott, és az első héten ingyenesen látogatható. A cél az, hogy az intézmény a múlt sokrétűségét és a különböző nézőpontokat is hitelesen bemutassa. Ez egy szuper lehetőség, azt gondolom. Egy hétig tehát ingyenesen látogatható a Terrorháza Múzeum. Jön Kamrád és a Be Mine.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egyenesen. Kanadából érkezett Shawn Mendes, aki elénekelte nekünk 2015-ből a Stitches című slágerét, aztán most érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, majd a következő szakaszt Huntrix-el nyitjuk és a Golden-nel.

0: A mai maximum 17-19 fok körül alakul, szeles őszi délutánunk van, bár a nap még mindig sokat csüt, a gomoly felhőkből néhol kialakulhat kisebb eső vagy zápor, ami átmenetileg ronthatja a látás és útviszonyokat. Az északnyugati szél továbbra is viharosan fúj, jelentősen csökkentve a menet stabilitást. A frontmentes, de hideg idő miatt pedig fáradékonyabbak és álmosabbak lehetünk a szokásosnál. Ahol nagyon tűz a nap, ott napszemüvegre is szükség lehet, ne felejtkezzenek meg róla.
1: Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Ivántárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 171-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, az 50-es és a 70-es kilométerek között már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hívás jármű akadályozza. Aki teheti, az legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le az autópályáról és az 1-es főút felé kerüljön. Budapesten csak a félútpálya járható a 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Üllői út közelében veszélyelhárítás miatt várhatóan 4 óráig lesz ott ez a helyzet. Hogyha önnek is van közlekedési infója, lát, érez, tapasztal, hall bármit, írja meg nekünk, hogy hívjon és mondja el 0-30-30-30-95-8-a hívható és SMS számunk, előre is köszönjük.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Spinning Around után beszéljünk egy picit a Szellemirtók című filmről, ugyanis 1984-ben egy igazi kassza siker lett. Részben annak köszönhetően, hogy a főszereplők improvizációik nagy részét maguk találták ki a forgatáson, sőt, az eredeti koncepció szerint a kísértetekre vadászó csapattagjai utazásaik során még egy repülőszerkezetet is használtak volna, ám a korabeli rendkívül költséges speciális effektusok miatt ezt végül elvetették az alkotók. Minden esetre ennek a filmnek a zenéjét hallgatjuk. Ray Parker és a Ghostbusters érkezik.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky. You make
1: a lot of. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát!
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban. Jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mársaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztos a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
10: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
1: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel. Friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
12: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
12: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
2: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Magyar Péter új jelöltet kér a legfőbb ügyészi posztra. Több mint 100 alkotó munkáiból nyílt kiállítás a Pesti Vigadóban, és 14 versenyszámmal készül az idei Budapest Maraton. Köszöntöm Önöket, Zsupos Ági vagyok, már is jönnek a részletek, 15 óra van. A Sláger FM híreit hallják. Magyar Péter szerint az új legfőbb ügyésznek helyre kell állítani az ügyészség iránti közbizalmat, és garantálnia kell a szervezet politikai függetlenségét. A miniszterelnök azután beszélt erről, hogy a Tisza frakció nem támogatta Bakka András köztársasági elnökjelöltjét, Szatmári Zoltánt. Magyar Péter azt mondta, tiszteletben tartják az államfőjelölési jogkörét, ugyanakkor arra kérte Bakka Andrást, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja a szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számítva 30 napjuk lesz kérni felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárásokat is visszaadja a kamarának, és több szakmai kérdésben ismét véleményezési jogot biztosít az egészségügyi köztestületnek. Egy hetes ideiglenes bezárás után ma újra nyitott a Terrorháza Múzeum. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint az átmeneti zárás alatt kialakították az intézmény működéséhez szükséges jogi kereteket. A kiállítás szakmai felülvizsgálata azonban tovább folytatódik. Ennek tényéről a látogatókat külön információs tábla tájékoztatja. A múzeum az első héten mindenki számára ingyenesen látogatható. A szakmai átvilágítás lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában marad megtekinthető. Hamarosan megkezdődik a 17. kerületi Rákosligeti sportpálya korszerűsítése, írta az ittlakunk.hu. Az első ütemben megújul a futballpálya burkolata, új kerítést, labdafogórendszert és focikapukat telepítenek. A következő szakaszban ízületkímélő burkolatú futópálya készül, megújul a fitnesspark és a távolugró létesítmény is. Emellett új parkolóhelyeket alakítanak ki, fákat ültetnek és ivókutakat is telepítenek. A beruházást fele részben állami támogatásból, fele részben önkormányzati forrásból finanszírozzák. Több mint 100 tervező és iparművész munkáiból nyílt csoportos kiállítás a Pesti Vigadóban. A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület tárlata a kortárs magyar dizájn és iparművészet eredményeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől, a kerámián, textilen és üvegművészeten át a vizuális kommunikációig. A kiállításhoz interaktív workshopok, kézműves foglalkozások és kerekasztal beszélgetések is kapcsolódnak. A tárlat október 30-áig látogatható a Pesti Vigadóban. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A résztvevők a családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres futamokon át egészen a klasszikus maratoni távig több lehetőség közül választhatnak. A 14 kilométeres versenyre és a félmaratonra már betelt a nevezés, a maratonra és a váltókra azonban még lehet jelentkezni. A szervezők idén is több 10 000 résztvevőre számítanak, külföldről több mint 120 országból érkeznek futók Budapestre. Vételkörzetünk legtöbb településén elértük a mai nap maximumát, 16-18 fok közötti értékeket mérhetünk, front már nincs felettünk, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek még jelentkezhetnek, elvétve pedig számíthatunk némi csapadékra is, erősen felhős az idő.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Gábor Áron utcánál a külső sávban. Csak a félútpálya járható a 9. kerületben. A Köztelek utcában az Ülői út közelében veszélyelhárítás miatt. Útszűkületre kell készülni továbbra is a 15. kerületben. Az Árvavár utcában a Rákospalotai körvasútnál csőtörés miatt. A 124-es autóbusz viszont újra az eredeti útvonalán közlekedik. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom. Az 50-es és a 70-es kilométerek között már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es és a 43-as kilométereknél is egy-egy műszaki hibás jármű akadályozza. Aki teheti, az legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le az autópályáról, és az 1-es főút felé kerüljön. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0-30-30-30-98 a hívható és SMS számunk, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 3 óra után is pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel. Dániel, köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük, és hallgatjuk például a Maroon 5 újdonságát, a Heroin-t másodikként ebben az órában, az első Bruno Mars, ugye az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Billy Ocean után már is érkezik Cameo és a Word Up, de előtte még értemes arról beszélni, hogy megváltoztak a parkolási és behajtási szabályok a Budai Várban. Július óta a fővárosi közterületeken, ugyanis már csak digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet fizetni. A várfalon belüli védett övezetben folyamatosan kötelesek vagyunk díjat fizetni, a környező zónákban pedig időkorlát is érvényes, míg a helyi lakosok kedvezményes engedélyét évente meg kell újítani, ezt érdemes tudni most itt az új rendszerben, a vár környékén. És akkor most érkezik Cameo és a First Up, itt a Sláger FM.

0: Amory. Just when I think you're gone, here I'm
1: strong. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt Ricky Martin és a Living La Vida Loca. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Benson Boone és a Beautiful Things nyitja az óra második felét.
1: A mai délutáni csúcsforgalmat is az erős viharos északnyugati szél határozza meg. A csúcs hőmérséklet pedig átlagosan 17 és 19 fok körül alakul, éjszakára 10-12 fokig süllyed. Bár többnyire száraz, napos időben autózhatunk, helyenként egy-egy futózápor vizes útszakaszokat is eredményezhet. A szél és a beáramló hideg levegő miatt sokan feszültebbek, dekoncentráltabbak lehetnek a hazavezető úton, így nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és legyünk óvatosak.
0: Baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Gábor Áron utcánál a külső sávban. Csak a félútpálya járható a 9. kerületben. A Köztelek utcában az Ülői út közelében veszélyelhárítás miatt. Útszűkületre kell készülni továbbra is a 15. kerületben. Az Árvavár utcában a Rákospalotai körvasútnál csőtörés miatt. A 124-es autóbusz viszont újra az eredeti útvonalán közlekedik. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom az 50-es és a 70-es kilométerek között. Már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es és a 43-as kilométereknél is egy-egy műszaki hibás jármű akadályozza. Aki teheti, az legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le az autópályáról, és az 1-es főút felé kerüljön. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, 0303030098 a hívható és SMS számunk, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a kis Katával, aki megérkezett. Szervusz, Kata!
1: Szervusztok, üdv mindenkinek!
0: Nem vagy beteg?
1: Legyek?
0: Ne legyél. Semmiképpen, csak én azt tapasztalom.
1: Ha gondolod, jaj, nagyon beteg vagyok, itt is fáj, ott is fáj, bármit a kedvedért, Dani.
0: Most nagyon-nagyon jön felfelé megint egy ilyen taknyos, megfázós időszak, én ezt látom. Egyre többen vannak.
2: De tudjátok, minek körülnék, hogyha ez szeptember 26-án már csak a múlté lenne, hiszen már akkor várjuk a Magyar Vasút Történeti Parkba a kedves hallgatókat, akkor találkozhatnak velünk is.
0: Így van.
1: Én már nagyon várom.
2: Én is, igen. Aki még nem tudja, hogy miről van szó, indul a slágerpiknik, tehát még egyszer mondom, szeptember 26-án a Magyar Vasút Történeti Parkba. Minél többen eljönnek, mi annál jobban örülünk. Találkozzunk, ott cseverészünk egy kicsit, és minden kérdést meg is tudunk válaszolni amellett, hogy mi is kíváncsiak vagyunk a hallgatókra.
0: Aki centi.
1: Van, most nem is kell lapozni a naptárba, csak be kell írni szombatra, hogy most.
2: Ennyi.
1: Így van. Irány.
0: Így van, és aki centit vág, akkor hogyha jól gondolom, vagy jól számolgatom, akkor annak még 4 centi hosszú, ami még vágandó. Ugye?
2: Ezt kiszámoltad,
1: Dániel. Azért örülök, hogy ezt mondtad, és nem azt, hogy hányat kell még aludni, mert ez engem mindig összezavar, mert én ma úgy délután lefekszem egy kicsit aludni.
2: Aha.
1: És akkor az alvásnak számít, vagy nem? Vagy az csak fél alvás?
2: Az csak szundikának számít, az olaszok se számolják, Kata, nyugi.
0: Az ilyen kis sziesta. Na jól van, minden további információ slágerfm.hu, illetve a Slágerfm applikációján, amin keresztül egyébként nélkül kis Kata is hallgatható, úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmet. Holnap jövünk 10 órától. Addig is mindenkinek minden jót. Ciao.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Előadásokkal és tárlatvezetésekkel folytatódik a Lackó Dezső Múzeum őszi programsorozata. Gördeszkás szezonzárót tartanak pénteken Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja a szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépéstől számítva 30 napjuk lesz kérni felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárásokat is visszaadja a kamarának, és több szakmai kérdésben ismét véleményezési jogot biztosít az egészségügyi köztestület. Kedden délben kapcsolják be a lámpákat a veszprémi Brusznyai Árpád utca Mártírok útja Mindszenty József utca körforgalmában. A jelzőlámpás irányításra a növekvő autóforgalom és a csúcsidőszakokban jelentős gyalogos forgalom miatt volt szükség, amelyek rendszeresen torlódásokat okoztak. Az új rendszer időben elkülöníti a gyalogosok és a járművek áthaladását, a forgalmat pedig videódetektorok segítségével az aktuális helyzethez igazítják. A gyalogosok nyomógombbal jelezhetik átkelési szándékukat, a vakok és gyengénlátók számára pedig hangjelzés és távirányítós bejelentkezés is rendelkezésre áll. A következő hetekben próbaüzem zajlik, a szakemberek pedig a forgalom alakulása alapján szükség esetén módosítják a lámpák működését. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés keretében valósult meg, a tervezés 6,3, a kivitelezés pedig 36 millió forintba került. Gazdag őszi programsorozattal várja a látogatókat a veszprémi Lackó Dezső Múzeum. Szeptember 29-én indul a Múzeum Szabad Egyetem sorozata. Az első előadáson szegedi róza hagyatékát mutatják be. Októberben pedig a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizálásról lesz szó lovas példáján keresztül. Az 1956-os forradalom emlékévéhez kapcsolódva október 23-án egy újonnan a gyűjteménybe került különleges tárgyegyüttest is bemutatnak. A Szenvedélyből Tudomány című kiállításhoz több kurátori tárlatvezetés, emellett könyvbemutatók, konferenciák és kerekasztal beszélgetések is kapcsolódnak. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. Szeptember 25-én tartják a WEB 2026 gördeszkás programsorozat szezonzáró eseményét Veszprémben. A rendezvényre kezdőket és haladókat, gyerekeket és felnőtteket is várnak, a részvétel ingyenes. A program nem hagyományos verseny lesz, hanem jamekkel, ügyességi feladatokkal, közös gurulással és gyakorlási lehetőséggel készülnek. Lesz magasugró és távolugró jam, valamint rövid line jam is. A feladatokat pedig mindenki a saját tudás szintjén végezheti. A szervezők célja, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik még csak most ismerkednek a gördeszkázással. A résztvevők a WEB 2026 gördeszkás útlevélbe újabb pecséteket is gyűjthetnek. A rendezvény szeptember 25-én délután, iskola után kezdődik Veszprémben. A pontos helyszínt a héten közlik.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi vár ránk odakint. Hogyha még bent vannak és kinéznek az ablakon, akkor kellemesnek tűnhet a mostani időjárás, de mindössze 18 fok van is. Igen, élénk a légmozgás, úgyhogy egy kardigán vagy kiskabát hasznos lehet. A délután hátralévő részében és az esti órákban elvileg már nem jön ma csapadék, holnap pedig korra reggel 11-12 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 20-21 fokot ígérnek a meteorológusok. Sok lesz a napsütés és eső elvileg. Holnap sem érkezik, azonban csütörtökön jön egy újabb hideg front, ami megint csak hoz majd csapadékot. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton déli irányban a Margit híd után. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, torlódásra kell hát készülni a Szent István parktól, és helyszínelnek a Krisztina körúton is a Döbrentei tér felé, a Vérmező út után a belső sávban. Itt is torlódik a forgalom. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte rendben zajlik a délutáni vonatközlekedés. A pécsi fővonal a Long-Term Patasson karbantartást végeznek. Október 2-áig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyi vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek autóbuszok. Ugyancsak a Pécs Intercity utasait érintő újabb változás, hogy a Mecsek Intercity többségének fővárosi végállomása ideiglenesen a déli pályaudvarra került át. A Gyesse vonalán karbantartás miatt mától október 7-éig, főleg munkanapokon éjszakánként autóbuszok közlekednek a Székesfehérvár-Veszprém ajkaszakaszon. Székesfehérvár irányába a vonatonként általában kétféle autóbusz indul eltérő megállási renddel. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indulnál is a sláger délután, köszöntöm Önöket, Kiskata vagyok, és hoztam egy jó kis dalt Harry Styles-tól, a Late Night Talking-ot, előtte azonban meghallgatjuk Shakirától és Burna Boy-tól a Die Die-t, amely ugye az idei foci BB egyik himnusza volt.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Szamber énekelt nekünk, aki nyáron a Sziget egyik föllépője volt, és azt mondta, hogy nem csak karrierje szempontjából volt emlékezetes a szigetes fellépése, de minden tekintetben Budapesten hagyta a szíve egy darabkáját, sőt, a koncert egy jelenetéről készült fotót még pólóra is nyomtatta, és azóta volt már alkalom, hogy abban a pólóban lépett színpadra, például Svédországban. Na de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan tehetjük emlékezetessé a következő hétvégét. Hát például úgy, hogy ellátogatunk a Szent Mihály napi behajtásra, dínyésre. Szent Mihály napja régen a pásztorok számadásának volt ideje, és hát ez volt az a nap, amikor a szürke marhákat, rackajuhokat behajtották a nyári legelőről a téli szálláshelyre. Ehhez csatlakozhatunk egy könnyű séta keretében. A jószágok hajtása közben pedig mindent megtudhatunk a Szent Mihály napi hagyományokról, illetve rengeteg madárral is találkozhatunk, olyan madarakkal, amelyek ugyancsak kötődnek az állattartáshoz. Könnyű túrára készüljön az, aki részt venne ezen a kiránduláson. 3 kilométert teszünk majd meg összesen, mindez tehát dínyésen egy karnyújtásnyira a Velencei tótól. Itt a Sláger FM-en pedig egy karnyújtásnyira tőlünk feltűnik a

0: Portugal the Man-től szólt a Feel It Still itt a Sláger FM-en, és izgatottan készülünk a hétvégére. Remélem, hogy önök is regisztráltak már a Sláger FM mobil applikációján keresztül, ott lesznek velünk a Sláger Pikniken a Magyar Vasút Történeti Parkban. Remélem, hogy igen, mert ez megint csak egy remek alkalom arra, hogy találkozunk, és most nem stúdió körülmények között, hanem kint a friss levegőn, napsütésben, és együtt ünnepelhetjük például a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kerti vasútjának jubileumát, de találkozhatnak a Pópossal is. Nem, ő nem műsorvezető a Sláger FM-en, hanem ő a legendás M40-es dízelmozdony, amely szintén tiszteletét teszi majd ezen a programon, szóval számítunk önökre is szombaton, és számítok a közlekedési infókra is. 0630303095-8 es számunk. Már is összefoglalom, hogy mit tudunk az utakról, utána pedig érkezik Sabrina Carpenter egy kis munka utáni erőt adó eszpresszóval.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
11: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy milyen ruházattal készüljünk a holnapra. Hát szerdán sok napsütés várható, és pár fokkal melegebb lesz, mint ma volt. A nap legmelegebb óráiban 20-21 fokot mérünk majd. Egy picit mérséklődik a légmozgás, de azért még mindig tapasztalunk majd élénk széllökéseket. Sok lesz a napsütés, de felhő is lesz fölöttünk, amiből elszórtan még csapadék is érkezhet, úgyhogy az esernyő is hasznos kellék lehet. Csütörtökön pedig jön majd az újabb hidegfront, ez hozhat újabb csapadékot, viszont a hétvégén is kellemesen 22-23 fokban napsütésben telik majd el. Jönnek már is az utak hírei. Történt egy baleset a Sztél Kálmán téren, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, így a külső jobbra kanyarodó sávban útszűkületen kell áthajtani. Tart a helyszínen és a Krisztina körúton és a Döbrentei tér felé a Vérmező út után a belső sávban, itt a Csaba utcától torlódik a forgalom. Útszűkület fogadja az autósokat a 15. kerületben az Árvavár utcában a Rágospalotai körvasút sornál csőtörés miatt, a 9. kerületben pedig a Köztelek utcában az Üllői út közelében, ha minden igaz, még mindig csak a fél útpálya jár. Veszélyelhárítás miatt. De városon kívül is van nehézség, az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy közelében egy műszaki hibás autó akadályozza a haladást, a 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-ás autóút felől érkezőkre is hatással van. És ne feledjük, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és 57-es kilométer között sávelhúzásos terelésben autózhatunk, emiatt is lelassult a haladás ezen az útszakaszon. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy valami meghatározója volt az EasyJet forduló buli hangulatának. Az ATC-től szólt az Around the World itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger délután, benne pedig már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk az Irie Maffia dalát, jön a Volt egy álma.

0: műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi. Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mársaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
1: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
1: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskotoyelcenter.hu-n.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megszavazta az országgyűlés a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak visszaállítását. Továbbra is erős költözési célpont a főváros. Budapest Európa futó fővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. Köszöntöm Önöket, Ortopéd Dóra vagyok. Elfogadta az országgyűlés a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállítását az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A javaslat nem csak a kötelező kamarai tagságot állítja vissza, a Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Fontos újítás jön a DAB-ba. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Az IDOMSOFT ZRT, a rendszer fejlesztője szerint a DAB adatszolgáltatásával a szükséges információk közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek. A színház igazgatók szakmai, átlátható és minden befolyástól mentes kiválasztását tartja alapvetőnek Nagy Ervin kulturális államtitkár, aki Facebook bejegyzésében arról írt, eljött az idő, hogy igazgatót kizárólag szakmai teljesítménye és vezetői készségei alapján választanak. A kiválasztás szakmai bizottság előtt zajlik, amelynek munkáját most először vezetői kompetencia mérés segíti. A bizottság meghallgatja a pályázókat, majd szakmai véleményt ad, a végső döntést pedig a miniszter hozza meg. Nagy Ervin szerint a Tisza párt kulturális kormányzata kinyitotta a pályázati folyamatot a teljes szakma számára, amit a példanélküli 23 beadott pályázat is mutat. A Madách Színházra 7, az Új Színházra 16 pályázat érkezett. A felhívások a 2027-2032 közötti időszakra vonatkoznak. Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. Budapestről tavaly több mint 16 ezeren költöztek Pest vármegyébe, még majdnem 10 ezeren érkeztek ide. A főváros továbbra is fontos célpontja a távolabbról érkezőknek, különösen Borsod-Abaúj-Zemplénből, Szabolcs-Szatmár-Berekből és Hajdú-Biharból. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Budapest elsősorban a fiatal és az egyedülállókat vonzza, de amikor nagyobb lakásra vagy családi házra van szükség, sokan az agglomeráció felé mozdulnak. A 20-29 évesek még a fővárost választják, 30 év felett azonban fokozatosan megfordul a trend. A 35-39 éveseknél már egyértelműen veszít Budapest. Budapest Európa futó fővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. A Budapest Sportiroda kétnapos futóünnepe 14 versenyszámmal várja a résztvevőket a családi sétától a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig, amelyet a Telekom YouTube csatornája majd élőben közvetít. Idén a világ több mint 120 országából érkeznek indulók, és több mint 1100 magyar település futói is rajthoz állnak. A Dunaparti útvonalon szurkolói pontok és kiállítók várják az érdeklődőket. A mezőnyben futóorvosok is lesznek, a hétvége kiemelt pillanata a FODISZ esélyegyenlőségi futam, vasárnap pedig külön szakmai bajnokságokon indulnak pedagógusok, informatikusok, jogászok és mérnökök. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Hogyha valaki még csak most indul haza, az jó, ha tud róla, hogy mindössze 18 fok van odakint, és igen erősen fúj a szél. Az erős légmozgás pedig ront a hőérzetünkön, úgyhogy egy picit emiatt fázhatunk, hogyha nem figyeltünk reggel a réteges öltözködéssel. Holnap reggel is érdemes lesz erre odafigyelni, mert korra reggel mindössze 11-12 fok lesz, amikor indulunk otthonról, viszont szikrázó napsütés kíséri az utunkat, azért hasznos, hogyha van nálunk ernyő, mert elszórtan azért holnap is jöhet zápor, zivatar, a legmelegebb órákban pedig 20-21 fokra számíthatunk. Csütörtökön pedig érkezik egy újabb hidegfront, ami megint csak megerősíti a légmozgást, de péntekre ez a front is odébb áll, és a hétvégénk kellemesen napsütéses időben telik majd el.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Szétnézünk az utakon. Városon kívül egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte jelentősen lelassult a haladás, ez pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. Aki teheti, az próbáljon meg másik útvonalat választani. A fővárosban pedig történt egy baleset a 19. kerületben a Csíki utcában, a Pozsony utcánál, emiatt a 93-as és a 93A jelzésű autóbusz is terelve közlekedik, nem érintik az Iker utca megállót. De baleset miatt van útszűkület a Széll Kálmán téren, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a külső jobbra kanyarodó sávban. Helyszínelnek a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé, a Vérmező út után a belső sávban, itt már a Csaba utcától torlódik a forgalom, és tart még a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Kerepesi úton, a Hungária körúttól a Fogarasi útig, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Baross tér és a Blahalujza tér között, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörútnál, de sokan hajtanak a Károly körúton, az Asztória Hungária felé, a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik a sláger délután, 5 perccel járunk 5 óra után, és már is érkezik rá Where is my husband című dala, előtte azonban Dua Lipa énekel, a Dance the Night indítja az óránkat. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást és laza hazautat kívánok önöknek!

De szerettem régen ezt a dalt. Ez volt a Bruce és a When Will I Be Famous itt a Sláger FM-en, sőt, még annak idején a szekrényem belső oldalára ragasztottam is egy Bruce posztert, azért éppen oda, mert nem akartam, hogy összevesztenek a srácok a Michael Jackson poszterekkel, amik egyébként meg a szobán falát díszítették. No de, itt a Sláger FM-en már is kimozdulunk egy kicsit, ugye közeledik az 1956-os forradalom 70. évfordulója, ennek apropóján pedig a Csili Művelődési Központban holnap után, vagyis csütörtökön lesz egy beszélgetés, író-olvasó találkozó Szabó Ildikó Angéla írónővel. Arról lesz szó, hogy hogyan élhető túl a terror, hogy milyen döntéseket hoz az ember, amikor a történelem az ajtaján dörömböl. Az írónővel, aki egyébként olyan könyveket jegyez, mint például az Éjjeli Ellető vagy a Menni vagy maradni című regények, az 51 és 57 közötti évek megrázó eseményeiről, a személyes sorsokról és az embert próbáló döntési helyzetekről beszélgethetünk. Sőt, lesz egy korabeli hangulatot idéző érdekes vizuális bemutató is, és egy interaktív kvízjáték is, ahol próbára tehetjük tudásunkat az 50-es évek világáról. A belépés természetesen ingyenes, úgyhogy csütörtökön délután, munka után irány a Csili Művelődési Központ. Itt a Sláger FM-en pedig irány Texas-t és egy kis country hangulat western csizmában és cowboy kalapban jön Ella Langley és a Choosing Texas.

0: Na hát, hogyha valaki tánclépésekben szeretne haladni hazafelé, hát ez a dal remek kísérő ehhez. Gloria Estefantól szólt a Jobbi Mind itt a Sláger FM-en, amire remekül lehet táncolni, és remekül lehet haladni hazafelé, ha csak nem állja útunkat valami nagyobbacska útakadály menet közben, de már is szétnézünk, hogy mi a helyzet most a közlekedésben, és megnézzük azt is, hogy a következő napokban milyen időjárásra számíthatunk. Utána pedig itt a Sláger délutánban Miles Smith érkezik, és a Stargazing.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
4: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
5: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatban. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
10: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: A reklám után.
0: Nézzük, mit ígérnek holnapra a meteorológusok. Szerdán sok napsütés várható. Több-kevesebb gomoly felhő azért lehet fölöttünk az égen, amiből elsősorban az ország keleti felén előfordulhatnak kisebb záporok. Még holnap is élénk lesz a légmozgás, ami csak tovább élénkül csütörtökön, hiszen akkor jön majd egy hidegfront. Holnap reggel 11-12 fokban indulunk otthonról, délutánra pedig 20-21 fokot ígérnek, szóval igazából kellemes ősz elejé időjárásban lesz részünk. Ügyeljenek a réteges öltözködésre is, dacára annak, hogy azért most már hűvösebb van, fogyasztanak elegendő folyadékot. Nézzük a friss infókat az utakról. Baleset okoz torlódást a Döbrentei téren az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávban, de baleset nehezíti a haladást a 19. kerületben és a Csíki utcában a Pozsonyi utcánál, ezért a 93-as és a 93A jelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érintik az Iker utca megállót. Lassú még a haladás a Rákóczi úton mindkét irányban a Baross tér és a Blaha Lujza tér között, a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Margit körúton, a Bem József utcától a Széna térig egyaránt. Figyeljenek arra is, hogy tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, úgyhogy az érintett útszakaszt lezárták, a 22. kerületben pedig a Dévény utcában van félpályás útzár a Háros utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, de lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, a 10. kerületben pedig az Óhegy utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szlávi utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mark Kember énekelt nekünk, ez volt Belong Together című dala, és nemrég egy interjúban a zenész elmondta, hogy számára az, hogy az emberek együtt rezonálnak a dalaival, valóra vált álom. Mindig is reménykedett abban, hogy tetszeni fognak az embereknek a szerzeményei, de hogy ekkora sikereket ér el, azt csak a legtitkosabb álmaiban merte remélni, és lám valóra vált. Itt a Sláger FM-en pedig az önök vágyai, álmai is valóra válhatnak zenei értelemben, mert hogy a hírek után indul a kívánság műsor, előtte azonban még szól Méringertől a késő már.

0: késő már.
1: Műsorajánló.
2: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
3: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
2: És már az utazás is lehet az élmény része.
1: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
3: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
3: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kíváncsi a friss hírekre?
2: Vagy lemaradt róluk a rádióban?
1: Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
3: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
1: Köszönjük!
2: A reklám után.

0: átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Felfedezhetik a látogatók a Veszprémi érseki palotát a Szent Mihály napokon. Pénteken indul Veszprém város vegyeskarának ünnepi évada. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. Az első ütemben 3 ponton változik a szabályozás. Megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az eddig központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzések a jövőben szabadon választhatók lesznek, tartalmukat pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja. Az intézmények emellett saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozását a fenntartók normatív támogatásból fedezik. A kormány szerint ezzel a képzések jobban igazodhatnak az egyes iskolák helyi igényeihez és kihívásaihoz. A második ütemben visszaépítik a piaci alapú szabadon választható képzéseket, és bevonják a szakképzési, valamint a bölcsődei dolgozókat is. Különleges bútorokat is megcsodálhatnak a látogatók a Veszprémi érseki palotában, a szeptember 25-e és 27-e között rendezett Szent Mihály napokon. A palotában több olyan 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyat is őriznek, amely egykor veszprémi püspökök használatában állt. Köztük van Hornin Károly püspök 18. századi írószekretere és 19. század végi íróasztala is. A Szent Mihály napokon vezetett sétákon az érseki palota mellett a várnegyed több különleges helyszíne is felfedezhető. Péntek este zseblámpás toronytúrát is szerveznek a Szent Mihály főszékes egyházban, szombaton pedig építészeti és történeti séták indulnak. A programok között családi kódfejtőjátékok, borkóstoló, koncert és kiállítás is szerepel. Idén is megrendezik a Gyereket a Magasba programot Veszprémben, szeptember 26-án délelőtt az Óváros téren. A Három Királyfi, Három Királylány kezdeményezéshez kapcsolódó eseményen 11 órakor emelik magasba a gyerekeket. A programot zene, néptánc és táncház is kiegészíti. Emellett kézműves foglalkozás, robogópálya, csillámtetoválás, játszótér és családi versenyjátékok is várják a résztvevőket. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. 70. évfordulóját ünnepli Veszprém város vegyeskara, amelynek jubileumi évada pénteken kezdődik, és jövő év júniusának végéig tart. A háromnapos évadnyitón koncertek, kiállítás, emlékülés és zenetörténeti beszélgetések várják az érdeklődőket Veszprém több helyszínén. A kórust 1956-ban alapították 77 énekessel és muzsikussal, a kórus család pedig ma mintegy 150 tagot számlál. Pénteken a Hangvillában nyílik kiállítás a vegyeskar múltjáról, este pedig a kapella koncertet adnak a Szent Margit templomban. Szombaton bemutatják a 70-kedők című kötetet, valamint először hangzik el Bánó Tamás Barnabás Titka a dalnak című műve, amelyet a kórus család együtt ad elő. Vasárnap a Győri Filharmonikus zenekarral közösen a Veszprémi Tedeum című oratóriumot is előadják. A Cseminszky Miklós által 2000-ben a kórus felkérésére komponált mű a Veszprémhez kötődő Szent Imre legendát dolgozza fel.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is szót ejtünk az időjárásról, ugye egy hideg front határozza meg a mostani időjárásunkat, ezért van most hűvösebb odakint, na meg azért, mert ősz van. 16 fokot mutat mindössze a Sláger FM hőmérője, és vannak ugyan felhők fölöttünk, viszont a meteorológusok szerint ezekből eső nem érkezik, és az éjszakai órákban a maradék felhőzet is elvonul majd fölülünk, úgyhogy holnap reggel ragyogó napsütésben, de hideg időben indítjuk a napunkat, 11-12 fok lesz mindössze korra reggel. Délutára azonban melegszik valamely, este az idő 20-21 fokra számíthatunk napközben. Élénk lesz a légmozgás, de csapadék érkezése nem várható. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Az 51-es számú főúton Taksony térségében három személyautó ütközött. A 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A torlódás mindkét irányban meghaladta az 1 kilométert, de erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, a 30-as és 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között. A belső sávon személyautóval jól lehet haladni. A fővárosban is volt baleset a Kerepesi úton kifelé, a Hungária körút előtt a belső sávban, és baleset nehezíti a haladást a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Széchenyi utca közelében, és a Döbrentei téren az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávban. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárták az érintett útszakaszt, de lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Dévény utcában is a Háros utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, és útszűkület fogadja az autósokat a 15. kerületben az Árvavár utcában a Rákospalotai körvasútsornál csőtörés miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Elrajtod a kívánságműsor, benne pedig Petra küldi Andinak, Gáspár Laci Hagyd meg nekem a dalt című számát, és üzeni neki, hogy jövő héten találkoznak. Előtte azonban Pinktől forog a Raise Your Class, ezt pedig Zsuzsi küldi a kolléganőjének Itunak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Chris Rea dala, a The Road to Hell, ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és ugye vannak olyan utak, amelyek egészen az égig vezetnek bennünket, hogyha megmászunk egy hegyet, akkor tényleg úgy érezhetjük, hogy egy karnyújtásnyi távolságba kerülünk a mennyországtól. No hát, ezt az élményt élhetjük át ezen a héten, hiszen jön a budapesti Banff hegyi filmfesztivál, amely páratlan mozi élményt kínál, és néhány órára elrepít bennünket a világ.

tartsa vakációt, egy 69 napos sarkvidéki expedíciót sílécekkel, kajakkal és sziklamászással, a Lávan Ice című filmet megnézve, és ezeken túl is számos nagyszerű alkotást láthatunk. A filmfesztivál holnap kezdődik majd itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig már tart a kívánságműsor. 0630303958-as SMS számunkra írt nekünk Nóri. Szia Kata, a barátnőmnek Edinának szeretném küldeni Ariana Grande legújabb számát. Hate That I Made You Love, ez a dal címe is már is forog. Előtte azonban itt van Attila üzenete. Sziasztok, sógoromnak Robinak kérek egy Depeche Mode számot. Üzenem neki, hogy boldog születésnapot, remélem hétvégén kocintunk majd rá. Boldog születésnapot kívánok én is akkor a Depeche Mode Enjoy the Silence című dalával.

0: volt Ariana Grande vadonatúj dala itt a Sláger FM-en, és ez a Kívánság műsor, Ortutai Dóri pedig itt van a stúdióban. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám, ez nagyon jó zene volt.
0: Nagyon szeretem én
1: is. Nagyon, remélem többször is fogjuk hallani. Mint ahogy egy 6 éves kislányról is biztos, hogy nagyon sokszor fogunk már hallani. Egy kínai kislányról van szó, aki három nap alatt kétszer megdöntötte a női 3x3-as Rubik kocka átlagos kirakás idejének világrekordját.
0: Várjátok, most elagadt a szava.
1: Most mondom az időt, de szerintem semmit nem jelent, mert ergo van, aki évekig nem tudja kirakni. Na mindegy, ő, ez a 6 éves kislány, 4,52 másodperces átlaggal állította fel az új rekordot, majd utána csinált egy 4,27 másodperces átlagot is, és ő lett az egyetlen női versenyző a világon, akinek az átlaga 4,5 másodperc alatt megvan.
0: Azt mondja, most leesett az állam, és 6 éves.
1: És 6 éves, és azt mondja az anyukája egyébként, hogy a kislány nagyon sokat, napi 2-3 órát gyakorol, de hogy ez a gyakorlás ez nem csak a koncentrációt, a memóriáját a gyereknek, meg a logikus gondolkodását erősítette, hanem a személyiségére is nagyon jó hatással volt, ugyanis nagyon visszahúzódó kis csajszi volt. Na de aztán most már nem az.
0: Gratulálunk ennek a kislánynak, és akkor küldünk neki egy dalt, jó?
1: Jokszi!
0: Dorci, téged pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Jövök.
0: Most pedig nézzünk egy újabb üzenetet. Sziasztok, Marcsinak küldök egy well hello dalt, mert imádom, hogy minden nap megnevettet. Gabitól jött ez az üzenet, hát akkor jön a vágy.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük a meteorológiai előrejelzést. Ugye szeptember 23-án hajnalban elérkezik az őszi napi egyenlőség, ezzel pedig csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz. Hazai idő szerint hajnali 2 óra 5 perckor következik majd be a napi egyenlőség. És hogy mindenről mennyire vesz tudomást az időjárás, hát egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon. A következő napokban 19-20, legfeljebb 21 foknál nem lesz melegebb. Ráadásul csütörtökön jön majd egy újabb hidegfront, ami miatt még tovább élénkül a légmozgás. Ugye a mai napunk is igen szeles volt, holnapra is erős szelet, de sok napsütést ígérnek a meteorológusok. Csapadék azonban csak elszórtan érkezhet kis mennyiségben. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Hát most száraz utakon autózhatunk, azonban sajnos történt egy baleset a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Széchenyi utca közelében. Tart még a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Blahalújza tértől a Baross térig, az Andrássy úton, az Erzsébet térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsórakparton pedig északi irányban a Lánchíd előtt, a Budai alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig akadozik a haladás. Városon kívül pedig az 51-es főúton történt egy baleset Taksony térség. Itt 3 személyautó ütközött, a 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás pedig mindkét irányban meghaladta már az 1 kilométert. Vissza a fővárosba, lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt, a Rákos úton, az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak, az Árvavár utcában pedig csőtörés miatt kell útszűkületre készülni a Rákospalotai körvasút sornál, és figyeljenek arra is, hogy félpályás az útzár a Pasaréti úton, a Détró utca közelében, szintén csatornajavítás miatt. Itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és itt a kívánság műsorban a Labus dala emlékeztetett bennünket a 90-es évekre, ez volt a Sweet Dreams, és nem csak a 90-es évekre, de a sokkal régebbi időkre is emlékezhetünk ezen a hétvégén, hiszen jön majd a Sláger Piknik, a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozója keretében a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol egyébként egész hétvégén tart majd ez a rendezvény, és hogy csinálja önöknek egy kis kedvet, nézzük, hogy milyen programok lesznek itt. Hát először is megünnepelhetjük a park 20 éves kerti vasútjának jubileumát, de találkozhatunk a Púpossal, a legendás M40-es dízelmozdonnyal. 13 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, valamint üzemeltetők részvételével lesznek tárlatvezetések, izgalmas családi programok, arcfestés és ugrálóvár is meg annyi csoda, úgyhogy találkozzunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz. Regisztráljanak akár a Sláger FM mobil applikációján keresztül, mert így akár az odajutásról is gondoskodunk majd, hiszen 40 hallgatónk a nyugati pályaudvarról egy exkluzív külön vonattal érkezhet a rendezvényre. No de itt a Sláger FM-en dalokkal zakatolunk tovább. Viki azt írja, hogy a New Level Empire Valami Legyen című dalát a barátnőjének Anasztáziának szeretné küldeni, akkor Anasztáziának érkezik már is a dal, de előtte Nenától szól a 99 Club Balon, ez pedig Ildikónak jutott eszébe.

0: Coldplay dalasztól ez volt a Feels Like I'm Falling in Love, és ez a Sláger FM kívánság műsora. A következő órában is folytatjuk az üzenetek sorát, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek 0630303098, de most Zsanett kérését teljesítem, ő azt írja: Hello Kata, Rékának küldöm a tűzvarázslót, és üzenem neki, hogy csak pókerarc. Ilyenkor mindig olyan kíváncsi leszek, hogy vajon mi lehet az üzenet mögött. A dal már is érkezik, aztán jön Ortutai Dóri és a friss infókkal.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Törvény rögzíti Budapest és a kormányegyeztetési fórumát. Elfogták a taktakenézi önkormányzati képviselőgyilkosát. Mától egy hétig ingyenesen látogatható a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyó nyomozásban eddig nem hallgattak ki gyanúsítottat. Az eljárási cselekmények kizárólag jogi személyeket érintettek. A nyomozás az állami számvevőszék feljelentés alapján indult 2025. február 10-én, miután az ellenőrzés súlyos hiányosságokat tárt fel az MNB több 100 milliárd forintos alapítványi vagyonának kezelésében. Az ügyet áprilisban vonta saját hatáskörébe az ügyészség. A hatóság emlékeztetett arra, hogy májusban 17 budapesti és vidéki helyszínen tartottak kutatásokat, amelyek során több száz doboznyi iratot és több 10 terabájtnyi elektronikus adatot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, további részleteket azonban az ügyészség egyelőre nem közölt. Három fideszes képviselő Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát függesztette fel az országgyűlés a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványára. A Zsolti bácsi ügyben indult rágalmazási magánvádas eljárás miatt a három képviselő Facebook posztjai és sajtótájékoztatói miatt merült fel a vád. Karácsony Gergely kedvező fejleménynek nevezte, hogy az országgyűlés törvényben szabályozta a Budapest és a kormány közötti egyeztetések fórumát. A főpolgármester szerint ezzel lezárulhat a Városliget beépítésének ügye, és a főváros több közterület vagyonkezelési jogát is visszakaphatja. A törvény több ötödik kerületi közterületnél a fővárosi önkormányzatot jelöli ki vagyonkezelőnek, a Dunaparti területek újra a fővároshoz kerülnek, valamint visszaállítják a Városliget három területének park funkcióját. Karácsony Gergely azt is fontosnak nevezte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa törvényben rögzített intézménnyé válik, és sürgette a főváros finanszírozásának rendezését célzó tárgyalásokat. Elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. A Borsod vármegyei rendőrök egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 48 éves helyi férfit, aki késsel ölte meg a politikust. Az MTI korábban azt írta, hogy Szapula János a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen, mellette a település Roma Nemzetiségi Önkormányzatának is tagja volt. Egy hét kényszerszünet után ma délelőtt 10 órakor ismét megnyitott a Terrorháza Múzeum, amelynek főigazgatóját, Schmidt Máriát a napokban menesztette a Tisza kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a kényszerszünetre a jogi keretek rendezése miatt volt szükség, a háttérben pedig megkezdődött az intézmény átvilágítása is. Mivel a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe, a vezetés úgy döntött, nem tartja tovább zárva a múzeumot. A folyamatban lévő felülvizsgálatra egy információs tábla hívja fel a figyelmet a kiállítás elején. A nagy érdeklődésre és a szakmai vitákra tekintettel a Terrorháza Múzeum az első héten ingyenesen látogatható. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Budapest Café Week, amelyhez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum idén először csatlakozik. Az intézmény kávékóstolókkal, workshopokkal, tárlatvezetésekkel és irodalmi programokkal készül. A középpontban a tavasszal megnyílt Fő a kávé című kiállítás áll, amely a magyar kávékultúra történetét és a tudatos kávéfogyasztást mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Hát most már tényleg elmondhatjuk, hogy nem csak naptár szerint, de az időjárás szempontjából is megérkezett az ősz, ráadásul hajnalban jön az őszi napi egyenlőség. Nézzük a következő napok időjárása, hogy alakul. Bár még 20 fok körüli maximumokra számíthatunk a következő napokban, a hajnalok azonban már egyre hűvösebbek lesznek. Holnap például 11-12 fokkal indul a napunk, de csütörtökön mindössze 8-9 fok lesz a reggeli órákban, ráadásul a következő napokban is élénk lesz a szél, csütörtökön pedig jön majd egy újabb hidegfront, ami miatt átmenetileg megint csak megnövekszik a felhőzet, de holnap sok napsütésre készülhetünk. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Az 51-es számú főúton Taksony térségében 3 személyautó ütközött, a 20-as kilométernél továbbra is félpályán halad a forgalom, a torlódás mindkét irányban több mint 1 kilométer. Az M1-esen is erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, a kamionok miatt elsősorban a külső sávon van torlódás Herceghalom és Biatorbágy között, a belső sávon azonban egészen jól lehet haladni. A fővárosban a Ferihegyi úton történt egy baleset a Széchenyi utca közelében, úgyhogy itt lassú a haladás, de még az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a pesti alsórakparton észak felé a Lánchíd előtt, a budai alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig torlódik a forgalom a délutáni csúcsban. A harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában lezárták a félútpályát a Templom utcánál közműjavítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Budaörsön pedig a Kinizsi utcában sávlezárás van befelé a város határnál, mert javítják a burkolatot, várhatóan holnap délutánig. A 10. kerületben pedig az Óhegy utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szlávi utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor, és benne teljesül Zoli kérése, aki a The Weeknd Save Your Tears című dalát küldi Móninak, előtte pedig Gwen Stefanitól szól a Somebody Answers, ezt a dalt pedig Kristóf választotta, és küldi a párjának, Hajninak. Slágerek.

Madonnától szólt a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Még ebben az órában tudom teljesíteni a kéréseket, de mielőtt tovább mennénk, kávézunk egy jót. Ugye, ahogy már Doritól is hallhatták a hírekben, tart a Café Week, és hát ehhez kapcsolódva a Közlekedési Múzeum Fő a Kávé című kiállításán is különleges események várnak bennünket ezen a héten. Például több alkalommal is lesz workshop, ahol megtudhatjuk, hogy milyen a jó kávé. Csütörtökön és szombaton csatlakozhatunk ehhez a programhoz. Itt kiderül, hogy miben jelenik meg, és mitől függ a kávé minősége, hogy mennyire számítanak a természeti adottságok, a termesztői gyakorlatok, a feldolgozási eljárások, vagy éppen milyen ízjegyek lehetnek jellemzőek egyes kávéfajtákra. Ez egy nagyon izgalmas kávé ismereti workshop lesz, viszont lesz egy irodalmi előadás is, Nyári Krisztián érkezik, Így kávéztak ők címmel, egy olyan előadással, ami a kávéházakról és az alkotókról szól, hiszen a kávéházak közel 200 éven át nem csak a magyar művészek második otthonai voltak, hanem az eszmék, viták és tanácskozások fontos helyszíne is. Kármán Józseftől Kertész Imréig, Csokonaitól Csúri Sándorig számos alkotó életének meghatározó helyszíne volt a kávéház. Erről mesél majd nekünk Nyári Krisztián. Ez az előadás pedig pénteken lesz, szintén a Fő a Kávé című kiállításon. Itt a Sláger FM-en pedig már is nézem az SMS kezelőnket. A következő üzenet Krisztitől érkezett. Hello Sláger FM, Geszti Pétertől kérem a Ne feküdj le haraggal című számot, és küldöm a lányomnak Emmának. Értem, oké, már is érkezik a dal. Zizi pedig azt írja, hogy a barátnőjének, Bettinek, Nikinek és Natinak Cindy Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun című dalt szeretnék küldeni, úgyhogy ezzel megyünk tovább.

0: Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne a kívánság műsort, úgyhogy ne csak hallgassák, de szerkesszék is a zenéinket. Most önök mondhatják meg, hogy milyen dalok forogjanak. Megyünk is tovább az üzenetekkel. Itt van Blanka üzenete, aki Nandinak szeretne küldeni egy dalt, Adéltől az Oh My God című számot, és üzeni, hogy nagyon szereti. Gergő pedig azt írja: kedves Kata, feleségemnek, Erikának és kislányomnak, Noéminek, akik éppen a konyhában ügyeskednek, léci jázd le a Ketszájtól a Gabriellát. Ez is egy nagyon jó dalválasztás a csajoknak. Már is szól.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap nagyrészt napsütéses időre van kilátás, néhány gomoly felhővel, viszont a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak, és néhol akár jelentéktelen eső is eshet. A hőmérsékleti értékek pedig most már igazán ősziesek lesznek, reggel 11-12 fok, délután pedig 20-21 fok várható, és hideg lesz csütörtök reggel is, akkor mindössze 8-9 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de a fagyzugos területeken. Ennél jóval hidegebb is lehet, napközben pedig 18-19 fok körül alakul a csúcs, ráadásul jön egy újabb hidegfront, ami ismét hozhat csapadékot. Úgy tűnik, átverekedtük magunkat a mai délutáni csúcson, most már egészen jók a közlekedési feltételek a fővárosban. Városon kívül azonban az 51-es főúton Taksony térségében volt korábban egy baleset, a 20-as kilométernél továbbra is félpályán haladhat a forgalom, és mindkét irányban torlódás tapasztalható. A fővárosban lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé zárták le, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is karbantartás miatt, ráadásul az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton is, a Ditró utca közelében, itt is a csatornát javítják, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Az Ezüsthegy utcában pedig a Templom utcánál közműjavítás miatt van félpályás útzár, a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat, és dolgoznak a Rákos úton is, itt is vízvezetéket javítanak az Arany János utcánál, ezért itt is félpályás az útzár. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Még nyári hangulat áradt ebből a dalból, ez volt a Fools Garden és a Lemon Tree hit a Sláger FM kívánság műsorában, de odakint egyre inkább ősziesre fordul az időjárás, ráadásul a naptári ősz után holnap reggelre a csillagászati ősz is megérkezik majd, és ha már ősz, akkor szüret. Na hát ezen a hétvégén Pilisvörösváron tartanak majd szüretet, szüreti felvonulással és természetesen ballal. A szüreti felvonulás résztvevői délután 2 órától gyülekeznek majd Pilisvörösváron a búcsútéren, és 3 órakor indul el a menet a Dózsa György utcán, a Solymári utcán, a Rákóczi utcán, a Bányató utcán keresztül egészen a Kacsatóig vonulnak, majd a felvonulásban több helyi hagyományőrző és táncegyüttes is részt vesz, úgyhogy nagyon látványos lesz. Este 7-kor pedig a Kacsatónál felállított rendezvény sátorban elkezdődik a szüreti bál, amely természetesen ingyenes, úgyhogy aki szeretné megünnepelni az ősz érkezését, vagy egyszerűen csak kikapcsolódna, annak ott a helye. Itt a Sláger FM-en pedig a lassan búcsúzó kívánság műsorban Évi kérését teljesítem, aki Csillának üzeni, hogy nagyon jók lettek a képek, és küldi neki Fatima dalát, a Ragyog a szívemet.

A Maroon 5 újdonsága szólt itt a Sláger FM-en, és ezzel a dallal lassan búcsúzik is a kívánságműsor, mert csak egy kérést tudok teljesíteni. Sziasztok, Árpi vagyok, páromnak Adriennek küldem a Halott pénz mielőtt megismertelek című dalát, és üzenem neki, hogy ő a legnagyobb csoda az életemben. Ez egy gyönyörű üzenet, a dalt már is forgatom, még a hírek előtt.

0: szép, hogy én ezeken is tudok sírni, de melletted, baba, bárki tudna.
1: Műsorajánló.
2: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
3: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
4: És már az utazás is lehet az élmény része.
1: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
3: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
3: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
5: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
10: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
11: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
12: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
2: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
13: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
14: A Sláger FM-et hallgatja.
15: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
14: Sláger FM. Sláger FM.
16: Köszönjük.
2: A reklám után.

0: Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Előadásokkal és tárlatvezetésekkel folytatódik a Lackó Dezső Múzeum őszi programsorozata. Gördeszkás szezonzárót tartanak pénteken Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja a szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépéstől számítva 30 napjuk lesz kérni felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárásokat is visszaadja a kamarának, és több szakmai kérdésben ismét véleményezési jogot biztosít az egészségügyi köztestület. Kedden délben kapcsolják be a lámpákat a veszprémi Brusznyai Árpád utca Mártirok útja Mindszenty József utca körforgalmában. A jelzőlámpás irányításra a növekvő autóforgalom és a csúcsidőszakokban jelentős gyalogos forgalom miatt volt szükség, amelyek rendszeresen torlódásokat okoztak. Az új rendszer időben elkülöníti a gyalogosok és a járművek áthaladását, a forgalmat pedig videódetektorok segítségével az aktuális helyzethez igazítják. A gyalogosok nyomógombbal jelezhetik átkelési szándékukat, a vakok és gyengénlátók számára pedig hangjelzés és távirányítós bejelentkezés is rendelkezésre áll. A következő hetekben próbaüzem zajlik, a szakemberek pedig a forgalom alakulása alapján szükség esetén módosítják a lámpák működését. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés keretében valósult meg, a tervezés 6,3, a kivitelezés pedig 36 millió forintba került. Gazdag őszi programsorozattal várja a látogatókat a veszprémi Lackó Dezső Múzeum. Szeptember 29-én indul a múzeum Szabad Egyetem sorozata. Az első előadáson Szegedi Róza hagyatékát mutatják be. Októberben pedig a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizálásról lesz szó lovas példáján keresztül. Az 1956-os forradalom emlékévéhez kapcsolódva október 23-án egy újonnan a gyűjteménybe került különleges tárgyegyüttest is bemutatnak. A Szenvedélyből Tudomány című kiállításhoz több kurátori tárlatvezetés, emellett könyvbemutatók, konferenciák és kerekasztal beszélgetések is kapcsolódnak. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. Szeptember 25-én tartják a WEB 2026 gördeszkás programsorozat szezonzáró eseményét Veszprémben. A rendezvényre kezdőket és haladókat, gyerekeket és felnőtteket is várnak, a részvétel ingyenes. A program nem hagyományos verseny lesz, hanem jamekkel, ügyességi feladatokkal, közös gurulással és gyakorlási lehetőséggel készülnek. Lesz magasugró és távolugró jam, valamint rövid line jam is. A feladatokat pedig mindenki a saját tudás szintjén végezheti. A szervezők célja, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik még csak most ismerkednek a gördeszkázással. A résztvevők a WEB 2026 gördeszkás útlevélbe újabb pecséteket is gyűjthetnek. A rendezvény szeptember 25-én délután, iskola után kezdődik Veszprémben. A pontos helyszínt a héten közlik.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez volt a Honey Bees dala, ha boldottál itt a Sláger FM-en, és hát sokak számára boldogság, hogy a nyári kánikula után végre hűvösebb napok köszöntöttek ránk, hát ilyen az ősz, és hát most már nem csak naptári értelemben, de holnap reggeltől már csillagászati értelemben is itt van az ősz. Az előttünk álló éjszakán jön majd az őszi napi egyenlőség. Sokan azt gondolják, hogy ez egy egész napos esemény, azonban valójában egyetlen pillanat ez. Ez most hajnali 2 óra 5 perckor következik majd be. Ekkor jön el az a pillanat, amikor a nap látszólag áthalad az égi egyenlítőn, tehát hajnali 2 óra 5 perckor. Innentől kezdve pedig a téli napfordulóig, december 21-éig naponta 4 perccel rövidülnek majd a nappalok, és növekszik a sötétség. Aki látta most nemrég a nyár utolsó napnyugtáját, az jó, ha tudja, hogy most pontosan nyugaton ment le a nap, holnap reggel pedig pontosan keleten kell. Úgyhogy aki holnap reggel 6 óra 31 perckor látja majd fölkelni a napot, az tudja, hogy pontosan ott van kelet, ahol a nap felkúszik holnap az égre. Az őszi napi egyenlőséghez pedig, mint ahogy általában a napfordulókhoz, természetesen ősi szokások, hagyományok is kapcsolódnak. A kelták arató ünnepét, a Mabont például ilyenkor szokták tartani. Kínában holdfesztivált ülnek, Angliában ilyenkor tartják a druida ünnepeket, és hát hazánkban is számos népi hagyomány és babona él e nappal és éjszakával kapcsolatban. Például azt tartották elődeink, és ezt akár nyugodtan le is lehet tesztelni most azonnal, hogy a napi egyenlőség napján egy tojást könnyedén meg lehet állítani a hegyes végén. Hogyha ezt kipróbálják, akkor feltétlenül írják meg, hogy sikerült-e. 0630303095 a számunk, és hát ugye ilyenkorra már búcsút intettünk a fecskéknek, akik már elindultak melegebb tájakra, viszont hogyha az őszi napi egyenlőség utáni napokban még látunk fecskét, akkor az azt jelenti, hogy hosszú meleg ősz áll még előttünk, úgyhogy holnaptól az égen repülő madarakat is figyeljék, mi pedig figyelünk már is a vétekre, tőlük szól, nem szabad sérni.

0: volt a TNT és a Bakancs dal itt a Sláger FM-en, és hát nem öregszik, nem őszül ez a dal, nem úgy, mint Sarah Jessica Parker, aki nemrég úgy döntött, hogy nem fogja többet festetni a haját, és hát éppen ezért nagyon sok támadás és nagyon sok kritika érte az elmúlt időszakban. Ma reggel pedig Pordán Petra és Somogyi Zoli éppen az ő történetéből kiindulva egy divat és társadalomkutatóval a szépség mindenkori fogalmának nyomába eredt. Figyeljenek csak!
1: Sarah Jessica Parker a leves Vogue divatlapnak adott interjújában most karakán módon reagált a mindenféle kommentekre, amik a közösségi médiában terjednek, ahol folyamatosan bírálják most már a külsejét. Az egész egyébként egy fotóval kezdődött.
2: Igen, egy olyan fotóval, amin egy barátjával látható, egy férfi barátjával, aki egyébként ugyanúgy ősz, mint ő. Érdekes, hogy nem kapott kritikákat, és szó szerint ezt a kérdést tette fel a Vogue interjúban. Mit tegyek, ne öregedjek, tűnjek el? Mert hogy elege van abból, hogy állandóan piszkálják ezzel, miközben ugye, ha mondjuk műtetné magát, akkor is piszkálnák. Szóval ezt is azért szóba hozta. Így van, hogy akkor meg azért, mert hogy akkor meg fiatalnak akar látszódni.
1: Igen, a kommentelők tényleg úgy esnek neki újra és újra, mintha legalábbis személyes sértés volna, hogy Carrie Bradshaw karaktere a valóságban öregszik. De miért baj manapság, ha egy nő mondjuk őszül? Miért nem vagyunk hajlandóak szépnek látni az öregedést, vagy miért nem tudjuk? Egyáltalán mi számít szépnek? Szentesi Réka divatkutató, társadalomtörténész a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szia!
1: Mondj csak, ki dönti el egy-egy adott korszakban, ki határoz arról, hogy mi számít szépnek, hogy ki számít szépnek?
3: A ki dönti el az egy erős, a ki erős kérdés. Én azt mondanám inkább, hogy ez egy korszellem, ami meghatározza a mindenkori korszellem, tehát minden egyes kor és kultúra kialakítja a maga esztétikai mércéjét arról, hogy milyen az ideális emberi külső, vagy az ideális emberi belső, és ez mindig az adott korszellem mentén változik, amibe beletartoznak a társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális, stb. Változások, technológia akár. Tehát, hogy egy komplex jelenséghalmaz, egy jelenségrendszer hozza létre.
1: Értsük ezt úgy, hogy amely korban mondjuk jobban élnek az emberek, és tudnak rendesen táplálkozni, akkor ott mondjuk a duci formák köszönnek majd vissza a szobrokban, és hiszen a szobrok nyilván az adott kor szépség ideáját képezik le.
3: Részben igen, de nem is nem egy ilyen egészséghez vagy jobb táplálkozáshoz köthető, hanem inkább van neki egy ilyen jó élet, a földi örömök élvezete és a gazdagsághoz, a gazdagság anyagibeli jóléthez való kapcsolódása.
1: Aha. Erre tudsz esetleg példát mondani, hogy ez miként tükröződik vissza az adott kor szépség ideáljában?
3: Hát például a reneszánsz embere. Ugye a reneszánsz időszakában a szellemiség, a gondolkodás eltávolodik egy kicsit Istentől, és eltávolodik egy kicsit az egyházi vallási nézetektől, és elkezd a földi életre, a földi örömökre koncentrálni, és ez megjelenik például a női szépség ideálban is, hogy egy robosztusabb alkat, egy teltebb alkat, és maga a ruházat is az itáliai reneszánsz esetében ezt támogatja. Ez a ruházatban egyébként, vagy divat szempontból, öltözködés kultúra szempontból, ami érdekes, hogy ugye a ruha stilizál és korrigál, és ezáltal képes a mindenkori ideálhoz igazítani a testet.
2: Érdekes világban élünk, mert ugye önazonosságot várnánk mindenkitől, és közben pedig mégis mindenkitől azt, hogy egyúttal a társadalmi elvárásoknak is megfeleljen. Hogy van ez?
3: Az önazonosság az szerintem egy nagyon modern jelenség, meg egy modern gondolat. Azt gondolom, hogy még mi sem tudunk vele igazán mit kezdeni, mit jelent pontosan önazonosnak lenni, és tényleg van ma egy ilyen paradox üzenet, hogy egyszerre van egy, akár a reklámkampányoknak, akár a pszichológiai áramlatoknak, médiának van egy olyan sugallata, igen, hogy az ember legyen önmaga, de közben meg számos olyan külső és belső értékeket sugárzó ideálképpel is találkozunk, hogy milyennek kéne lenni pontosan.
2: Például látjuk, hogy az is az elvárás, hogy ma mindenkinek fiatalnak kell lenni. Mit gondolsz erről a fiatalság kultuszról?
3: Igen, szóval megváltozott annak a jelentése, hogy mit tekintünk fiatalosnak, vagy milyen értékeket kötünk a fiatalsághoz és az idősséghez. Tehát amíg mondjuk a 19. századi polgári kultúrában az érettség az tekintélyt, társadalmi státuszt, adott esetben vagyont jelenthetett, addig ma például a fiatalsághoz ezzel szemben olyan fogalmakat kapcsolunk, mint nem is tudom, energia, egészség, rugalmasság, előttünk áll az élet típusú hozzáállás. És én azt gondolom, hogy ez a mai fiatalságkultusz, ez nagy részt a fogyasztói kultúrából és a vadkapitalizmusból táplálkozik. Tehát, hogyha az idősödésből problémát csinálunk, tehát mondjuk probléma az őszhaj, vagy a ráncosodás, vagy bármi olyan külsőleg látható jel az idősödéssel kapcsolatban, akkor arra újabb és újabb termékeket és szolgáltatásokat lehet kitalálni és eladni az embereknek. Nekem van egy ilyen gondolatom, hogy ezt egy ilyen kapitalista gondolkodást táplálja.
1: Tökéletes végszó, köszönjük szépen Szentesi Rékának, és innen folytatjuk akkor nem sokára Zsidó Tamással. Szia Réka, köszönjük!
2: Köszönjük szépen, szia!
3: Köszönöm szépen én.
0: Nagyon érdekes gondolatok, de nagyon érdekes gondolatokat osztott meg aztán később velünk Zsidó Tamás is, ezt is vissza fogjuk idézni hamarosan. Most azonban megyünk tovább itt a Sláger Estében az Unisex dalával. Jön az Úgyszeres. Kérlek.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem él.

0: Ez volt a 30Y és a lélek ára. Ez pedig a Sláger FM és benne tart a Sláger este, egészen este 10-ig. 10-kor pedig érkezik majd Esmiller András és indul a Slágerkult, és benne Spilák Klára lesz az egyik vendég az Elvált Nők klubja próba folyamatáról, illetve a november 13-ai budapesti premierről mesél majd. Nekem nagy kedvencem egyébként a film, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ezt színpadra állítani. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Elvált Nők klubja az egy olyan kultfilm, amit szerintem nincs olyan nő, aki ne látott volna függetlenül kortól. Tehát nagyon nagy a kihívás, hogy ezt vajon hogy csináljuk meg színpadon. Ráadásul, ami az én számomra még nagyobb kihívás, hogy ez egy zenés darab lesz, amiben szólóim is vannak, és hát sokat éneklünk együtt a lányokkal, és én ez azért alapvetően egy prózai színész vagyok, tehát én emiatt izgulok most a legjobban.
2: Ezen gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, pont ezen a zene, próza elosztáson, de nem az van, hogy előbb-utóbb mindenkit megtalál a zene pályáján?
1: Hát ugye...
2: Vagy ki mire nyitott?
1: Nem tudom, tehát, hogy igazából én mindig úgy nézem és csodálom a kollégáimat, hogy érdekes, ő is milyen jól énekel, na hát, tudod, én mindig így rá tudok ezekre csodálkozni. Tehát lehet, hogy attól, hogy az ember jól beszél, tehát, hogy a beszéd, de jó helyen van a fejébe. Attól az már segít az éneklésben is, ezt nem tudom. Tehát nekem egyébként nem a problém, az alapvető problémám nem is az, hogy el tudom-e énekelni a dalt, hanem szerintem nem elég jó a fülem. Tehát nem mindig érzem a ritmust, hogy hol kell belépnem, és hogyha egy picit aláintonálok, szerintem azt se hallom. Szóval, hogy igazából nekem ez a nehézség, de nyilván mindent be lehet állítani, meg még sok időnk van, szóval, hogy még azért
2: hol
1: bízom benne, hogy jó lesz.
2: Tényleg, hol tartotok? Biztos vagyok benne én is egyébként.
1: Hát szeptember 1-én kezdtük, akkor volt az olvasópróbánk, és most a rendelkezési próba szakaszában vagyunk.
2: Hú, segíts azért nekünk ebben, és örülök, hogy jöttél, mert most akkor kulisszatitkok következnek, ugye mi nem vagyunk ott a színházban a hallgatókkal. Mit jelent a rendelkező, vagy rendelkezési próba?
1: Az azt jelenti, hogy a rendező ilyenkor nagyjából kitalálja a mozgásokat. Tehát, hogy a színpadon mi fog történni. A, bejön bal oldalról, B, bejön a jobb oldalról.
2: De bent vagytok a színházban?
1: Most egy próbahelyszínen vagyunk, és akkor tulajdonképpen ott próbálunk végig, de ugye ennek a produkciónak, a Lilium produkciónak nincsen saját bázisa, tehát mi befogadó helyeken lépünk fel. Tehát
2: a premier arra. A
1: premier és a pesti eladások helyszíne a RAM, de nagyon elég sok vidéki helyszín is van, ahol szerencsére föl tudunk lépni. Úgyhogy van egy fix színpad, ahol most próbálunk, és akkor nyilván az egyes helyszínekre ezek majd némi adaptációt követően színpadra kerülnek. Nyilván ebből a dologból a leginkább nagy ugrás az a RAM, mert neki nagyon nagy a színpada, ahhoz képest is, ahol próbálunk. Szóval, hogy ilyenkor a rendező kitalálja nagyjából a mozgásokat, hogy ki honnan jön be, mit csinál, hova megy ki, és aztán, amikor ezen túl vagyunk, ez tulajdonképpen egy ilyen technikai dolog, utána kezdjük el azt, hogy szerep. Szerepértelmezés, szerepformálás, a karaktereknek a megtalálása, az egymáshoz való viszonyok, az a következő lépés, és akkor utána, amikor már nagyjából ez sinem van, akkor azt csiszolgatjuk egészen a premierig, és utána is végig, amíg játszunk.
2: A rendező többször mondta Tallósítának.
1: Tallósítának, igen.
2: A rendezőt, majd Ritát is várjuk ide a stúdióba. Ő sokszor mesélt már a rendezői attitűdjéről, viselkedéséről, munkájáról, meg a gondolkodásáról, hogy mit lát rendezőként. Milyen ő?
1: Először dolgozom vele rendezőként, mert ugye kollégaként ismerem őt. Én nekem nagyon jó élmény. Ez a két hete próbálunk, ugye ez a harmadik hetünk, és én teljesen ilyen euforikus állapotban vagyok, mert nem elég, hogy nem vagyok alapvetően zenés színész, de a prózából is inkább drámai szerepeket játszottam, és én már most rengeteget tanultam arról a technikáról, ami a vígjáték, és ebben a Rita csodálatos. Tehát, hogy az első próbán, amikor azt mondod, hogy figyelj, én nem kamara társalgási darabot rendezek, hanem vígjátékot. Tehát te nem egymással beszélsz, hanem kifele a nézőnek mondod, és akkor tudod, így, tudod, az én prózai, drámai színészem, mi az, hogy nem a kollégának a szemébe nézve mondom el a szöveget, és aztán ahogy így elkezdtük csinálni, teljesen rájöttem, hogy miközben ő beszél, abszolút ránézek, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, Kármine bácsikáma majd elintézi, és akkor az én karakterem ránéz, kinéz a nézőkre, és azt mondja, miért te nem zsidó vagy? Aha. Majd visszanéz. Ha ezt úgy mondanám el, hogy face to face, az miért te nem zsidó vagy, ahogy most rád nézek, akkor az nem poén, de hogyha igen, ránézek, igen. Kinézek, visszanézek, az így egy csodálatos poén, tehát, hogy ezeket a technikákat a Rita nagyon tudja, és nagyon pontosan...
2: Érzi, mert ugye annyit bizonyított már a sikerdarabokkal, hogy ezeket a finomságokat valószínűleg megtanulta, de ezt majd elmondja.
0: Érdemes fölírni a naptárban november 13-át, akkor mutatják majd be az Elvált Nők klubját a Ramart színpadán. Itt a Sláger FM-en pedig ma este hallgathatják meg a teljes interjút Spilák Klárával, Esmiller Andrással. 10 órakor kezdődik a Slágerkult, most pedig jön Hevesi Tamás, és a Szólj Rám, ha hangosan énekelek.

Ez volt Váci Eszter és Beri Dallal az Egyedül itt a Sláger FM-en. Önök pedig nincsenek egyedül, és én sem. Már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt itt a Sláger estében szól Karamell Dala a zenéten túl. Ez az

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a mentelmi ügye után. Továbbra is erős költözési célpont a főváros. Budapest Európa futó fővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs és Reszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő este videóüzenetben reagált és azt mondta, hogy az ügyészség megpróbálja összemosni a vele szemben korábban indult eljárást a korábbi kormányokhoz kötődő korrupciós ügyekkel. Magyar Péter közölte, hogy támogatja mentelmi jogának felfüggesztését és rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, hogy Hankó Balázzsal és Reszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program, ahogy fogalmazott. Sesták Miklós a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője közleményében azt írta, hogy az ellenem megfogalmazott gyanút minden elemében alaptalannak tartja. Hozzátette, bármikor kész együttműködni a hatóságokkal. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, szerinte koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázzsal szemben. Elfogadta az országgyűlés a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállítását az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A javaslat nem csak a kötelező kamarai tagságot állítja vissza, a Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. A színházigazgatók szakmai, átlátható és minden befolyástól mentes kiválasztását tartja alapvetőnek Nagy Ervin kulturális államtitkár, aki Facebook bejegyzésében arról írt, eljött az idő, hogy igazgatót kizárólag szakmai teljesítménye és vezetői készségei alapján választanak. A kiválasztás szakmai bizottság előtt zajlik, amelynek munkáját most először vezetői kompetencia mérés segíti. A bizottság meghallgatja a pályázókat, majd szakmai véleményt ad, a végső döntést pedig a miniszter hozza meg. A Madách Színházra 7, az Új Színházat 16 pályázat érkezett. A felhívások a 2027-2032 közötti időszakra vonatkoznak. Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. Budapestről tavaly több mint 16 ezeren költöztek Pestvár megyébe. A főváros továbbra is fontos célpontja a távolabbról érkezőknek. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Budapest elsősorban a fiatalokat és az egyedülállókat vonzza. A 20-29 évesek még a fővárost választják, 30 év felett azonban fokozatosan megfordul a trend. A 35-39 éveseknél már egyértelműen veszít Budapest. Budapest Európa futó fővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. A Budapest Sportiroda kétnapos futóünnepe 14 versenyszámmal várja a résztvevőket a családi sétától a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig, amelyet a Telekom YouTube csatornája majd élőben közvetít. Idén a világ több mint 120 országából érkeznek indulók, és több mint 1100 magyar település futói is rajthoz állnak. A Dunaparti útvonalon szurkolói pontok és kiállítók várják az érdeklődőket. A mezőnyben futóorvosok is lesznek, a hétvége kiemelt pillanata a Fodisz esélyegyenlőségi futam, vasárnap pedig külön szakmai bajnokságokon indulnak pedagógusok, informatikusok, jogászok és mérnökök. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: szobor.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Republik dala, az Engedj közelebb, és ugye az előző órában már visszaidéztünk egy momentumot a reggelből, mert hogy ma reggel Porden Petra és Somogyi Zoli korunk szépség ideáljának nyomába eredt, mert hogy Sarah Jessica Parker komoly kritikákat kapott amiatt, hogy elkezdett őszülni, nagyon nehezen fogadjuk el, hogy azok az emberek, akikre felnézünk, valójában nem szobrok, hanem húsvér emberek. Zsidró Tamással is beszélgettek az őszhajról.
2: Szentesi Réka divatkutatóval, társadalomtörténésszel nagyjából oda lyukadtunk ugye ki, hogy például az őszhajjal, mert hogy Sarah Jessica Parkert mostában sokan piszkálják az őszülő haja miatt, vagy az őszhajjal az az egyik legnagyobb baj, hogy nem költesz pénzt hajfestékre, márpedig ugye, hogyha problémát csinálunk valahol, akkor azt meg kell oldani, és arra lehet pénzt költeni. Erről szól a modernkori marketing. Nos, Zsidró Tamás mester fordász a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát festéke vagy nélküle mondjuk a te szolgáltatásodra, vagy a ti tudásotokra mindenképpen szükség van, tehát ti nem vagytok bajban. Te is úgy gondolod, hogy valójában egy kicsit a fiatalság állandó hajszolása az marketing is? Nagy részt?
3: Hát az az igazság, hogy én 20 évvel ezelőtt voltam egy hatalmas nagy cégnek a ilyen kutatásán, amiben azt kutatták, hogy mi lesz 20 év múlva. És bizony elmondták, hogy ugye ez a középső részek Európa és Észak-Amerika, ez idősödik el, tehát öregszik el, egyre idősebb korosztály lesz, kevesebb fiatal születik, és ezért föl kell készülnie ezeknek a nagy cégeknek, szépségipari cégeknek, föl kell arra készülniük, hogy bizony-bizony ősülni fognak, és idősödni fognak a vendégeik. Na most, hát 20 év múlva most például a mostani kollekcióba, egy francia kollekcióba abszolút őszhajú hölgyeket preferálnak.
4: Menő!
3: Az őszhajú hölgyeknek van fantasztikusan levágva a haja. Ez egy fontos dolog például, hogy én azt gondolom, hogy lehet valaki ősz, nagyon jól tud kinézni, de akkor legyen vagány a frizurája. Tehát akkor azzal egy ilyen diszonanciát csinálunk mi fodrászok, már aki tud hajat vágni rendesen, tehát hogy egy ilyen furcsaság, egy aszimmetrikus frizura, egy hullámos frizura, tehát egy fontos, hogy egy jól vágott haja legyen annak a hölgynek, és az, hogy nem festjük ezeket a hajakat, ez nem teljesen igaz, mert ugyanúgy tudjuk melírozni például ezeket a hajakat. Tehát nem csak a tőfestés van, hogy eltakarjuk az őt, hanem rengeteg olyan technológiával dolgozunk, amivel érdekessé tudjuk tenni az őszhajakat. Ha még beleférek, persze, akkor mondok egy, ugye Covid után elég sok hölgy lenövesztette a haját, és én azt vettem észre, hogy azok, akiknek ilyen jó fehér lett a hajuk, azok maradtak az ősznél, tehát a jó fehér hajnál, viszont akiknek mákosan egy picit ilyen mákos, mi szakmailag úgy hívjuk, hogy mákos lett a hajuk, azok mindenki visszafestette utána a haját. Ez csak egy ilyen tapasztalat, aztán ki mit tesz vele, úgy arat.
4: Én egyébként azt veszem észre, hogy ma már sokkal elfogadottabb az, hogyha őszhajjal szaladgálnak a világsztárok. Például Helen Mirren csodálatos az őszhajával, tehát szerintem azt mindenki megcsodálja, bár azt nem tudom, hogy neki festik-e, vagy neki természetesen ennyire szépen őszül a haja. De itt Magyarországon mi a helyzet most ezzel, Tamás? Még mindig kritikusak az emberek, és azt gondolják, hogy jó azért, hogyha valaki ősz, az inkább elhanyagoltabb, vagy igénytelenebb, vagy már azért tök normális itt Magyarországon is, mondjuk nem csak Franciaországban a kifutókon.
3: Hát én, az én vendégkörömre tudok hagyatkozni. Aha. Nálam, igenis, hogy nagyon fontosnak tartják azt a vendégeim, hogy nekik vagány frizurájuk legyen, egy furcsa vágásuk legyen, és általában amit én látok az, hogy a félhosszú hajak nagyon-nagyon intenzíven, a rövid és félhosszú hajak mennek igazán ezeknél a hölgyeknél. A hosszú haj az nem nagyon, az egy picit az ősszel együtt egy kicsit ápolatlannak.
4: Aha, világos.
3: És ez a, tudjátok, a hátulról liceum, előről múzeum. Róma.
4: Igen.
3: Úgyhogy én nálam, hát mivel én is most már egy kicsit benne vagyok a korban, azért a vendégeim 30%-a az én korosztályom, uh-huh. úgyhogy ott már őszülünk. És hát itt lehetne például a pasikról is beszélni.
4: Hogyne, hogy
2: mond.
3: Ugye?
4: Beszéljünk. Persze, hogyne, mindenképpen, igen.
3: Hát rólunk pasikról, ugye, hát mi se szeretünk nagyon őszülni, mi nagyon nem szeretünk őszülni.
2: Én szeretem, bocsánat, én arra,
3: hogy egyre rosszabb, tehát én egy kicsit kenegetem, itt ott a hajam.

0: titokkal. De szoktam néha mondani, hogy igazi piperepityuk vagytok.
1: Egyébként múltkor mondta például a fodrász, akinek hozzád is köze van, itt a te budai egységedben van, hogy vaxból is van már olyan, vagy zseléből, amelyik kicsit így besötétíti az egyébként már mákosodó hajszálakat. Nem értem vele, de tök jó tudni, hogy van ilyen.
0: Van mindenféle, ott van az emeleten, lemész a földszintre, és ott mindenféle jóságokat kapsz. Úgyhogy az az igazság, hogy képzeljétek el, például ugye itt jön a őszhaj, a kopaszodás, tehát mi férfiak azért rendesen meg vagyunk szorva az átokkal itt a fejtektőnkön, és olyan például, akik felül kopaszodnak ott a fejbúbjuk tetején férfiak, azoknak képzeld, de van olyan mikroszálas ilyen hintőporszerűség, amivel azt egy picit úgy ráhintőporozza az ember arra a nagy kopasságra, és úgy néz ki, mintha haja lenne.
2: Wow.
0: Tehát mindenhogy el tudjuk tüntetni a kisebb-nagyobb problémáinkat. Ennyi.
1: Mindenre van megoldás. Zsidó Tamásnak köszönjük szépen a beszélgetést. Szevasz!
0: Köszi, sziasztok!
3: Hogy is van az a dal, hogy tisztes őszes halánték? Most hirtelen ez ugrott be. Holnap reggel is indítsák a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival. 6 órától számítanak az önök megtisztelő figyelmére. Most pedig érkezik Aucsilla és a Vigyél el. Woo!

0: Rúzsa Magditól szólt az Egyszer fent, egyszer lent, és ez a Sláger este, én pedig Kiskata vagyok, és egy kicsit készülünk a holnapra. Nézzük, milyen időjárást tartogat nekünk a csillagászati ősz első napja, ugye éjszaka, hajnali 2 óra 5 perckor jön az őszi napi egyenlőség. Ennek megfelelően holnap kimondottan őszies, de szép őszies lesz az időjárásunk, sok napsütéssel, hideg reggellel és óvatos felmelegedéssel. Reggel 11-12 fok lesz mindössze, úgyhogy kell a kabát, és hát egy sálnak is jó hasznát vesszük, amit a nyakunk köré kanyarintunk. Délutánra azonban 20-21 fokot ígérnek a szakemberek, élénk lesz a légmozgás, viszont eső csak elszórtan jön, azért a biztonság kedvéért én azt mondom, hogy vigyenek magukkal holnap is ernyőt, mert ha elered az eső, akkor senki sem menekül. A Queen Bee dalával megyünk tovább, ez a senki sem menekül.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem, az éjség szekerén vicsorog a szerelem, zenzetyög és

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Machine Mouse dala forgott. Ez volt Fenn a csúcson, és ki hinné, hogy az agymunkát csúcsra járathatja, hogyha sok paradicsomot fogyasztunk. Bizony. Nem tudom, hogy hallottak-e már erről a nagy paradicsom problémáról, ami foglalkoztatja régóta a kutatókat. Ugye ez egy olyan gyümölcs vagy zöldség, nézőpont kérdése, amiben likopén található. Ez egy növényi pigment, amely a gyümölcs jellegzetes vörös színét adja, viszont antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, és ami a legizgalmasabb benne, hogy képes átjutni a vér-agygáton is. Ezért a kutatókat elkezdte foglalkoztatni már évekkel ezelőtt, hogy vajon az agyunkra, a kognitív funkcióinkra milyen hatással van, hogyha sok paradicsomot fogyasztunk. Hát most végeztek is egy kísérletet, 3 hónapon át naponta kellett paradicsom pürét fogyasztania a kísérletben résztvevőknek, és nagyon érdekes eredménnyel zárult a vizsgálat, mert kiderült, hogy a vizsgálati időszak után a résztvevők szelektív figyelem terén sokkal jobban teljesítettek. Ugye ez a képesség a mindennapokban is nagyon fontos, mert a szelektív figyelem segít nekünk, hogy adott feladatra tudjunk koncentrálni úgy, hogy közben kiszűrjük a környezetből érkező zavaró ingereket. Szóval itt sokkal jobb teljesítményt mutattak a vizsgálatban résztvevők, de javult a memóriájuk is. Úgy összességében azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy a sok paradicsom javítja a kognitív funkciókat, és szinte azt lehet mondani, hogy fiatalabbá teszi az agyunkat. Úgyhogy egyenek paradicsomot, mellé pedig hallgassák a Sláger FM-et, ahol Máris Zoltán Erika érkezik, és a szerelemre születtem.

0: Hivatalosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A honvédség is részt vehet a kiemelt állami objektumok védelmében. Ingyenes gyakorlati képzést indít a Heimpál a gyermek fülorgégészeti ügyeletek tehermentesítésére. Szombaton rendezik meg a gyereket a magasba elnevezésű családi flashmobot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a Magyar Honvédség is részt vehet az állam működése szempontjából kiemelten fontos objektumok védelmében. A cél, hogy több rendőr kerüljön közterületi szolgálatba. A 24.20 szerint a készenléti rendőrség objektumvédelmi egységének munkatársai a jövőben őr és kísérő őri feladatokat láthatnak el, így mintegy 300 rendőr erősítheti a közterületi szolgálatot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az objektumvédelem továbbra is a rendőrség feladatköre, de a honvédség is bekapcsolódhat. A részletek és a jogszabálymódosítások egyelőre nem ismertek, és a Honvédelmi Minisztérium sem közölte, mikor és milyen formában kerülhet feladat a katonákhoz. Csekély mennyiségű klórgáz szabadult fel egy illatosúti vegyi üzemben Budapesten, miután megsérült egy klórgáz tartály töltőszelepe. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a szivárgást gyorsan megállították, de 6 embert klórgáz mérgezés tüneteivel kórházba vittek. 25 embernek kellett elhagyni az üzemet, de hamar vissza is mehettek, katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség. Egynapos ingyenes gyakorlati képzést indít a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, hogy csökkenjen a gyermek fülorgégészeti ügyeletek nagy betegforgalma és a hosszú várakozási idő. A program célja, hogy az alapellátásban dolgozó kollégák felismerjék és helyben kezeljék a gyakori panaszokat és húrótos légúti betegségeket, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást. A képzés közvetlenül alkalmazható tudást ad a panaszok felismeréséhez és a helyes betegút megválasztásához. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szerint a kedvező hatások már néhány hónapon belül érzékelhetők lehetnek, egyes napokon ugyanis közel 200 gyermeket látnak el az ügyeleteken. A kezdeményezésről a heimpalkorhez.hu oldalon tudnak bővebben tájékozódni. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn, kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a gyereket a magasba.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: A résztvevő szülők közös szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba gyermekeiket, a gyermeket.
2: Egyszerű játék.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt. Elfogták a taktakenézi önkormányzati képviselőgyilkosát. Mától egy hétig ingyenesen látogatható a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsy György volt jegybankelnököt és 6 további szemét. A HVG információi szerint az eljárás a Magyar Nemzeti Bank feljelentése nyomán indult, miután felmerült a gyanú, hogy a jegybank korábbi vezetése hatósági eljárásokkal gyakorolhatott nyomást az Erste bankra. Közben a központi nyomozó főügyészség az MNB alapítványi vagyonának kezelésével összefüggő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyó nyomozásban újabb házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre. Az ügyészség közlése szerint ebben az eljárásban egyelőre nem történt gyanúsítotti kihallgatás, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van. Vanó Renáta kaphatja meg az oktatási hivatal elnöki kinevezését, tudta meg a HVG. Eddig a hivatal felsőoktatási elnök helyettese volt. Brassói Sándor 2020 óta vezette az intézményt, és szeptember 8-án jelentette be, hogy október 1-jé hatállyal távozik posztjáról. Három fideszes képviselő Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát függesztette fel az országgyűlés a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványára. A Zsolti bácsi ügyben indult rágalmazási magánvádas eljárás miatt a három képviselő Facebook posztjai és sajtótájékoztatói miatt merült fel a vád. Karácsony Gergely kedvező fejleménynek nevezte, hogy az országgyűlés törvényben szabályozta a Budapest és a kormány közötti egyeztetések fórumát. A főpolgármester szerint ezzel lezárulhat a Városliget beépítésének ügye, és a főváros több közterület vagyonkezelési jogát is visszakaphatja. A törvény több 5. kerületi közterületnél a fővárosi önkormányzatot jelöli ki vagyonkezelőnek, a Dunaparti területek újra a fővároshoz kerülnek, valamint visszaállítják a Városliget 3 területének park funkcióját. Karácsony Gergely azt is fontosnak nevezte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa törvényben rögzített intézménnyé válik, és sürgette a főváros finanszírozásának rendezését célzó tárgyalásokat. Elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. A Borsod vármegyei rendőrök egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 48 éves helyi férfit, aki késsel ölte meg a politikust. Az MTI korábban azt írta, hogy Szapula János a 2024-es önkormányzati választásokon a Róma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen, mellette a település roma nemzetiségi önkormányzatának is tagja volt. Egy hét kényszerszünet után ma délelőtt 10 órakor ismét megnyitott a Terrorháza Múzeum, amelynek főigazgatóját, Schmidt Máriát a napokban menesztette a Tisza kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a kényszerszünetre a jogi keretek rendezése miatt volt szükség, a háttérben pedig megkezdődött az intézmény átvilágítása is. Mivel a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe, a vezetés úgy döntött, nem tartja tovább zárva a múzeumot. A folyamatban lévő felülvizsgálat egy információs tábla hívja fel a figyelmet a kiállítás elején. A nagy érdeklődésre és a szakmai vitákra tekintettel a Terrorháza Múzeum az első héten ingyenesen látogatható. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Budapest Café Week, amelyhez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum idén először csatlakozik. Az intézmény kávékóstolókkal, workshopokkal, tárlatvezetésekkel és irodalmi programokkal készül. A középpontban a tavasszal megnyílt Fő a kávé című kiállítás áll, amely a magyar kávékultúra történetét és a tudatos kávéfogyasztást mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Törvény rögzíti Budapest és a kormány egyeztetési fórumát. Elfogták a tahtakenézi önkormányzati képviselőgyilkosát. Mától egy hétig ingyenesen látogatható a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyó nyomozásban eddig nem hallgattak ki gyanúsítottat. Az eljárási cselekmények kizárólag jogi személyeket érintettek. A nyomozás az állami számvevőszék feljelentés alapján indult 2025. február 10-én, miután az ellenőrzés súlyos hiányosságokat tárt fel az MNB több 100 milliárd forintos alapítványi vagyonának kezelésében. Az ügyet áprilisban vonta saját hatáskörébe az ügyészség. A hatóság emlékeztetett arra, hogy májusban 17 budapesti és vidéki helyszínen tartottak kutatásokat, amelyek során több száz doboznyi iratot és több 10 terabájtnyi elektronikus adatot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, további részleteket azonban az ügyészség egyelőre nem közölt. Három fideszes képviselő Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát függesztette fel az országgyűlés a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványára. A Zsolti bácsi ügyben indult rágalmazási magánvádas eljárás miatt a három képviselő Facebook posztjai és sajtótájékoztatói miatt merült fel a vád. Karácsony Gergely kedvező fejleménynek nevezte, hogy az országgyűlés törvényben szabályozta a Budapest és a kormány közötti egyeztetések fórumát. A főpolgármester szerint ezzel lezárulhat a Városliget beépítésének ügye, és a főváros több közterület vagyonkezelési jogát is visszakaphatja. A törvény több 5. kerületi közterületnél a fővárosi önkormányzatot jelöli ki vagyonkezelőnek, a Dunaparti területek újra a fővároshoz kerülnek, valamint visszaállítják a Városliget 3 területének park funkcióját. Karácsony Gergely azt is fontosnak nevezte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa törvényben rögzített intézménnyé válik, és sürgette a főváros finanszírozásának rendezését célzó tárgyalásokat. Elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt egy önkormányzati képviselőt Tahtakenézen. A Borsod vármegyei rendőrök egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 48 éves helyi férfit, aki késsel ölte meg a politikust. Az MTI korábban azt írta, hogy Szapula János a 2024-es önkormányzati választásokon a Róma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Tahtakenézen, mellette a település Roma Nemzetiségi Önkormányzatának is tagja volt. Egy hét kényszerszünet után ma délelőtt 10 órakor ismét megnyitott a Terrorháza Múzeum, amelynek főigazgatóját, Schmidt Máriát a napokban menesztette a Tisza kormány. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a kényszerszünetre a jogi keretek rendezése miatt volt szükség, a háttérben pedig megkezdődött az intézmény átvilágítása is. Mivel a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe, a vezetés úgy döntött, nem tartja tovább zárva a múzeumot. A folyamatban lévő felülvizsgálatra egy információs tábla hívja fel a figyelmet a kiállítás elején. A nagy érdeklődésre és a szakmai vitákra tekintettel a Terrorháza Múzeum az első héten ingyenesen látogatható. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Budapest Café Week, amelyhez a Magyar Műszak és Közlekedési Múzeum idén először csatlakozik. Az intézmény kávékóstolókkal, workshopokkal, tárlatvezetésekkel és irodalmi programokkal készül. A középpontban a tavasszal megnyílt Fő a kávé című kiállítás áll, amely a magyar kávékultúra történetét és a tudatos kávéfogyasztást mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 23-án, szerda este 18 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, Czakó Sándor visszaemlékezései következnek egy új epizóddal, méghozzá könyvbemutatóval, mert ott a Popkulturális Könyvklub könyvtárban mindig rendkívül izgalmas közösségtalálkozók valósulnak meg. A furcsa név Czakó Sándort, a 80-as évek népszerű zenekara, a Vágtázó Halott Kémek egyik alapítóját és egykori gitárosát fedi. Anagrammáról van szó, akinek 2018-as, hát szűk 140 oldalas könyve immár az Egyesült Államokban is megjelent. Természetesen angol nyelven, ahogy a magyar kiadói anyagban olvasható volt, vajon képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló a racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Hát ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója, különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám és marketing tevékenység nélkül érték el sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel, itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotási folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatás kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg. A könyvbemutató első részében beszélgetésre kerül majd sor a könyv szerzőjével, Czakó Sándorral, de ott lesz a kötet fordítója, valamint a grafikusa is, Barcsi Géza, a beszélgetés pedig Jávorszky Béla moderálja majd szeptember 23-án.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a mentelmi ügye után. Továbbra is erős költözési célpont a főváros. Budapest Európa futó fővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs és Reszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő este videóüzenetben reagált és azt mondta, hogy az ügyészség megpróbálja összemosni a vele szemben korábban indult eljárást a korábbi kormányokhoz kötődő korrupciós ügyekkel. Magyar Péter közölte, hogy támogatja mentelmi jogának felfüggesztését és rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, hogy Hankó Balázzsal és Reszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program, ahogy fogalmazott. Sesták Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője közleményében azt írta, hogy az ellenem megfogalmazott gyanút minden elemében alaptalannak tartja. Hozzátette, bármikor kész együttműködni a hatóságokkal. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, szerinte koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázzsal szemben. Elfogadta az országgyűlés a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállítását az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A javaslat nem csak a kötelező kamarai tagságot állítja vissza, a Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. A színházigazgatók szakmai, átlátható és minden befolyástól mentes kiválasztását tartja alapvetőnek Nagy Ervin kulturális államtitkár, aki Facebook bejegyzésében arról írt, eljött az idő, hogy igazgatót kizárólag szakmai teljesítménye és vezetői készségei alapján választanak. A kiválasztás szakmai bizottság előtt zajlik, amelynek munkáját most először vezetői kompetencia mérés segíti. A bizottság meghallgatja a pályázókat, majd szakmai véleményt ad, a végső döntést pedig a miniszter hozza meg. A Madách Színházra 7, az Új Színházra 16 pályázat érkezett. A felhívások a 2027-2032 közötti időszakra vonatkoznak. Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. Budapestről tavaly több mint 16 ezeren költöztek Pest vármegyébe. A főváros továbbra is fontos célpontja a távolabbról érkezőknek. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Budapest elsősorban a fiatalokat és az egyedülállókat vonzza. A 20-29 évesek még a fővárost választják, 30 év felett azonban fokozatosan megfordul a trend. A 35-39 éveseknél már egyértelműen veszít Budapest. Budapest Európa futófővárosa lesz a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál idején. A Budapest Sportiroda kétnapos futóünnepe 14 versenyszámmal várja a résztvevőket a családi sétától a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig, amelyet a Telekom YouTube csatornája majd élőben közvetít. Idén a világ több mint 120 országából érkeznek indulók, és több mint 1100 magyar település futói is rajthoz állnak. A Dunaparti útvonalon szurkolói pontok és kiállítók várják az érdeklődőket. A mezőnyben futóorvosok is lesznek, a hétvége kiemelt pillanata a FODIS esélyegyenlőségi futam, vasárnap pedig külön szakmai bajnokságokon indulnak pedagógusok, informatikusok, jogászok és mérnökök. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Honvédség is részt vehet a kiemelt állami objektumok védelmében. Ingyenes gyakorlati képzést indít a Helyi Pál a gyermek fülorgégészeti ügyeletek tehermentesítésére. Szombaton rendezik meg a Gyereket a magasba elnevezésű családi flashmobot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a Magyar Honvédség is részt vehet az állam működése szempontjából kiemelten fontos objektumok védelmében. A cél, hogy több rendőr kerüljön közterületi szolgálatba. A 24.hu szerint a készenléti rendőrség objektumvédelmi egységének munkatársai a jövőben őr és kísérő őri feladatokat láthatnak el, így mintegy 300 rendőr erősítheti a közterületi szolgálatot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az objektumvédelem továbbra is a rendőrség feladatköre, de a honvédség is bekapcsolódhat. A részletek és a jogszabálymódosítások egyelőre nem ismertek, és a Honvédelmi Minisztérium sem közölte, mikor és milyen formában kerülhet feladat a katonákhoz. Csekély mennyiségű klórgáz szabadult fel egy illatosúti vegyi üzemben Budapesten, miután megsérült egy klórgáz tartály töltőszelepe. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a szivárgást gyorsan megállították, de 6 embert klórgáz mérgezés tüneteivel kórházba vittek. 25 embernek kellett elhagyni az üzemet, de hamar vissza is mehettek, katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség. Egynapos ingyenes gyakorlati képzést indít a Helyi Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, hogy csökkenjen a gyermek fülorgégészeti ügyeletek nagy betegforgalma és a hosszú várakozási idő. A program célja, hogy az alapellátásban dolgozó kollégák felismerjék és helyben kezeljék a gyakori panaszokat és húrótos légúti betegségeket, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást. A képzés közvetlenül alkalmazható tudást ad a panaszok felismeréséhez és a helyes betegút megválasztásához. A Helyi Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szerint a kedvező hatások már néhány hónapon belül érzékelhetők lehetnek, egyes napokon ugyanis közel 200 gyermeket látnak el az ügyeleteken. A kezdeményezésről a helyinpárkórház.hu oldalon tudnak bővebben tájékozódni. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn, kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a